0: Igazgatók veszik át a korábbi kancellári feladatokat, munkájukat szakmai főigazgatóhelyettesek segítik majd. Az új vezetői pályázatokat szeptember 30-áig kell kiírni. A javaslat szerint az igazgatói pályázatok szakmai értékelésébe intenzívebben vonják be az oktatói testületeket, és 3 évente kötelező lesz az akkreditált vizsgaközpontok ellenőrzése. Néhány óra alatt betelt a Sándor Palota bejárására meghirdetett összes időpont, vagyis az augusztus 1-i és 8-ai dátumok, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Fosztófer Ágnes azt írta, az épületnek nem csak regényes múltja, hanem történelmi fontosságú jelene is van, és arra biztatta az érdeklődőket, hogy ismerjék meg az ördöglovas történetét, valamint járják be a palota reprezentatív termeit idegenvezető kíséretével. A látogatók különleges fejezeteket is hallhatnak a palota 220 éves történetéből. A Nyitott Kapu program sorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. Arról, hogy később meghirdetnek-e újabb időpontokat, egyelőre nincs információ. Újabb látványos következménye van a Duna rendkívül alacsony vízállásának. Leállították a Göd és Szigetmonostor között közlekedő átkelő hajót. A Szigetmonostori önkormányzat szakmai vizsgálatai szerint nem a szigeti oldalon van a probléma, hanem a Gödi part közelében kialakult hordalék lerakódás, egy mintegy 50 méterre húzódó mederborda, és egy további, a ponton előtt 20 méterre lévő feltöltődés akadályozza a kis hajó biztonságos közlekedését. A Facebook közlemény szerint a helyzetet önmagában egy új ponton sem oldaná meg. Tartós megoldás csak a mederkotrás jelenthet. A haváriakotráshoz szükséges engedélyek beszerzése zajlik. A gyorsított hatósági döntés akár még ezen a héten megszülethet, így a munkálatok jövő héten indulhatnak. Hosszabb távon nagyobb volumenű kotrásra lesz szükség, mert a Duna a tartósan alacsony vízállása nem csak a közlekedést, hanem a környező területek vízháztartását és a mezőgazdaságot is érinti. A Szigliget várudvara augusztus 22-éig gazdag nyári gasztronómiai és kulturális kínálattal várja a látogatókat. A Budapest 6. kerületében működő Centrál Színház pedig két amerikai szerző, a párkapcsolati nehézségek komikumára épülő vígjátékát mutatja be a várudvarban. A részleteket Puskás Tamás igazgató rendező mondta a Sláger FM-nek.
1: Pontosan ez a nyári színházaknak a szándéka, elsősorban vígjátékok játszásával valóban az örömszerzésre koncentrálunk. E tekintetben van nehezen visszautasítható ajánlata idén a Centrál Színháznak. Este 8:30 kezdődnek az előadások. Augusztus 8-án kezdjük, először Alföldi és Toll főszereplésével 8-szor játsszuk a Nézszámú a furcsa pár című előadását, és utána egy átállásnyi szünet után pedig a Kevér Gábor, Partinóra, Szabó Kimmel Tamás, Balla Eszter és Martinum és Dorina szereplésével az 5 szereplős Woody Allen darab a Tiszta Őrület.
0: A részletes programokról a Szigliget Várudvar hivatalos vagy Facebook oldalán olvashatnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a Vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgataink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait, olyan alkotókkal, olyan vendégekkel érkezem estéről estére. Pontosan tudják, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, az a nagyon kedves hölgy pedig, aki az első részben a vendégünk lesz ma, Padmasrinek hívják, remélem jól mondtam, ugye?
2: Igen.
1: Örülök neked, hogy itt vagy. Szóval, ha valaki, akkor te nagyon hatással tudsz lenni a mindennapjainkra, mert olyan dolgokkal foglalkozol, ami az életünket, hát akár sorsfordító irányba is viheti.
2: Én csak remélem ezt.
1: Na, ez a cél.
2: Így van.
1: A cél, hogy hatással legyél
2: így
1: másokra.
2: Van.
1: Úgyhogy örülök neked, még nem találkoztunk. Sem az életben. Azt mondanám, hogy sem az éterben, de valamilyen szinten már az éterben találkoztunk, csak nem ebben az éterben.
2: Így van.
1: És milyen jó, hogy most a rádióban is itt vagy, de tényleg sokat teszel azért, hogy a hozzád fordulók jobban legyenek.
2: Ez így van, és köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Hát ne viccelj, Budapesten és Dunakeszin egyaránt.
2: Így van.
1: Tartasz mindenfajta konzultációt, workshopot. Mondd el kérlek, és segíts ebben, hogy, mert tudom, hogy szerteágazó a témakör.
2: Így van.
1: Spiritualitás felé?
2: Igen, a spiritualitás felé hajlik minden. Én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy érzékiség, életöröm és ébredés, és ez egy komplexitást képez. Én igyekszem fészket építeni az embereknek, és egy pici feltétel nélküli szeretetben hozni őket, ahol meg tudják tanulni igazán szeretni magukat, nem ásni tovább a szenvedés árkait, és megérkezni egy picit az örömbe.
1: Na, igen, milyen jó, hogy ezt mondod, de azért is örülök, hogy itt vagy, adj már kérlek egy helyzetjelentést. Mi van most itt a vételkörzetünkben, akár a hölgyek, akár a férfiak tekintetében nyitottak vagyunk? Mert ugye aki már tehát az önfejlesztő ipar az azért virágzik régóta.
2: Én azt gondolom, hogy mindenki keresi önmagát, és beszélhetünk arról, hogy egy felületi szinten mindenki nyitott valamennyire erre a témára. Van sok spirituális turista, aki folyamatosan elmegy ide-oda, amoda, és keresi.
1: Igen, is hallottam ezt a kifejezést.
2: Keresi azt a helyet, ahol megtalálja önmagát, vagy amikor elérkezne a mélységekbe, akkor megijed, és gyorsan elmegy egy másik helyre, és akkor ott is van egy ideig, és amikor a mélységekbe érkezne, akkor megijed, és megy egy következő helyre.
1: Aha.
2: A hozzám fordulók azok inkább már a mélységeiket kutatják, vagy élik meg.
1: De voltak máshol is előtt?
2: Persze, akár lehet.
1: Tehát akkor az nem egy ördögtől való dolog,
2: nem,
1: hogy keressük a...
2: Nem, ez természetes.
1: Mit
2: önmagunkat.
1: Keresünk? Önmagunkat, aha.
2: Öntudatunkra szeretnénk ébredni, boldogok szeretnénk lenni, harmóniában szeretnénk élni, meg szeretnénk tudni, hogy ki vagyok én.
1: És sok önáltató van közöttünk, aki azt hiszi, hogy megtalálta önmagát, aztán kiderül, hogy nem. Vagy ez nem önáltatás?
2: Én inkább azt gondolom, hogy vannak bizonyos tudatállapotok,
1: aha,
2: amiben időzünk egy picit, és aztán megfejlődjük azt a tudatállapotot, és akkor jön egy emelkedettebb, egy következő szint, és abban megint megéljük a magunk világát, a korlátainkat, és aztán megint lépünk tovább. Tehát nem gondolnám, hogy áltatjuk magunkat, egyszerűen abban az állapotban azt valósnak hisszük.
1: Szóval azt semmi nem tiltott, mert miért ne gondolhatnánk azt, vagy hihetnénk, hogy akkor az a tudatállapot.
2: Ez így van. Ez így van.
1: Aztán ha nem jön be, akkor megyünk tovább.
2: Így van.
1: Na, hát sok-sok olyan kifejezést használtál, nem most itt a beszélgetésben, amíg nem értek a mikrofonok. Például a neved is, kérdeztem, hogy akkor így konferáljálok be, azt mondtad, igen, Padmasri. Mióta ez a neved?
2: Meg 27 ez honnan ered éves egyáltalán? Korom óta. Ez a nevem, az nagyon régen volt, aha, nem mondjuk meg a hallgatóknak, okay, hogy okay, mikor, időszámítás előtt. Ez egy számomra nagyon fontos spirituális állapotomhoz köthető. És
1: tehát van jelentése?
2: Így van, számomra is van, és amúgy is van, a névnek is van egy jelentése. A Padma az egy lótuszt jelent, egy rózsaszín lótuszt, lótuszt, mert megkülönböztetik a különböző színű lótuszokat. A Sri az pedig egy isteni minőség, egy istennői minőség. Tehát így egyben a Padmasri az egy isteni lótusz jelentése.
1: No, aki téged megkeres, általában, és most nyilván tudom, hogy nem mondhatsz el, mert nem is illik, meg én nem tudom, hogy ilyenkor mi köt benneteket, de valamilyen fajta bizalom biztos.
2: Titoktartás.
1: Titoktartás. Hogy általában a probléma, amivel megkeresnek, az oké, hogy nem találják önmagukat, de közben szerintem millió dolog emészti őket. Pénz, párkapcsolat, mi a leggyakoribb? Betegségek?
2: Általában akik hozzám jönnek, azok már ismerik a területemet, és intimitás témával jönnek.
1: De az a felszabadultság, ugye? Vagy
2: ez, akár ezt akár is mondhatjuk, igen. Akár az önmagukkal kialakítandó kapcsolat, mert nagyon sokan nem szeretik magukat, haragszanak magukra, bűntudatuk van, hibáztatják magukat.
1: De általában miért haragszunk saját magunkra?
2: Mert úgy véljük, hogy valamit rosszul cselekedtünk, vagy éppen nem cselekedtünk meg.
1: De azt mondták nekünk, hogy ezt rosszul csináljuk?
2: Nem, az mindenkiben egy belső hitrendszer.
1: Aha. És azt segít ezt lebontani?
2: Igen. Igen.
1: Mi a tapasztalat, általában mennyit kell dolgozni ezen? Vagy az ember függő?
2: Ez teljesen változó. Ez attól függ, hogy aki hozzám érkezik, az mennyire nyitott, mennyire tudja elengedni azokat a koncepcióit, amiben van, mennyire érzi magát biztonságban, és tud bennem megbízni. Az az ajánló, aki ajánlott neki engem, az mennyire hiteles számára. Tehát sok-sok összetevője van, és aztán nálam mindig úgy kezdődik, hogy egy órát csak beszélgetünk, csak úgy, szeretetből, hogy egyáltalán kiderüljön az, hogy szimpatikusak vagyunk egymásnak, hiszen nagyon nagy mélységekbe fogunk érkezni, nagyon titokzónába érkezünk, és hogy azt ő szeretné-e nekem elmondani, vagy letenni nálam.
1: Nem tudom, hogy a te területedre illik-e, de hogy van-e kémia köztetek?
2: Így van.
1: Jó, hát ezt meg kell nézni.
2: Így van.
1: Az elején. Hölgyek vagy férfiak, akik hozzád fordulnak?
2: Teljesen vegyes.
1: Vegyes? Mert a téma, aminek a szakértője vagy, ugye az hát nem tudom mennyire, hogy milyen szót használjak, esik a szégyen kategóriába.
2: Abba esik? Természetesen.
1: És szégyenkeznek is azok, akik hozzá mennek?
2: Az elején, igen.
1: De nehéz azt levetkőzniük, hogy például neked megnyíljanak?
2: Hát azt, hogy nekem megnyíljanak, azt nem.
1: Azt nem. Aha.
2: De magát a szégyent, azt már, azon már dolgoznunk kell.
1: De a szégyen az általában a párjuk felé?
2: Nem.
1: Saját maguk felé?
2: Saját maguk tényleg? Felé is, így van.
1: És ez nehezebb segíteni, feldolgozni, ha valaki önmagát hibáztatja?
2: Azt gondolom, hogy nem, ez ugyanolyan kategória. Teljesen mindegy, hogy önmagát hibáztatja, vagy a külsőségekben talál valamit, vagy valakit, tehát egy eseményt, vagy egy szemét, ami miatt ő úgy érzi, hogy az ő élete az kudarcot vallott, vagy nehézségekbe torkollott. Az tulajdonképpen mindegy. Itt a lényeg az az, hogy dolgozzuk ezt föl.
1: Mennyire kell spirituálisan nyitottnak lenni hozzád, meg a módszeredhez?
2: Szerintem nem kell.
1: Tényleg?
2: Igen, én azt gondolom.
1: Elég, ha te az vagy?
2: Igen. Igen.
1: És az ugyanúgy hat?
2: Igen, én azt gondolom, hogy amikor megtalálom a jó burkolót, akkor nekem nem kell értenem a burkoláshoz.
1: Ez igaz.
2: Én megbízom benne, vagy látok munkáit, és azt mondom, hogy na, ő nekem jó lesz, és akkor onnantól kezdve én hátradőlök, és biztos vagyok benne, hogy egy csodálatos fürdőszobám lesz.
1: Jogos.
2: Ugye érted?
1: Jogos. Abszolút, teljesen jogos. A módszerre, vagy a menetre vagyok kíváncsi. Ezek csoportos alkalmak is, vagy csak egyénit válasz?
2: Vegyes. Vannak csoportos foglalkozások is, és ennek is vannak különböző szintjei. Itt azt értsd ez alatt, hogy van, aki bátortalan, és akkor ő jön egyfajta csoportfoglalkozásra, ahol nem kell olyan mélyen megosztani dolgokat, és csak egyáltalán megismeri, hogy én hogy dolgozom, hogy viszonyulnak hozzám mások, mennyire tud velem föloldódni, és akkor egy-egy ilyen sorozaton, ezek általában 6-7 alkalmas esti 3 órás csoportfoglalkozások, akkor utána ő bátorságot tud venni, és vagy tud jönni egy mélyebb programra, vagy pedig hát megbeszéljük, hogy jön egyénibe.
1: Oké. Már csak azért is mondtam, hogy oké, mert próbálom feltérképezni tényleg a te munkádat, meg egyáltalán a menetét, mert tényleg, ha elmennek ugye csoportba, ott azért meg kell nyílni valamilyen szinten.
2: Ezt úgy képzeld el, hogy nem feltétlenül. Senki nincs semmire rákényszerítve, mindenki szabadon mondhat el, amit akar, és olyan is lehet, hogy ő csak ül és figyel, mert annyira bátortalan, vagy annyira szorongó, hogy
1: tehát még... ott minden szabad nálad.
2: Ez így van, sőt a csoportfoglalkozásoknak van egy titoktartási része, ami azt jelenti, hogy mindenki, aki részt vesz a csoportfoglalkozáson, ő titoktartásban van.
1: Valahogy is írják egyébként?
2: Igen.
1: Aha, na szuper. Ilyen szempontból is biztonságban vannak,
2: igen,
1: akik
2: van.
1: Hozzád látogatnak. Azon gondolkodtam, hogy ezek a, amikor elmegy valaki, ugye nagyon lelkes, gondolom,
2: igen,
1: mert változtatni akar. Tehát ha nem is lelkes, de azért valamit szeretne.
2: Igen.
1: Az mennyi idő után? Tudom, hogy egyéni, de azt mondd el kérlek, hogy mi volt a legkönnyebb, vagy a legcsodaszámba menő változás, amit láttál, és az meddig tartott, illetve mi volt a leghosszabb? A praktizálásodból.
2: Hát mondjuk 6 hét volt a legrövidebb. Uh-huh. Az egy nagyon csodálatos.
1: Ez egy másfél hónap, ugye?
2: Igen, közös együttműködés volt, és hát van, amikor évekig tart.
1: Na, de hogy ezt gondolom meg kell értenie mindenkinek, hogy ezt is évekig pakolgattuk.
2: Így van.
1: A mindenfajta szokásrendszert, meg a hitrendszert, az nem pikpak változik meg.
2: Ez úgy szokott egyébként működni, hogy mindig, amikor felmérjük a problémát, és elkezdünk dolgozni, akkor mondjuk egy hónapnál van egy olyan beszélgetésünk, amikor én elmondom azt, hogy szerintem mi ketten ezt a problémát mennyi idő alatt tudjuk megoldani. Mert addigra már találkoztunk online, találkoztunk személyesen, fel tudom azt mérni, hogy ő milyen ütemben halad, mennyi a hiedelemrendszere, mennyire fogja őt vissza, mennyire félénk, mennyire érzi magát biztonságban, és ahhoz tudok neki mondani egy körülbelült, hogy 3 hónap, 6 hónap, 1 év mennyi időt kell arra szánni, vagy milyen részekre tudjuk osztani azt a nagy problémát, pici falatokra osztjuk, és akkor a falatokat hogy tudjuk megenni, és közben akarunk-e szünetet tartani, vagy folyamatosan szeretnénk végigvinni egy folyamatot.
1: Ugye te abban vagy különb az összes pályatársnál ebben az önfejlesztő, meg segítő szakmában, hogy te a spiritualitás mellé az intimitást is behozod.
2: Igen.
1: A képbe, amiről tényleg sokan nem mernek beszélni, de ez egy fontos
2: így van, szerintem az egyik legfontosabb része. Így van.
1: És hogy minden mindenre hatással van?
2: Igen, abszolút. Két fontos ösztön van, az egyik az életösztön, a másik pedig a szaporodási vagy szexuális ösztön. Ha nem kell éppen a mamutok elől futnunk, vagy a bombák elől szaladnunk, akkor az életösztön az második helyre szorul, és mindjárt előre lép a szaporodási ösztön.
1: De ezt úgy belátják?
2: Általában igen. Van, akinél ezen dolgozni kell. Nyilván ez neveltetésből, vallásból és egyébből adódó gátak képezhetnek ilyenkor nehézségeket, de azért előbb-utóbb belátják, hogy igen.
1: Hogy ez fontos, hogy ezzel ők egyáltalán foglalkozzanak.
2: Így van.
1: És milyen, hogy valakihez fordulhatnak.
2: Igen,
1: aki még ráadásul a spirituális világra is nyitott, na abban látsz-e változást?
2: A spirituális világban?
1: Ahogy megyünk előre az időben, hogy nyitottabbak, elfogadóbbak?
2: Ahogy az imént is mondtam, felületi szinten nagyon-nagyon nyitottság, tehát azt gondolom, hogy mindenki valamilyen módon érdeklődik, és hogyha most végignézel, akkor minden családban van egy rejkis, vagy egy táltos, vagy egy radiesztéta, vagy valaki, tehát hogy azért foglalkoznak ezzel az emberek, és az önmagukhoz képest leginkább befogadható területtel el is kezdenek mélyebben foglalkozni, vagy abban jól érzik magukat. Ezt én nagyon jónak és nagyon fontosnak tartom. És aztán van egy réteg, aki már nem elégszik meg ezzel, hanem valóban a saját világának, univerzumának keresi az értelmét. És ahhoz szeretne hozzáférni, mert tükrökön keresztül látjuk magunkat, és azok a tükrök nem biztos, hogy olyan élesek, mint amilyenek mi vagyunk, és egyszer bele kell nézni a saját tükrünkbe, és meglátni magunkat abban, hogy ki vagyok én.
1: De te is tükör vagy?
2: Én nekik? Azt gondolom, persze. Persze.
1: Nem tudom, hogy van-e ilyen jellegű összevetésed, vagy kimutatásod, de hölgyekkel vagy férfiakkal könnyebb dolgoznod? Eredmény, vagy hatékonyság szempontjából. Nincs ilyen?
2: Nagyon nehéz a kérdés, mert a hölgyeket

0: De hadd nem válaszoljak ja, erre okay, most neked.
1: Oké, okay. Nem is az volt a cél, hogy kérdeztem. Helyzetbe hozzalak. Tényleg érdekelt, hogy van-e különbség a két nem között ilyen szempontból. Mint ahogy az is, hogy például párok is mennek hozzád?
0: Igen.
1: Tehát ilyen is, hogy kézen fogják egymást, és akkor igen, a problémákról nyíltan beszélnek?
0: Igen, de velük is dolgozom külön.
1: Ja, külön-külön is kell.
0: Igen, mert na, ahhoz, hogy jók legyünk együtt, ahhoz külön is jó kell, hogy legyünk.
1: Na, jogos, oké. Okay. Hol vannak többen, Budapesten, vagy Dunakeszin, vagy mind a
0: két? Ez változó, mind a kettő.
1: Aha. Na, most van az a lélektani pont, hogy mondd el kérlek az elérhetőséget, hogy hol érünk el téged, hogy lehet téged megtalálni.
0: Padmasri Sakti.
1: Jó, hát ezt lehet, hogy le kell majd nekünk most betűzni, tehát a Padmasri, S-H-R-I, simai, igen, és a Sakti azt így, hogy mondjuk S-H-A-K-T-I.
0: Igen.
1: Így. Van weboldal is, hogy...
0: Most készül.
1: Ja, most készül, na de ez óriási dolog, ezt a hallgatóknak mondom, hogy te hosszú évek óta praktizálsz.
0: Így van.
1: És akkor ezek szerint ez... egymásnak adták át az infót, tehát ilyen szó...
0: Képzeld el, hogy 36 éve így dolgozom.
1: Ajánlás alapján? Igen. Óriási, szépen gratulálok.
0: Köszönöm szépen.
1: Na és a 36 évben melyik időszakot szeretted a legjobban?
0: Hát mindig azt, amiben vagyok éppen.
1: Mindig az aktuálisat?
0: Igen, annyira izgalmasak az emberek és a korszakok, meg a generációk, hogy elképesztően fantasztikus minden időszak, amiben
1: hát
0: éppen
1: ez
0: vagyunk.
1: Hát milyen könyvet tudnál írni az időszakokról, hogy milyen problémák voltak?
0: Hát bizony.
1: Korábban. Hát bizony.
0: Nagyon izgalmas egyébként.
1: Tehát 36 évvel ezelőtt milyen problémái voltak az embereknek?
0: Hó, egyáltalán, hogy a másikat megismerni, a saját testét megismerni.
1: De egyébként egyetemesek a problémák? Mindig újra és újra
0: hasonlóak,
1: előjönnek?
0: Hasonlóak, és újra és újra
1: csak
0: előjönnek.
1: A csomagolás más?
0: Igen, így van.
1: Uh-huh.
0: Így van.
1: És mikor éltük meg rosszabbul?
0: Most.
1: Tényleg?
0: Uh-huh.
1: De ez az őrületes információ áradat miatt? Hogy
0: igen,
1: azt se tudjuk, hova kellene kapni?
0: Így van.
1: Meg hogy ki a hiteles?
0: Így van.
1: Segítő.
0: Meg
1: na
0: minden
1: jó,
0: van.
1: Hát ez az, oké, 36 éve nem volt minden.
0: Így van.
1: Na de akkor befogadták ezt a gondolkodásmódot?
0: Hát képzeld el, hogy igen. Tehát én nem tudok beszámolni arról, hogy én valaha is ültem volna a kis pamlagon, és néztem volna, hogy mikor jön egy vendég,
1: aha,
0: hanem elkezdtem beszélgetni, és aztán jött egy vendég, és aztán ő hozott egy másikat, ő meg hármat, ő meg ötöt, és akkor így
1: tehát
0: szépen...
1: kizárólag ajánlás útján.
0: Így van.
1: Dolgoztam.
0: Nincsenek semmilyen hirdetéseim, platformjaim.
1: Hát látom.
0: Most építem őket. Van aha, egy platformom, ahol ki van írva, vagy hamarosan,
1: aha,
0: de hát az már évek óta úgy van, úgyhogy most úgy döntöttünk, hogy belevágunk, és tényleg összerakjuk ezt az oldalt, mert nagyon szeretném úgy támogatni az embereket, hogy ne veszítsék el a kapaszkodót. Tehát uh-huh, egy olyan ritmusban, hogy mindig legyenek információk arról, ami éppen fontos lehet, és mindig bele tudjanak abba kapaszkodni. Tehát más módon szeretném én is feléjük az információt áramoltatni.
1: Tehát azért kell most már ezt az egészet összepakolni, hogy még több kapaszkodót kapjanak a hétköznapokban.
0: Így van, igen.
1: Mert ahhoz meg már lehet, hogy kevés az a találkozó.
0: Igen, mert olyan információ áradat uh-huh, van, és olyan dopamin fröccsök vannak, hogy nagyon gyorsan szétszóródik a figyelem,
1: uh-huh,
0: és amikor mondjuk van egy nagyon fontos gyakorlat, amit jó lenne, ha minden nap 5 percben csinálnál, mert attól leszel boldog, harmonikus, de az pont a bizonyos platformok pörgetése miatt uh-huh, nem teszed meg, és kimaradt 2-3 nap, akkor meg már úgy gondolod, hogy meg kimaradt 3 nap, már mindegy,
1: uh-huh,
0: és úgy jössz a következő alkalomra, hogy ez nem történt meg, akkor olyan, mintha előről kezdenénk, és én ezt nem akarom. Én azt akarom, hogy mindenki haladjon, és az önmagához képest legoptimálisabb időn belül elérjük azt, amit ő szeretne.
1: Na jó, hát nagyon drukkolok neked.
0: Köszönöm
1: hogy
0: szépen.
1: Hogy ezt akkor a továbbiakban is így menjen, de hát ha 36 évig ez így ment, akkor szerintem nagy baj most se lesz a folytatással. Padmasrit keressék, ahol csak lehet a meg majd hallgassák vissza a beszélgetést az e-mail címet, de mondd el még egyszer.
0: info@padmasrisakti.hu.
1: Jó, szerintem ezt még akár meg is tudták jegyezni. Sok csillogó szempárt, akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog, ezt kívánom neked.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves
0: a beszélgetést.
1: Kedves hallgatóink, Padmasrivel beszélgettem, akitől most elköszönök, önöktől még nem. Folytatódik a műsor, a második részsel újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.

0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, régi kedves barátunkat köszöntöm nagy szeretettel, akit már nagyon rég láttunk, de örülök, hogy visszatértél, Res Hajnalka.
2: Vagy Hajni. Ahogy, neked bármi.
1: Téged.
2: Szia, hát András, nagyon-nagyon köszönöm ezt a kedves invitálást.
1: Hát azért, mert én emlékszem rá, hogy akárhányszor jössz ide hozzánk, hozod a jó kedvet, az energiát. Hát, a tényleg a pozitív, sőt, hát már kezdtük veled az évet is, volt olyan igen. beszélgetés, és igen. tulajdonképpen be is jött, mert jó év lett belőle, úgyhogy tényleg mindig jó a visszatérésed, és azt látom, hogy akármerre mész, ezt viszed magaddal a közönségnek is. Akár itt a fővárosban, akár szerte az országban, vagy akár ország határon túl is.
2: Nézd, álszentség lenne azt mondani, hogy nem ilyen visszajelzéseket szoktam kapni.
1: Na, hát akkor...
2: Úgyhogy hál' Istennek tényleg minden igaz, minden állításod igaz, hiszen tényleg visszaigazolásokat, visszacsatolásokat kapok koncertek után, vagy akár, hogyha találkozom valakivel, régi ismerőssel is beszélgetünk. Azt azért hadd tegyem hozzá, hogy ez egy nem egy egyszerű dolog, nem egy egyszerű létállapot az, hogy az ember pozitív maradjon. Én azt, mert az is egy álszentség lenne, tehát egy ilyen kamu, és az is egy mérgező dolog tud lenni, mikor valaki ilyen áll pozitív. Olyan minden happy. Uh-huh. Nem. És én azt veszem észre, hogyha így meghallgatok, mert szoktam jó pár olyan beszélgetést, akár rádióműsorok, akár a tiédet, vagy podcasteket, hogy amikor művészek nyilatkoznak, akkor nagyon nehezen merik azt bevallani, hogy igenis vannak mélypontok. És a mélypont az nem azt jelenti, hogy hú, most alkotói válság. Nem. Hanem, hogy te is
1: ezek
2: ember
1: hangulatok?
2: Vagy. Nem, ne, tehát, hogy te is ember vagy, és neked is van egy életed, és rengeteg hatás ér téged. Például, hogyha most már itt nem akarok sejtelmeskedni, okay. Tehát, hogy az én életemben is most itt az utóbbi időben, az utóbbi pár hónapban nagyon sok változás ment végbe, tehát úgy mondjam, hogy tisztul az életterem olyan szempontból, hogy akikről azt gondoltam emberek, hogy tényleg
1: fontosak.
2: Tényleg fontosak, vagy fontos vagyok én nekik, hiszen ők ezt mondták. Ha azt mondta, hogy én a barátja vagyok, tehát ő mondta nekem, hogy én barátja vagyok, akkor miért viselkedik úgy, ahogy? Tehát, hogy sajnos sokszor észrevehető az, hogy az embert elárulják. És erről nagyon, nagyon kevésszer esik szó. És művészként ezt, mivel ultraszenzitív az ember,
1: hát még is éled meg.
2: Nehezebben tudod megélni. Szóval nekem is, igenis vannak mélypontjaim.
1: Ez és most egy ilyen időszak,
2: egy ilyen időszakon vagyok amúgy túl. Kőkemény, az életemben ilyen milyen, amúgy nem voltam, ezt megmondom őszintén.
1: Meg szerintem az első 3 percben sem ugrottunk ekkorát a mély vízbe.
2: Igen, de azt gondoltam, hogy ne szórakozzunk, akkor vágjunk bele, hiszen ez egy őszinte beszélgetés.
1: Őszinte beszélgetés, ami persze kulturális eseményekhez kapcsolódik, de neked pont most volt egy elképesztő nagy menetelésed is.
2: Ez így van.
1: Ha most összerakjuk a mozaikokat, igen. akkor az elképesztő nagy menetelésben, mert itt a fővárosban, a környéken is igen. voltak előadások.
2: Na és pont most értem volna arra, és jól ráéreztél, hogy az ember a mélypontjain keresztül azokon a sötét vermeken és völgyekben, amikor benne járkál, vagy benne csücsül, akkor veszi észre Isten igazából magában, hogy mennyi és hogy mekkora erő van benne. Uh-huh. Az erőt másképp ugye nem veszed észre. Sajnos kellenek ilyen megtapasztalások uh-huh. is az életben.
1: Tehát nem vagyunk azzal tisztában, hogy mire vagyunk képesek
2: nem.
1: erő szempontjából?
2: Nem, és erre nagyon sokszor sajnos, vagy nem sajnos, de az élet az ember ráviszi az embert, És igen, olyan erőket fedeztem fel magamba, hogy egyszerűen nehéz megfogalmazni.
1: De a zene
2: segített benne? Ami igen, erőt adott, az a zene. Én azt ugye mindig, szerintem bármikor, amikor beszélgettünk, ez idáig mindig elmondtam, hogy a zene az gyógyít. A zene az ember mellett ott van. Ott van akkor is, ha jó éri, ott van akkor is, amikor valami rossz éri. Rá mindig lehet számítani, ő nem változik. Csak te. Értem. A te lelkiséged, ahogy te hozzá állsz, ahogy te hozzáállsz az életedhez. És igen, a zene, és azok az emberek, akik, és most egy kicsit kezdek most már ráutalni arra a koncertre, amire majd egy kicsit fogunk most beszélgetni, ez a koncert óriási erőt adott nekem, és soha semmi nem történik véletlenül, és hogy mitől gyönyörű az élet, és hogyha egy picikét spirituálisak akarunk lenni, akkor hogy ez a rendszer, amiben mi élünk, hogy mennyire mindennek megvan a helye, a legapróbb, a legpicinyebb dolgoknak is. Ugye ez az Icons nevezetű koncert, amiben ugye példaképek, példaértékű személyek, alkotások, zeneművek csendülnek fel. Olyan személyektől, olyan formációktól, előadóktól, akiknek az élete, nem csak a szakmai munkássága, de a magán, úgymond magánélete, amit ugye a nagy közönség megismerhetett, az egy óriási mérvadó, és tanulhatunk belőle, hiszen egy példakép az attól válik példaképé, hogy tényleg tud neked valami olyat mutatni, és olyat tanítani, rávezetni arra, hogy igenis keresd a megoldást, és hogy ne esd kétségbe. Nem kell neked, mint egy búgócsiga, forognod a saját tengelyed körül ezerrel, mert egyszerűen csak nyugodj meg, vegyél mély levegőt, és meg fogod találni újra a balanszodat. Tehát, hogy akár, hogy csak kiemelhetek egy-két ilyen előadót, Tina Turner, Bon Jovi-éknak a gondolatisága, ahogy ők működnek, a Beatles, a Roxette. Szóval, hogy mindnek olyan példaértékű munkássága van, és hozzá, szakmai hozzáállása, vagy hozzáállásuk volt, ugye, mert ugye van, aki már elhunyt, hogy egyszerűen fantasztikus.
1: Ami kapaszkodót is adhat a közönségnek és az előadónak egyaránt? Tehát igen. Neked is.
2: Igen. Most a koncert után például azt mondták nagyon sokan, ez egy általános koncert volt, ugye rock szimfonik, tehát eleve az ember úgy jön el, hogy fú, na most akkor benne van a rock, akkor ez így berögzül az embernek az agyába, na most akkor itt egy nagy tombolás. Ez így is van. Viszont abból a szempontból nem szokványos, hogy nem akartam azt, hogy ennek olyan alcíme legyen, hogy koncertshow. Te édes jó Istenem, mindenki azt használ, koncertshow, közben közel sincsen ehhez a kifejezéshez az igazság tartama, zárójel bezár, hanem ez Isten igazából, ez egy koncert előadás.
1: Aha.
2: Mert én közben, tehát én konferáltam, én narráltam végig a koncertet.
1: Tehát te voltál a műsorvezető is?
2: Hát nevezzük műsorvezetőnek, inkább az, hogy úgy végigvezettem a koncerten. Ezt ugye a kamarakoncerteken már ezt így egészen jól így kialakult bennem. Akkor se tudtam, hogy hogyan kezdjek neki, és akkor ráadásul most így nagyban, és egy teljesen más stílus, ami ugye tele van életerővel és tetterővel, hogy akkor most ehhez az ember hogyan kezdjen neki.
1: Szabad ne feled, bocsánat a hallgatóktól, hogyha hallják, itt valamit fúrnak fölöttünk a stúdióban.
2: Nem tudom,
1: de nem zavar minket.
2: Engem követnek a lakásfelújítók.
1: És ott vannak? Bocs a hallgatóktól.
2: Ez kormán most ide jött.
1: Nem.
2: Imádom nem amúgy. Zavar. Tehát a lakásfelújítás a szenvedélyem.
1: Okay. Jó szenvedélyed van.
2: Ugye?
1: Van hozzá kitartás is.
2: Van. Figyelj, jó emberek kellenek.
1: Ja,
2: és akkor mindent meg lehet csinálni.
1: Okay. Minket jobban hallanak, mint a fúrást.
2: Igen, szóval azt mondták utána, hogy roppant, tehát egy roppant érdekes volt számukra úgy ez az összkép, amit kaptak, és az, hogy sokkal jobban megértették a dalokat, és sokkal közelebb kerültek az előadókhoz, vagy zenekarokhoz azáltal, amiket én elmeséltem róluk.
1: Hát mert te voltál a kísérő? Vagy amikor a kiállításokon a kurátorok kiállnak és mesélik a...
2: Nevezzük úgy.
1: Hát te fogtad őket, vagy karon fogtad őket.
2: Igen, mert most nem azt mondtam, hogy na 1987 márciusában megjelent az XY albumon ez és ez, nem.
1: Na de látod, én ezért akartam...
2: Másik oldaláról.
1: Hogy gyere, mert ez sokkal több. Tehát ez már kulturális misszió.
2: Ez az. Ez másképp nem lehet. Nem lehet. Tehát, hogy ez vagy fekete, vagy fehér. Nincs szürke. Túl sok a szürke ebben a szakmában. Uh-huh. Nem csak itthon, globális szinten is, de mivel ez egy kicsi ország, és ráadásul az, hogy ez az élni és élni hagyni című, hangzatos, gyönyörű alapelv nem akar működni, ez ad abszurdum, de éppen ezért nagyon fontos az, hogy legyen az előadók között minél több olyan, akinek tényleg küldetéstudata van. Túl sok az öncélú, magamutogató ember, aki nem csak mondjuk anyagi vonzást érez ezután, hiszen ez sem úgy, hogy egy csettintésre én szerteszéllyel keresem magamat, hanem tényleg az, hogy ez az öncélúskodás, hogy egyszer csak mondjuk be van lökve egy nagy csinadrat a közepére, egy jól felépített színpadra, látvánnyal, mindennel, ami úgy is el fogja vinni. És akkor az embereket meg a lelkiségüket, a kulturális tudatokat meg csak folyamatosan torzítjuk és butítjuk. És az érzelmi intelligencia az egy alap pillére az embernek is, egy társadalomnak is.
1: Abszolút egyetértek veled, sőt minden
2: szabaddal.
1: Tehát
2: nem mindegy, hogy mit és hogyan kapunk.
1: Na de ha ez ilyen gondossággal lett összeállítva, akkor ezáltal, aki ezt látta, tényleg a hétköznapokra is kapaszkodott?
2: Kapott.
1: A zene által, meg az előadás
2: kapott.
1: Által?
2: Kapott.
1: Te igen. Magad is?
2: Én is kaptam. Én is kaptam. Jaj, mondom őszintén, hogy például itt az első koncert előtt, én nem tudom,
1: egyébként?
2: Hogy... Itt volt Budapesten, Újpesten.
1: Aha.
2: És én nem tudom, hogy mit és hogyan szedhettem össze, de nagyon nem voltam jó állapotban. Viszont jött, képzeld el, a koncert előtt egy olyan gondolat, tehát, hogy még aznap is orvosnál voltam, hogy összeszedjen engem, és hogy hát a mindenség itt neki, hát ez a ikonokról szól, ez a koncert, és az ikonokhoz nekem most valamilyen szinten, hogy mondjam, hogy tehát méltóvá kell válnom ehhez a koncerthez, ezekhez a nevekhez. És az, amit belőlük meg szeretnék mutatni az ő lelkiségükből és az ő működésükből, ehhez még fel kell nőni, most nekem gyorsan percek alatt, és az ő erejüket behívva, én biztos voltam abba, hogy ahogy kilépek a színpadra, tényleg valami olyan burok fog engem körbevenni, hogy én ezt a koncertet végig tudom énekelni.
1: És
2: tehát,
1: hogy
2: itt ez kőkeményen egy jó 120 perces koncert, végig énekelve, nem megúszósan, nem áttranszponálva, élőbe.
1: De mondja már, tehát Bon Jovit.
2: Combos dalokat, tehát hogy, és közben az ember beszél szinte minden dal után, nem megúszósan, szóval, hogy ez én azt mondom, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon, szerintem büszkék voltak azok az előadók, akik már nem ebben a világban működnek.
1: De mondj egy-kettőt, kérlek. Tehát Bon Jovi meg volt, Queen, oké.
2: Okay. Whitney Houston, Abba, Donna Summer. Szóval,
1: tényleg a nagyok.
2: Tényleg, és igazából nagyon-nagyon nehéz volt journey, szóval, hogy nagyon Europe, tehát nagyon nehéz volt összeválogatni ezeket a dalokat, mert melyik újadba harapjál bele. Aha. Tehát igazából ez a koncert, ez olyan, hogy ennek simán lehetne több része is.
1: Aha.
2: mert olyan sok előadó van, olyan sok zenekar van, olyan annyira sok ikonikus dal van, hála a jó Istennek, amelyeket összegyűjtve lehetne egy következő epizód koncertet összeállítani.
1: Na de te szeretsz egyébként is anyukat énekelni, hát a lemezed is ilyen. Ott is
2: hát
1: az
2: sem egy megúszós.
1: Úgyhogy majd ezt, ha befejeztük a beszélgetést, akkor majd elmondjuk, hogy mit, hol találnak a hallgatóink. Azt mondd meg, hogy lesz ennek folytatása az ikonoknak?
2: Igen. Igen. Azért, na most jön a sejtelmeskedésnek az ideje, mert nagyon sok minden változott itt közben is.
1: A produkció.
2: Tehát, maga, ugye most itt ki lett próbálva, meg volt a nagy debütálása. Mi, hogy működik? Ki, hogy működik egymással? Uh-huh. Egymásért? Okay. Vagy egymás ellen. Uh-huh. Mert ugye, hogy a puding próbálja az evés. és egy kicsit átformálva, de tovább lesz víve ez a koncert, és még nagyobb formátumban.
1: Aha. Az csak jót tesz neki?
2: Hát az nagyon, még konkrétabbá fogja tenni. Uh-huh.
1: De itt te vagy egyébként úgy az értelmi szerző, hogy például a setlistet azt te állítottad össze? A sorrendet?
2: Jó részt igen.
1: Aha.
2: Jó részt igen.
1: Ez változni igen. Fog majd az őszi etapban?
2: Lehet, hogy egy kis százalékban fog. Uh-huh. Igen. Igen.
1: Nálad lehet majd a te oldalad idóna mindenfajta igen. Időpontot megnézni?
2: Igen, igen, igen, meg... Most vagy az az oldal, például a Facebookon, ami létre lett hozva ennek a koncertnek, ezt valahogy úgy föl kéne támasztani, megmondom őszintén, hogy nagyon kis gyér.
1: Nem baj, ott a tiéd majd.
2: De ott van, tehát hogy vagy az így fel lesz pörgetve, vagy tényleg az én oldalamon fog ez
1: hát az
2: menni.
1: Biztos,
2: a hiszen a mozgató rugója én vagyok ennek a koncertnek.
1: No, egyébként a közönségtől azt kaptad, amit te úgy az elején elterveztél?
2: Többet.
1: Sokkal többet?
2: Sokkal
1: tényleg?
2: Többet. Sokkal többet.
1: Hát csak gondoljunk bele, hogy tényleg van ereje egy világslágernek, na de sok világslágernek összeválogatva mennyi ereje lehet.
2: Igen, és pláne úgy ugye, hogy nem tipikus az, hogy egy nő férfi dalokat is énekel, tehát hogy... És tényleg, nem tudok más szót mondani. Elnézést a hallgatóktól, ezt már nagyon sokszor elmondtam, elmondom még egyszer, hogy nem megúszósan. Uh-huh. És ez nem hakni jelleggel.
1: Mi a legelső
2: dal? És élőben. Élőben.
1: Azt értem, mi a legelső dal?
2: Igen, csak ez nem egyértelmű.
1: Jó, nem egyértelmű, jó. Nekem az volt.
2: Mert igen, de sajnos nagyon sok koncert megy az országban úgy, hogy nem élő az uh-huh. ének. És mindegy, hogy milyen korosztályról beszélünk. Uh-huh.
1: Őrület.
2: És ez borzasztó.
1: Őrület.
2: Mert ez hazugság. Ez hazugság.
1: Ne, de te sosem
2: és felveszi te azt a pénzt. Szóval, hogy...
1: Ja,
2: hogy és ez, én azt gondolom, hogy ez több, mint bicskanyitogató.
1: Erről külön műsorokatnak szentelhetnénk, hogy itt mi megy
2: igen,
1: ebben a szakmában.
2: Igen, de nem szentelődik. Az a baj, hogy nem szentelődik, pedig ezek olyan témák, amiknek kéne. Uh-huh. És az a baj, hogy ennek a szakmának össze kéne fogni. Uh-huh. De olyan, mintha nem lenne érdeke... Uh-huh. Nem tudom, hogy minek nevezzem köröknek, vagy akármiknek, akárkiknek az, hogy itt tényleg össze tudjon állni. Uh-huh. Nem csak a zenei műfajon belül, hát nagyon a színházban se működik ez, hogy igen, uh-huh. összefogunk. Mi magyarok nagyon tudunk puffogni, aztán valakit kiállítunk, vidd az ászlónkat, az ember elkezdi vinni ezt az ászlót, és utána elszaladunk mögüle. Uh-huh. Tehát én már voltam ilyen helyzetekbe, de én azt mondtam, hogy én bele tudok nézni a tükörbe, barátom. Tehát, uh-huh. hogy te lehet, hogy elszaladtál.
1: Tehát akkor te vitt az ászlót.
2: De én vittem is, és én szót ejtettem, szót emeltem azért, hogy.
1: Na, milyen harcias lettél most.
2: De örülök neki. Hát de kell látod, ez is. Szóval, hogy hoz ki az emberből olyan dolgokat, egy-egy mélypont, uh-huh. hogy rájössz arra, hogy miért ne beszélhetnél uh-huh. olyan dolgokról, hiszen még így se nevezek meg semmit.
1: Abszolút.
2: Még így is csak körbe-körbe járok. De miért ne lehetne? Miért csak a hepiskedés? Jogos, jaj, de jó, erre jogos. Készülök, arra készülök. Csak a csili-vilit mondom el, azt is sok esetben mondjuk sokan tupirozva, hogy ez így és így történt, igen, mert hogy jól hangzik, és aztán kiposztolom, hogy itt és itt voltam. Nem, erről is kell beszélni.
1: Na majd írd ki, hogy itt azért erről is beszéltél.
2: Igen, azért is, hogy megmutassuk azt, hogy vannak olyanok, ismerek hál' Istennek olyan előadókat, színészt is, hogy olyan erő van benne, hogy inspirál. András, és ez lenne valahol a lényeg, hogy egymást inspiráljuk, motiváljuk. Mert az erő az ott van.
1: Uh-huh. Legyen is, hozd ki belőlünk. Segíts ebben. Sajnos a végén vagyunk, Hajni, hát tudod.
2: Ne idegesíts.
1: Hát,
2: nem.
1: Nagyon beleérted magad.
2: Mert sokat beszélsz, nem hogy szóhoz
1: jut. Na, igen. Az arra válaszolja a végén. Mi volt az első dal? Mi az intro utáni legelső?
2: Az első dal az a Europe Final Countdown.
1: Ja, hát abba tényleg nagyot kell már az elején. Szóval, oda tetted már az elején magad, jó?
2: Nem lett el aprózva a kezdés.
1: Értem. Na, kedves hallgatóink, és hogy mennyire nem apróz elhajni a dolgokat, kell tessenek keresni a lemezét. Spotify-on, YouTube-on, mindenhol?
2: Mindenhol fenn van, és hogyha minden jól megy, akkor itt most augusztus 20-ára kijön Szűcs Norbert által vágott és rendezett videóklip a Szent Anyaföldhöz, ami fantasztikus lesz.
1: Már jó a címe is.
2: Igen.
1: Kíváncsian várjuk. Örülök, hogy itt voltál. Res Hajnalkát tessenek keresni, szeretni, követni mindenhol azt a sok energiát, meg szenvedélyt, amit beletesz. Imádott hivatásába azt a figyelmükkel viszonozzák. Örültem neked.
2: Én is köszönöm, vigyázz és minden magadra. Jót kívánok mindenkinek.
1: Mi is néked. Hajnitól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: A Schlagerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Padma Srinek és Resch Hajnalkának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Széleskörű jogai lesznek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak. Csütörtöktől elrendelték a hőségriadót. Vízdíjemelés csürget a főpolgármester Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, miután a parlament döntése nyomán létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A törvényjavaslatot 143 igen és 47 nem szavazattal fogadták el. A hivatal feladata a közvagyonvédelme, a jogellenes gazdálkodás feltárása és az ellopott közpénzek visszaszerzése lesz, széleskörű vizsgálati és nyomozási jogosítványokkal. Magyar Péter miniszterelnök történelmi döntésnek nevezte a szavazást és azt mondta, az intézmény a kormánytól függetlenül működik majd. Továbbra is zajlik a fővárosi Szőlő utcai ügy nyomozása, így részleteket nem adhatnak ki az ügyről, közölte tegnap a központi nyomozó főügyészség, miután Bangó Sándor, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója, TikTok bejegyzésében megnevezett egy Zsolti bácsi nevű személyt. A Fidesz-KDNP közleményben reagált, a párt szerint a szövegben semmilyen Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták, és haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Holnap jön a hőség, csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet előrejelzése alapján a hét közepétől anticiklon húzódik Magyarország térsége fölé, amely fokozatosan válik a szubtrópusi eredetű forró levegő magjává, és a közelgő hőhullám a hétvégére újra kemencévé teszi a Kárpát-medencét. A meteorológiai szolgálat hozzátette, még nem tudják pontosan meghatározni, hogy a hőhullám meddig tart majd, de a hétvégén már visszavárjuk majd ezt a hűvösnek most sem mondható időt. A rendkívüli aszály már a dunai hajózást is súlyosan érinti. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint jelenleg mintegy 15 szállodahajó veszteg el a Duna magyarországi szakaszán, és a teherhajók többsége nem tud közlekedni az alacsony vízállás miatt. Egy szállodahajó Gönyő közelében zátonyra is futott. A hatóság ugyan nem rendelt el hajózási tilalmat, a továbbhaladásról minden esetben a hajóvezetője dönt. A szakemberek szerint a következő napokban sem várható jelentős csapadék, így a Duna vízszintje továbbra is rendkívül alacsony maradhat. Vízdíj emelés sürget a főpolgármester a budapesti vízállás jövője érdekében. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, a főváros vízellátása jelenleg stabil, de a hálózat hosszú távú fenntartásához elengedhetetlen a fejlesztés. Szerinte a 13 éve változatlan vízdíjakból már nem lehet finanszírozni a szükséges felújításokat, ezért azt kéri a kormánytól, hogy Budapest dönthessen a vízdíjakról. A főpolgármester igazságosabb rezsipolitikát javasolna, egy alapmennyiségű ivóvizet ingyenessé tenne, miközben a nagy vízfogyasztásra, például a medencék feltöltésére külön díjat vezetne be. Ma kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvénysorozat a zene és a társművészetek találkozására épít. Jubileumi koncertekkel, kiállításokkal és különleges kulturális programokkal várják a közönséget. A nyitónapon a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskeméti Táncegyüttes közös gálaműsort ad. A zárókoncerten pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, mérsékelt marad a légmozgás is. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. A további napokban is marad a forróság, 39-40 fok is lehet a hétvégén.
1: És most! Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze, mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemző-díjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemző-díjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Csökkentették Paks teljesítményét, de Magyarország energiaellátása biztonságban van. Vesztegetés elfogadásával gyanúsította meg az ügyészség Búzs Balást. Tűz volt egy komposztáló üzemben Százhalombattánál. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A Duna rekordalacsony vízállása miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A táncavezető hangsúlyozta, a teljesítménycsökkentés nem üzemzavar, hanem a biztonságos működést szolgáló előre meghatározott intézkedés. A minisztérium folyamatosan kapcsolatban áll a paksi atomerőművel, a Mavirral és az MVM-mel, és óráról órára figyelik a helyzet alakulását. A következő napokban érkező újabb hőhullám miatt további intézkedésekre is felkészültek az ország energiaellátásának biztosítása érdekében. Vesztegetés elfogadásával gyanúsította meg az ügyészség Búzs Balázs, volt harmadik kerületi polgármestert. A gyanú szerint 2008-tól több politikus és önkormányzati szereplő olyan korrupciós rendszert működtetett Óbudán, amelyben cégek fizettek új megbízásokért vagy meglévő szerződések fenntartásáért. Az ügyészség szerint Búzs Balázs 2011 és 2020 között legalább 150 millió forintot kaphatott az így beszedett pénzekből. A politikus nem tett vallomást, a gyanúsítás ellen panaszt nyújtott be. A Tisza rendszer politikai fogjának nevezte magát. A korrupciós ügyben eddig 33 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Kigyulladt egy komposztáló üzem tárolója tegnap este Százhalombattánál, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A komposztálón kívül szalmabálák is égtek a város és a hatos főút közötti területen keletkezett tűzben, amelynek oltásában az érdi, a gödöllői, a fővárosi és a törökbálinti hivatásos, valamint a százhalombattai létesítményi és önkéntes tűzoltók vettek részt. A lángokat körülhatárolták, majd hosszú ideig oltották és hűtötték a területet. Folyamatban van a Fradi város megépítésére adott 25 milliárd forintos állami támogatás felhasználásának vizsgálata, közölte a belügyminisztérium. A tárca a vizsgálat lezárásáig nem árul el részleteket, később azonban tájékoztatást ígért arról, mire fordították a közpénzt. A sajtó szerint az FTC 2016-ban és 2017-ben kapta a támogatást a régi építők sporttelep helyére tervezett komplexumra, amely végül nem épült meg. A Szigligeti Várudvar augusztus 22-éig gazdag nyári gasztronómiai és kulturális kínálattal várja a látogatókat. A Budapest 6. kerületében működő Centrál Színház pedig két amerikai szerző, a párkapcsolati nehézségek komikumára épülő vígjátékát mutatja be a Várudvarban. A részleteket Puskás Tamás igazgató rendező mondta el a Sláger FM-nek.
3: Pontosan ez a nyári színházaknak a szándéka, elsősorban vígjátékok játszásával valóban az örömszerzésre koncentrálunk. E tekintetben van nehezen visszautasítható ajánlat az idén a Centrál Színháznak. Este 8:30-kor kezdődnek az előadások. Augusztus 8-án kezdjük. Először Alföldi és Toll főszereplésével 8-szor játsszuk a Neil Simon Furcsa Pár című előadását, és utána egy átállásnyi szünet után pedig a Kevér Gábor, Parti Nóra, Szabó Kimmel Tamás, Balleszter és Martinus Dorina szereplésével az 5 szereplős Woody Allen darab a Tiszta Örület.
2: Szikrázóan napos időre készülhetünk ma, felhők alig lesznek az égen, a szél általában mérsékelt marad, így semmi sem állja majd az útját a hőségnek, délutára 33 fokot ígérnek. A következő napokban fokozódik a kánikula, csütörtökön is sok napsütés várható, gyenge széllel és kevés felhővel, a hőmérséklet már 37 fokig emelkedik.
0: És most indul a Sláger éjszaka, a legnagyobb slágerek változatos.

0: This is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Árnyékvilág és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagyközönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Széles körű jogai lesznek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak. Csütörtöktől elrendelték a hőségriadót. Vízdíjemelést sürget a főpolgármester Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, miután a parlament döntése nyomán létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A törvényjavaslatot 143 igen és 47 nem szavazattal fogadták el. A hivatal feladata a közvagyonvédelme, a jogellenes gazdálkodás feltárása és az ellopott közpénzek visszaszerzése lesz, széleskörű vizsgálati és nyomozási jogosítványokkal. Magyar Péter miniszterelnök történelmi döntésnek nevezte a szavazást és azt mondta, az intézmény a kormánytól függetlenül működik majd. Továbbra is zajlik a fővárosi Szőlő utcai ügynyomozása, így részleteket nem adhatnak ki az ügyről, közölte tegnap a központi nyomozó főügyészség, miután Bangó Sándor, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója, TikTok bejegyzésében megnevezett egy Zsolti bácsi nevű személyt. A Fidesz-KDNP közleményben reagált, a párt szerint a szövegben semmilyen Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták, és haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Holnap jön a hőség. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet előrejelzése alapján a hét közepétől anticiklon húzódik Magyarország térsége fölé, amely fokozatosan válik a szubtrópusi eredetű forró levegő magjává, és a közelgő hőhullám a hétvégére újra kemencévé teszi a Kárpát-medencét. A meteorológiai szolgálat hozzátette, még nem tudják pontosan meghatározni, hogy a hőhullám meddig tart majd, de a hétvégén már visszavárjuk majd ezt a hűvösnek most sem mondható időt. A rendkívüli aszály már a dunai hajózást is súlyosan érinti. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint jelenleg mintegy 15 szállodahajó veszteg el a Duna-magyarországi szakaszán, és a teherhajók többsége nem tud közlekedni az alacsony vízállás miatt. Egy szállodahajó Gönyő közelében zátonyra is futott. A hatóság ugyan nem rendelt el hajózási tilalmat, a továbbhaladásról minden esetben a hajóvezetője dönt. A szakemberek szerint a következő napokban sem várható jelentős csapadék, így a Duna vízszintje továbbra is rendkívül alacsony maradhat. Vízdíj emelést sürget a főpolgármester a budapesti vízállás jövője érdekében. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, a főváros vízellátása jelenleg stabil, de a hálózat hosszú távú fenntartásához elengedhetetlen a fejlesztés. Szerinte a 13 éve változatlan vízdíjakból már nem lehet finanszírozni a szükséges felújításokat, ezért azt kéri a kormánytól, hogy Budapest döntsön a vízdíjakról.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.
2: Ma kezdődik az 5 napos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvénysorozat a zene és a társművészetek találkozására épít. Jubileumi koncertekkel, kiállításokkal és különleges kulturális programokkal várják a közönséget. A nyitónapon a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskeméti Táncegyüttes közös gála műsort ad. A zárókoncerten pedig Rés László és a Free Songs Quartet lép színpadra. Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, mérsékelt marad a légmozgás is. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. A további napokban is marad a forróság, 39

0: frissítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Széles körű jogai lesznek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak. Csütörtöktől elrendelték a hőségriadót. Vízdíjemelés csürget a főpolgármester Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, miután a parlament döntése nyomán létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A törvényjavaslatot 143 igen és 47 nem szavazattal fogadták el. A hivatal feladata a közvagyonvédelme, a jogellenes gazdálkodás feltárása és az ellopott közpénzek visszaszerzése lesz, széleskörű vizsgálati és nyomozási jogosítványokkal. Magyar Péter miniszterelnök történelmi döntésnek nevezte a szavazást és azt mondta, az intézmény a kormánytól függetlenül működik majd. Továbbra is zajlik a fővárosi Szőlő utcai ügy nyomozása, így részleteket nem adhatnak ki az ügyről, közölte tegnap a központi nyomozó főügyészség, miután Bangó Sándor, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója, TikTok bejegyzésében megnevezett egy Zsolti bácsi nevű személyt. A Fidesz-KDNP közleményben reagált, a párt szerint a szövegben semmilyen Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták, és haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Holnap jön a hőség. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet előrejelzése alapján a hét közepétől anticiklon húzódik Magyarország térsége fölé, amely fokozatosan válik a szubtrópusi eredetű forró levegő magjává, és a közelgő hőhullám a hétvégére újra kemencévé teszi a Kárpát-medencét. A meteorológiai szolgálat hozzátette, még nem tudják pontosan meghatározni, hogy a hőhullám meddig tart majd, de a hétvégén már visszavárjuk majd ezt a hűvösnek most sem mondható időt. A rendkívüli aszály már a dunai hajózást is súlyosan érinti. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint jelenleg mintegy 15 szállodahajó veszteg el a Duna-magyarországi szakaszán, és a teherhajók többsége nem tud közlekedni az alacsony vízállás miatt. Egy szállodahajó Gönyő közelében zátonyra is futott. A hatóság ugyan nem rendelt el hajózási tilalmat, a továbbhaladásról minden esetben a hajóvezetője dönt. A szakemberek szerint a következő napokban sem várható jelentős csapadék, így a Duna vízszintje továbbra is rendkívül alacsony maradhat. Vízdíj emelés sürget a főpolgármester a budapesti vízellás jövője érdekében. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, a főváros vízellátása jelenleg stabil, de a hálózat hosszú távú fenntartásához elengedhetetlen a fejlesztés. Szerinte a 13 éve változatlan vízdíjakból már nem lehet finanszírozni a szükséges felújításokat, ezért azt kéri a kormánytól, hogy Budapest dönthessen a vízdíjakról. A főpolgármester igazságosabb rezsipolitikát javasolna, egy alapmennyiségű ivóvizet ingyenessé tenne, miközben a nagy vízfogyasztásra, például a medencék feltöltésére külön díjat vezetne be. Ma kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvénysorozat a zene és a társművészetek találkozására épít. Jubileumi koncertekkel, kiállításokkal és különleges kulturális programokkal várják a közönséget. A nyitónapon a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskeméti Táncegyüttes közös gálaműsort ad. A záró koncerten pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, mérsékelt marad a légmozgás is. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. A további napokban is marad a forróság, 39-40 fok is lehet a hétvégén.
2: Köszi szépen, Bori, nézzük a közlekedési információkat. A 4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között a sűrűben induló 107-es busz, illetve a 7-es vagy a 133-as eljelzésű busz használható. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér műegyetem között pedig a 49-es villamos vagy a 47-es is sűrűbben jár, ezzel is lehet utazni. A Fehérvári úton tart a felújítás a Hausmann Alajos utcánál. A villamos átjárón továbbra sem lehet áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem használható, viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé, valamint a 17-es, 41-es, 47-es, 48-as, 56-os, 56-os és 61-es villamos ismét az eredeti forgalmi rendje szerint közlekedik. Ha bármilyen közlekedési információjuk van, ami a többiek segítségére lehet, akkor küldjék a 0630 30 30 95-8-ra. Várom, köszönöm, és jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
2: Most még egészen hihetetlen, hogy ma a hőségriadó lép életbe, igen. Harmadfokú ráadásul ugye sok felé, mert hogy most még ilyen 18 fokos van csípős a reggel.
3: Olyan kellemes az idő, Fincsi. Isteni, igen, ilyen.
2: Ja. De azért készüljenek fel, és úgy menjenek el otthon, hogy engedjék le a redőnyt, meg ilyenek. Rihanna érkezik.
3: Ja, azt nem tettem meg.
2: Jókor mondom, volna. Mi?
3: Igen,

0: 6:13, és azt nézem, úristen, Petra, na, mi van, ha...
1: Mi történt?
0: Hát az SMS falunkon a szokásos jó reggelt üdvözlő üzenetek helyett mindenki azt írja, hogy Hollywood Vampires,
1: nagyon
0: Hollywood
1: helyes.
0: Vampires,
1: Hollywood, Hollywood
0: Vampires, Hollywood... Jó reggelt nektek, Hollywood Vampires, Hollywood Vampires, sziasztok, Hollywood Vampires, Hollywood Vampires, és így tovább.
1: Még jöhetnek ezek az üzenetek.
0: Jaj, hát a játékunk, az új játékunk, persze. Hát amiben ugye a kiváló Johnny Depp, és még?
1: És még ott van Alice Cooper például.
0: És még?
1: És Joe Perry.
0: Így hármasban, ugye?
1: Nem, Hollywood... négyen vannak.
0: Bocsánat.
1: Csak a negyedik fiúnak sosem tudom a nevét, aki egyébként, aki egyébként az Alice Coopernek a gitárosa. Tehát egy szupergitárosról van szó, csak mindig elfelejtem a nevét, de mindjárt meg is nézem. Hát a Sláger FM Facebook oldalán ugye a kép az ott van, és ott a neve is, azért tettük ki, hogy mi se felejtsük el.
0: Szóval, hogy járják a világot, jönnek vagy Budapestre, de az egy dolog, hogy... hogy van ez a hegy, megy Mohamedhez, Mohamed nem megy a hegyhez, pont fordítva, de hogy itt most túin van élménycsomagot kínálunk,
1: úgy.
0: Mert túl azon, hogy akik jelentkeznek a játékba, könnyedén a budapesti koncertjükön találhatják magukat. Valaki majd fődíj nyertes gyanánt elutazhat, tehát kicsit ezt megelőlegezendő, hogy majd itt jönnek a srácok Budapestre, elvehet hozzájuk Londonba, és még hozzá nem is szimplán egy koncertre, hanem hát lesz ott koncert, lesz egy dokumentumfilm premier vetítés, és mindenféle egyéb kulisszák mögötti élmények, meg hát eleve az, hogy ez egy 3-4 napos londoni út, az ugye jól hangzik.
1: Hm? Igen, és hogy ne kapja ki a rockerektől Tommy Hendrickson. Bocsánat, igen,
0: jogos.
1: Tehát, hogy tényleg szupergitárosról van szó, és ő is legendás gitáros, csak hát, na, hát kicsit öreg a bácsi, meg én is nem tudja már a nevét.
0: Hát, nem az,
1: mondjuk őszintén
0: a... A polis se tudom hirtelen csípőből felsorolni.
1: Meg
0: tehát, hogy
1: mondjuk...
0: azért vannak olyan együttesek, ahol ez a... és tudod, van a... Meg hát pláne, amikor cserélődik valaki. Ugye tegnap azért beszéltünk a Hollywood Vampires történetéről, hogy eredetileg tök más volt. Alice Cooper ott volt.
1: Okay,
0: igen, ő volt a stabil pont, a biztos pont, de Johnny Depp is kicsit ilyen kakuktojásnak tűnhetett eleinte. Aztán ehhez képest, hát szépen, ha már jól befészkelte magát
1: ebbe
0: a Vampires Projectbe, miközben természetesen Johnny Depp filmezik is gőzerővel Hollywoodban, és egyébként most egy új, megint kellemes meglepetésnek tűnő szerepe, de hát már annyi mindenkit játszott, tegnap elkezdtem így visszapörgetni, hogy tulajdonképpen mik voltak, mert nyilván az első, ami mindenkinek beugrik, mondjuk háromra, egy-két, a Karib-tenger
1: kalózai Jack Sparrow.
0: Igen.
1: De nekem nem. Én szerettem a Karib-tenger kalózait, de nekem ő ollókezű Edward. Én abban a filmben szerettem meg, én kislány voltam, és azt néztem, hogy valaki hogy tud ennyire jól játszani. Tehát elképesztő jó volt benne, tényleg. Úgyhogy nekem ő ollókezű Edward.
0: Én őszinte nem tudom megmondani, hogy nekem ki. Tehát, hogy és pont ez benne a zseniális, hogy annyira jól hozza mindegyik szerepét, hogy tulajdonképpen nem tudnám megmondani, hogy az én fejemben melyik a leginkább Johnny Depp. Sőt, satszolom, hogy tök más. Tehát én úgy képzelem, hogy az életben ő egy Johnny Depp, tehát ő egy abszolút önálló karakter, és aztán mindig azt hozza a filmekben, amit kell. Önöknek például ki a kedvenc Johnny Depp karaktere? Ha gondolják, írják meg nekünk SMS-ben 0630 30 30 95 8.
1: Aztán hamarosan a Sláger FM Facebook oldalára is ezt megtehetik, nyugodtan jöhetnek az üzenetek oda is. Aztán, hát nem csak a Hollywood Vampires-re adunk rock élményt Londonba, hanem a holnap esti Seal koncertet. Tehát, hogyha valaki azt mondta, hogy ó, nem vettem jegyet, bakker, de jó lenne nyerni, na, ők ma figyeljenek, mert hogy holnap este lesz az MVM Domban Seal koncertje, úgyhogy ma még lesz nálunk lehetőség szerintem.
0: Meg így
1: nyerni.
0: Az utolsó pillanatban is. Ugye
1: igen, mondtuk, jó fejek vagyunk.
0: Megígértük nyár elején, meg is tartjuk, hogy az összes világsztár most szezonbéli budapesti koncertjére vannak jegyeink, és még így az utolsó pillanatban is van esély becsatlakozni. Aztán, hát ha már vámpírok, nem csak a vámpírok, sőt most úgy tűnik jellemző, nem a vámpírok veszélyeztetnek, leselkednek ránk az éjszaka közepén. Egészen döbbenetes új rablási módszerrel találkoztunk, ami az utazókat, a nyaralókat érintheti az éjszaka kellős közepén, hogy mi ez, erre majd visszatérünk, és majd egy biztonsági szakértővel átbeszéljük azt is, hogy egyébként, amikor, mert ez még sokakat érint most, hogyha útra kelünk és elmegyünk valahova, akkor ott tényleg kell tartani, tudod, ilyen mit, rejtett kameráktól, meg egyebek. Szóval mi az, amire mondjuk, hogyha van 2 percünk, csak hogy megnyugodjunk, meg a család is, amit érdemes átgondolni, megnézni.
1: Én még sose csináltam. Miért? De lehet, hogy majd, ezek után
0: figyelj,
1: fogok.
0: Majd a ma reggel után.
1: Aztán ugye nálunk, Magyarországon nagyon szeretjük a Queen-t. A Queen-nek olyan kultusza van, hogy ez elképesztő. Pláne Freddie Mercury-nek. Ugye most volt a 40. évfordulója annak, hogy felléptek itt a fővárosunkban, és pont láttam, hogy Szandi férje is, meg Szandi is megosztotta azt, hogy akkor készítették az Áj vagy lövök című dalt, és hogy elmentek a koncertre, és annyira inspirálólag hatott rá rájuk, hogy utána azonnal sikerült összerakni, mert ugye előtte egy kicsit nyűgögtek rajta. Milyen érdekes, ugye, hogy zenészekre is így. Szóval hát kicsit fura hatást váltott ki az ő mellszobra, már mint Freddie Mercury-é, mert készült egy Balatonon, és a rajongók nem annyira szeretik. Mi elértük a szobrászművészt, beszélgetünk majd vele, hogy őt ez hogy érinti, hogy nem feltétlenül mindenki szereti azt a szobrot, meg hogy egyáltalán mi inspirálta.
0: Úgyhogy tartsanak velünk ma reggel is, és persze hablatjáték is lesz, úgyhogy még Szila is felbukkan. Oda is lehet jelentkezni már most, 0630 30 30 95 8, és ezen a számon egyébként is egész reggel állunk szíves rendelkezésükre. Szép napot kíván Pordán Petra!
1: És Somogyi Zoltán!
0: És Alex Warren!
2: Napjainkban ez a sláger!

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, fél hét előtt 5 perccel egészen döbbenetes kutatásra bukkantunk Petrával. Nem brit kutatók állapították?
2: Nem.
1: Az hogy eltűnt az utóbbi években?
2: Hála ugye? A jó égnek. Nem is emlékezem, mert véletlenül visszajön.
1: Nem tudom, valóban volt-e ilyen, vagy ez csak a magyar bulvár lovagolta meg nagyon annak idején.
2: Na, na igen, ide, egy jó kérdés.
1: Nincs, viszont kétségkívül nemzetközi felmérés készült. Több mint 40 ország, 355 városára terjesztették. Ki mondhatjuk viszonylag reprezentatív, bár Magyarország nem volt benne ebben a kutatásban, de nagyon sok környező ország, például Lengyelország, stb. Igen. És azt vizsgálták, hogy mennyire becsületesek a városlakók, hogyha találnak egy pénztárcát benne pénzzel, vagy éppen sok pénzzel, vagy éppenséggel sok-sok még több pénzzel, akkor vajon ez hogyan befolyásolja a becsületességüket, mennyire akarják visszaadni. Összesen ebben a 355 városban több mint 17 ezer alkalommal sétált be valaki különféle intézményekbe, színházba, múzeumba, bankba, üzletbe, és oda ment a pulthoz, tehát valaki ez a személyzet valamely tagjához, aki ott dolgozik, és átadta a pénztárcát, hogy ezt most itt lejtette valaki, itt találta, itt van. A pénztárcákban mindig volt például kulcs, meg névjegykártya, tehát nagyon fontos, mindegyik pénztárcában hagytak valamiféle elérhetőséget. Mondjuk rajta egy e-mail címmel, telefonszámmal, és így tovább. És minden pénztárcában volt pénz is, különféle összegek. És arra jöttek rá, hogy lelövöm a poént, minél nagyobb összeg volt a pénztárcában, annál inkább akarták visszaszolgáltatni az emberek a tárca vélt tulajdonosának. Tehát, hogy annál inkább jelentkeztek néhány napon belül a megadott elérhetőségek valamelyikén. Amelyik pénztárcában nem volt pénz, ott például nagyon, nagyon elenyésző volt az az arány, hogy hányan szeretik visszaadni. Konkrétan 40% próbálta visszajuttatni az üres tárcát, amiben csak mondom kulcs, tehát volt benne azért érték, tehát nem maga a tárca volt, hanem volt benne kulcs, ilyesmi. Tehát 40%. Hogyha volt egy kisebb összeg a pénztárcában, akkor már több mint 50%, több mint az emberek fele próbáltam felkutatni, hogy kihez tartozhat. És amikor komolyabb összeg volt az adott pénztárcában, akkor közel 72%-a gondolta úgy az embereknek, hogy ezt mindenképpen vissza kell juttatni, a tulajdonosához fel kell kutatni őt. Ez érdekes.
2: Igen, szerintem ennek az az oka, de aztán közben nyilván a pszichológusok is ezzel magyarázták, hogy ha egy kisebb összeget teszel el, akkor még nem gondolod magad tolvajnak. Ha egy nagyobbat, akkor már igen. Szóval, hogy igen, hogy tekintesz magadra.
1: Milyen, hogy Magyarország nem volt a kutatásban, mert itt úgy fordítva van. Minél nagyobb összeget teszel, valaki a legkevésbé gondolja magát tolvajnak,
2: igen. Hát igen, azok olyan másfajta pénztárcák. Jó, azokat igen. Nem is az utcán találjuk meg nem tudom, a színházban. Ami egyébként számomra érdekes, az nem, mert nyilván gondoltuk, hogy a skandináv országokban ilyen szuper lesz az eredmény, hogy tényleg ott adják vissza nagyobb arányban. De nekem tök fura volt például, hogy Peru, meg Kína az a végén végzett. Tehát én azt gondoltam volna, hogy Kínában ott annyira arra nevelik az embereket, hogyha valami rosszat csinálsz, akkor jön az állam és elvisznek, hogy így nem mernének ilyet megtenni.
1: Aha.
2: Tehát, hogy én nem gondoltam volna, hogy Kínában az emberek megmerik ezt tenni. Én azt hittem, hogy ott annyira szabálykövetők, mert hogy arra nevelik őket, mindenhonnan azt kapják, hogy ott ilyen nincsen.
1: De figyelj, lehet, hogy pont ez a magyarázat. Tehát, hogy amikor minket magyarokat arra tréningeztek, ugye az

0: Hát valóban, hogyha megnézel felvételeket Moszkváról, a felhőkarcolók, a gyönyörű ott a Volga partján, vannak a szebbnél szebb Mercik, meg nem tudom micsoda, akkor az a benyomásod, hogy. De azért, tehát, hogy tudod, Moszkván kívül is van világ, meg Szentpéterváron kívül, és egy kicsit ilyen Peru, de hát Peruban meg nem, ott jól él a felső, nem tudom, 10%, 8% a fehér emberek, és aztán az inkák leszármazott, azok meg nagyon nem. Tehát, hogy...
1: Oké, de például az Egyesült Államok, ahol jól élnek az emberek, a 21. lett. Tehát Horvátországban becsületesebbek az emberek, meg Romániában is, mint az Egyesült Államokban, ahol szintén azt gondolnád, hogy hú, de jól élnek, hát miért akarja eltenni a pénzt?
0: Hát most gondold magad elé azt a képet, amikor megnyit egy műszaki áruház, vagyunk a Black Friday-ban,
1: és
0: a fotocellás ajtót áttörve rohannak előre.
1: Igen,
0: mert hogy
1: ez
0: a enyém. Tehát ott szerintem inkább ez az, ami ilyenkor így felülkerekedik a pszichéjükben.
1: Attila 64 azt írja, hogy sziasztok, szerintem Svájcban tuti visszakapod a lovettát, és igen, Svájc ott van, Norvégia és Dánia mellett, ahol így abszolút vissza, így van. Tehát hát ez jó tippelt.
0: Ezek
1: igen.
0: az országokkal abszolút működnek az ilyen becsületkasszás
1: igen,
0: dolgok is.
1: Igen,
0: tehát,
1: igen.
0: Hogy ott
1: de azt mondjuk nálunk is működik, mert ahogy mész Visegrádra, képzeld, hogy ott is van, és évek óta működik, hogy kirakják a gyümölcsöt, meg virágot, és meg tudod venni, és ott hagyod a pénzt, és működik évek óta. Úgyhogy szerintem büszkék lehetünk magunkra, én nem tudom, miért nem kerültünk be ebbe a szórásba, hogyha Románia is mondjuk meg Lengyelország belekerült.
0: Hát most kivárnak, tudod, azt látják, a magyaroknál valami éppen alakulóban, vagy történésben van, és akkor azt majd a következőben már benne leszünk.
1: Becsületesek vagyunk. Vagy hogy becsületesek vagyunk, tessék megerősíteni, vagy cáfolni, tényleg.
0: De mit gondolnak?
1: Igen.
0: Becsületesek vagyunk mi magyarok. Mert hogy, ja igen, amit te is mondasz, hogy a pszichológusok ugye azt mondták, hogy minél nagyobb összegről szó, annál inkább az az érzésed, hogy te milyen jó ember vagy, hogy azt visszajuttatod. Tehát pénztárcát elhagyni csak sok pénz. Érdemes. Nem, vigyázzanak az értékeikre, közben üzenjenek 0630303098, közben pedig, hát folytassuk ezzel egy igazi kincs, amit mondjuk nem lehet elhagyni sem. Megtalálni viszont újra és újra a Kim Wilde You Came című slágere. Ez érkezik már is itt a Sláger reggelben. Jó reggelt!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Forróságra kell készülni a mai napon, most még, hogyha tehetik, akkor tegyenek egy sétát egyébként reggel, mert itt csodálatos az idő, nagyon kellemes, még 19 fokot mérünk, aztán délutára már megérkezik a 33 fok, és folyamatos lesz a felmelegedés, ahogy említettem már a hét elején, szombaton és vasárnap már 37-38 fokra számíthatunk, ami itt a fővárosban annyira nem lesz kellemes, úgyhogy mindenkinek türelmet és kitartást kívánok, és megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszanak.
2: És figyeljenek az árnyékolásra.
1: Meg az állatokra. Meg. Igen, meg az állatokra is.
2: Igen, hoztál nekem, köszönöm, hoztál nekem inni.
1: Neked is hoztam inni, igen.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: Erősödik már a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 4-es metró pedig továbbra sem közlekedik, várhatóan egészen a vasárnapi üzemzárásig a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt az arrafelé közlekedő villamosokat, illetve buszokat érdemes választani. Itt van velünk a vonalban a Mávinfon ügyeletese, Bogáti Bence. A vasúthálózaton most mi újság? Jó reggelt!
4: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó híreim vannak, zavartalan a reggeli vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. Tehát a Művészetek völgye. Augusztus 2-ig közvetlen volánjáratok indulnak a Népliget és Kapolcs között, melyekre érdemes elővételbe jegyet váltani. A menetrendek a mászcsoport.hu oldalon érhetők el. A nyári időszakban több vasútvonalon is pályakarbantartást végzünk, ezért néhány helyen változásokra kell számítani. Tehát a H6-os hév karbantartása, emiatt augusztus 10-ig a hívek csak Közvágóhíd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között járnak. A kimaradó szakaszon a sűrűbben, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal lehet utazni. Felújítás miatt a Mátra interrégiók helyett pótlóbuszok járnak augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a Vágányzár alatt a volánjáratokat javasoljuk. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:47 előtt 2 perccel. Lajos írja, a Zoli épp az általad is említett szocializmus változtatta meg végérvényesen a másik tulajdonával kapcsolatos hozzáállásunkat. Azóta szerintem kevésbé vagyunk becsületesek. Én abban szeretnék hinni, hogy... hogy ez nem végérvényes, mint ahogy Lajos írja.
2: És kaptunk egy nagyon helyes üzenetet, ha már Hofi rovatunk van, valaki név nélkül azt írja, hogy sziasztok, pedig Hofi megmondta, a magyar hagyomány tiszteletből lop. Hát ez óriási! Kívánom Hofit! Isteni! Jó.
1: Viszont, Vivitől kaptunk egy üzenetet, aki belinkelt nekünk egy korábbi cikket. Képzeld, ez néhány hónapja történt Budapesten. Arról ír egy lány, hogy a négyes villamoson felejtette a táskáját, amiben ott volt minden irata, a kocsi szegény kulcsa, a lakás kulcsa, leszállt a Boráros téren, és már éppen leért a kettes villamos megállójába, amikor egyszer csak rájön, nincs nála. Hát ezt, most kirázott a hideg, mert bár szerencsére pénztárcát, táskát így nem hagytam el, de hogy ez van, amikor ez a felismerés rátör, hogy valami nem úgy van, ugye? És azt írja, hogy elkezdett fölfelé szaladni a lépcsőn, gyorsan a villamos után, ami már elindult a Mester utca irányában. Azt írja, hogy a laptopja az ott csüngött rajta, meg még egy szatyor is, de hogy ezekkel így rohant, szaladt, mint az őrült, és... hát ugye szerencsére Boráros térről a Mester utca nincs
2: igen.
1: beláthatatlan távolságra, és majdnem utolérte már a villamost, amikor egyszer csak azt látta, hogy a villamoson leszállt egy srác, és ott állt a Járda-szigeten, a kezében a táskával, amit ő fönt felejtett a villamoson. És ugye azt mondta neki a srác, hogy teljesen kétségbe esett, amikor látta, hogy leszáll a lány a táskán, de nem volt már alkalma ugye utána menni, bezárodott az ajtó, elindult a villamos, és hogy így magához vette gyorsan, hogy nehogy valaki más csapjon le rá, és hogy ő is kétségbe esett, hogy most mihez kezdjen ezzel. Így látom magam előtt, hogy így végigfut az agyán, most akkor ezt oda kell vinni leadni valahol, vagy ki kell nyitni, meg kell nézni, hogy van-e benne mondjuk adott esetben névi egy kártya, vagy bármi, amiről be tudod azonosítani, hogy kihez tartozik. És hogy leszállt, és azt mondta a srác, hogy ő is megkönnyebbült, hogy aztán látta, hogy szalad a lány, hogy akkor jó van ez a szituáció, ez megoldva, kipipálva.
2: No, hogyha esetleg találtak pénztárcát, vagy kaptak vissza, mert elhagytak, akkor nyugodtan osszák még meg velünk 0-30-30-30-95-8, ha már a magyarok nem kerültek be, vagy mi budapestiek ebbe a kutatásba, akkor legalább jöjjenek pozitív példák innen. Nem?
1: Csinálják meg a saját kutatásukat. Igen, visszaadnának egy talált pénztárcát, vagy adtak vissza?
2: Én biztos, mert tudom, mennyire szörnyű, amikor eltűnik.
1: Hát például, hogyha bűvészre bízod, jön Dua Lipa és a Houdini.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7 előtt 8 perc, itt Petrával közben a zene alatt megbeszéltük, hogy a rendezvényeken, amikor dolgozunk, akkor mindketten ilyen lelkismereti kérdést csinálunk abban, hogy mielőtt felkutassuk az elhagyott tárgyak tulajdonosait. És te is mindig szoktad, nem tudtuk befejezni a beszélgetést, te is mindig ugye figyelsz arra, hogy nem mondasz sem minden részletet, amikor bemondod, hanem hogy itt van egy valamilyen, és aki idejön, és meg tudja mondani, milyen színű.
2: Igen.
1: Vagy a telefonoknál pedig mindig ugye mondom, hogy jó, légy szíves, old föl a képernyőzárlás.
2: Persze, nem adott csak úgy oda.
1: Múltkor szegény srác annyira zavar volt, hogy össze-vissza húzkált.
2: Édesem.
1: De az övé is mondtuk, hogy nyugodj meg, persze, tehát hogy látszott, hogy csak hogy izgul, és a végén megkértem veled, hogy hívja már föl őt.
2: Igen.
1: És akkor hívták, csörgött a telefon, fölvette, és mondtuk, hogy jó, oké, vigyed, persze.
2: Én találtam, képzeld, a bérletet is, azt olyan nehéz volt beazonosítani, de meglett annak is, egy kis diák bérletet hagytak el. Viki azt írja nekünk, szép jó reggel, több bankkártyát és pénztárcát adtam már le. A bankkártyát a bankba vittem, a pénztárcát, ha volt benne név, cím, akkor a tulajdonnak adtam vissza. Mennyire jó fej vagy. Aztán Kati üzenete, sziasztok, a fiam a telefonját hagyta el úgy, hogy a zsebében volt, munkagépen dolgozott, kiesett a zsebéből, a sebváltó mellett esett ki a földre, és ráment a hátsó kerékkel az úton. Aki megtalálta, próbálkozott megnyitni, és mivel én voltam az utolsó hívott, felhívott, hogy nála van a telefon. Szerencsére volt rajta törésbiztosítás. Hát ez mekkora mázli?
1: Amikor telefont hagytak el, volt olyan, tudod, hogy pont csörgött, rendezvény, és fölvettem, hogy jó napot, ne ijedjen meg, én a műsorvezető vagyok, és hogy nem tudom, de hogy segíts, hogy ki a telefon, és akkor így utána még könnyebben meg lett. Polett üzenete pedig, srácok, szerintetek lesz, aki bevallja nektek, hogy ő bizony nem adná vissza? Itt még valószínűleg a pénztárcára gondol, mert ugye arra kérdeztünk rá. Mi vagyunk a legbecsületesebb, legszorgalmasabb, legösszetartóbb nemzet, amikor beszélni kell erről. Én még szeretném megérni, hogy mindez valósággá is válik. Egy ilyen kacsintó smiley-val kíséretében írta ezt meg nekünk Polett.
2: De én most tök őszintén mondom, én nem tudnék elrakni pénzt. Pláne azért, mert tudom, hogy valaki, mondjuk, hogyha találnék az utcán egy ezrest, akkor lehajolok a földre, azt felveszem, azt nem kezdem el keresni, ha csak nincs ott valaki. Igen, de tényleg, mert hogyha mondjuk nincs ott a, nem tudom, 10 méteres közöttben senki.
1: Persze,
2: vagy, de egy bevásár, vagy egy sorban, ha állunk a pénztárnál, akkor azt odaadnám. De az, hogyha találnék mondjuk tényleg, mint ami ebben a tanulmányban mondjuk 100 000 forintot, hát biztos, hogy odaadnám, hogy valakinek az lehet, hogy a fizetése, a gyereknek a táborát akarta befizetni, tehát olyan élethelyzeteket kreálnék, hogy tudnám azt, hogy ez valakinek biztos hiányzik.
1: Ezt is otthonról hozzuk szerintem. Anyukám mondta egy időben régen, még a gyerekkorunkra visszautalva tesóm, hogy nálunk például a pénzt mindig elő lehetett hagyni, csokit soha. Mert hogy volt adóztatás, mondtad, aki, tehát nekem volt gimiben, tehát már nem voltunk kicsi.
2: Hogy ellopta a szülei pénzét.
1: Hát nem így fogalmazott, hanem hogy...
2: Elkumantotta? Hát hogy lehet máshogy fogalmazni?
1: Figyelj, de jó cipőd van. Hát étkezőből anyám előhagyott. Gondoltam, hogy abból úgy az jól jön még a cipőhöz izé, és akkor...
2: Tesóm egyszer csinált olyat, hogy anyukámnak kivett a pénztárcájából pénzt. Figyelj! Hát nem akarom mondani, hogy ott mi volt. Armageddon. És aztán ott megtanult egy életre. Mert mitől valamit, egy gyerek volt, akart magának cukort, csokig, nem tudom, valamit, és anyám rajta kapta. Na, ott aztán volt, nem
1: olvas. Nem, és most tehát, nyilván nem arra gondoltam, hogy ott hevertek a, nem tudom, az ezzesek kint a bonanzán, de hogy mit tudod, oda volt készítve, hogy majd jön a villanyszámlás, vagy nem tudom. Te pinté ki volt készítve, hogy majd jön a, nem tudom, kiskor ott volt, és hogy Isten bizony, de hogy eszembe se jutott kisgyerekként, hogy hát lesz ebből csoki-maki, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez, nem tudom, igen, lehet, hogy erre részben születni is kell, másrészt meg nevelés kérdés, annyi minden van egyébként, ami legalább annyira nevelés kérdés, és mint amennyire mi ennek születi. Erről majd egy másik alkalommal beszélünk. Most Robbie Williams a terep közben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kiló ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kultúrált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Ajkán várunk a Heliosban, Pápán az Interspárban.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
8: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Önköltségi szint alá csökkent a görög dinnye termelői ára. Közös baleset megelőzési akciót szerveztek a Veszprém vármegyei rendőrök. Jubileumi gálára készül a Ván Veszprém. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Veszélybe kerülhet a hazai dinnyetermesztés jövedelmezősége, miután az önköltségi szint alá csökkent a görög dinnye termelői ára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a szezon elején még kilogrammonként nettó 100-120 forint között alakultak a felvásárlási árak. Július 20-a körül azonban már csupán 40-50 forintot fizettek a termelőknek. Sok esetben még ezen az áron sem tudták értékesíteni a termést. Az áresést a július közepi lehűlés, az európai kereslet visszaesése és az Észak-Macedón, valamint albán import okozta túlkínálat is erősítette. A kamara szerint a fenntartható gazdálkodáshoz átlagban legalább 100-120 forintos nettó termelői árra lenne szükség. Észreliszom címmel ismét közös baleset megelőzési akciót tartottak a rendőrök Veszprém vármegyében. A rendőrség és egy hazai sörgyártó közös baleset megelőzési ellenőrzésén csaknem 4000 autós szondáztattak meg a turisztikailag frekventált helyszíneken. Azok a sofőrök, akiknél negatív lett az alkoholszonda, alkoholmentes italt kaptak ajándékba. Az ellenőrzések során mindössze két ittas járművezetőt szűrtek ki. Egyikük ellen büntetőeljárás indult, a másik közigazgatási bírságot kapott. A rendőrség célja, hogy továbbra is felhívja a figyelmet, alkoholfogyasztás után senki ne üljön volán mögé. Ismét kiszáradt a Köcsi-tó Balatonalmádinál. A Balatonalmádi és Káptalanfüred között található népszerű kirándulóhely medréből idén teljesen eltűnt a víz, még a közelmúltbeli eső sem javított a helyzeten. Tavaly még maradt néhány kisebb vizes volt, most azonban a tófenék teljesen kiszáradt. A nádas is jóval alacsonyabb a megszokottnál. A szakemberek szerint a csapadékból táplálkozó vizes élőhely különösen érzékeny a tartós aszályra, pedig fontos élőhelye számos béka, madár és rovarfajnak. 100. alsóörsi előadására készül a Pannonvár Színház. 16. nyári évadát tölti alsóörsön a társulat, amely idén ünnepelheti 100. helyi előadását. A jubileumi szezonban két helyszínen összesen 7 produkció várja a közönséget a nyáron. A strandon 5 alkalommal az ingyenes tündértánc interaktív táncmese látható. Még augusztus 15-én az amfiteátrumban a Pál utcai fiúk kerül színpadra. A Strandfesztiválon lesz a Balaton legnagyobb tűzijátéka augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén ismét összefog Tihany, Balatonfüred és Zamárdi, hogy közös programsorozattal várják a Balatonnál pihenőket. Az este 9:30-kor a Tihanyi apátság falára vetített látványos fényjátékkal indul. Ezt 22 órától a balatonfüredi tűzijáték követi. 10 perccel később Zamárdiban a Strandfesztiválon kezdődik a Balaton legnagyobb tűzijátéka, amelyhez a zenei aláfestést 100 Scenes készíti. Az ünnepi show után Azaria és az Analog Balaton koncertje zárja az estét. A szervezők szerint a technikai fejlesztéseknek köszönhetően a rendezvény a korábbiaknál kisebb zajterhelést jelent majd a környéken. Jubileumi gálával és legenda búcsúztatással indítja az idén a Ván Veszprém HC. A kézilabda csapat augusztus 7-én este 6 órától az RKC-jét fogadja a nyár egyetlen hazai felkészülési mérkőzésén, amely egyben az 50. jubileumi szezon nyitó ünnepsége is lesz. Az esten elbúcsúztatják a klub legendás jobbszélsőjét, Gasper Márgucsot, aki utoljára ölti magára a veszprémi meszt. A szurkolók először láthatják hazai pályán az új keretet is, a klub pedig köszönti a junior Európa bajnok játékosokat. A belépés ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Tart a Művészetek Völgye Fesztivál, így a 77-es számú főúton Kapolcs és Vigánt Petend átkelési szakaszán. A 27-es és 28-as kilométerek között ma is igen erős gyalogos, illetve járműforgalomra lehet számítani. Legyenek óvatosak, figyelmesek. Budapesten a 7. kerületben az Alpár utca nem járható a Dózsa-György út után egy szabálytalanul várakozó jármű miatt. Így a 79-es busz is terelő útra kényszerül, kihagyva a Cserhát utca megállót. Közben erősödik a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárónál, a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, valamint az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A Kőbányai úton kifelé az Orci tértől ma korlátozás lesz, a Könyves Kálmán körútig egy rövidebb szakaszon kertészek dolgoznak, ugyanis a szerviz utat pedig időszakosan le is zárhatják. Ma este 11-ig a Kolumbusz utcát is zárva tartják az Edison utca és az Erzsébet királyné útja között daruzási munkák miatt, és ugyancsak daruzás miatt egyirányúvá tették ma éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Altató gázzal rabolnak ki turistákat most ez az új.
4: Ez hogy lehet?
2: Hát ezt próbáljuk meg mindjárt kideríteni. Addig is vigyázzon magára mindenképpen a pár percben, amíg Taylor Swift dalolászik. Jön az Anti-Hero. Jó reggelt kíván! Pordán Petra!
4: És Somogyi Zoltán!
2: 7 óra 7-kor.

0: Jó reggelt kívánunk, pontban 4:18-kor. Hogyha külföldre utazol, vagy utaztok, akkor mi az, ami eszedbe jut ilyen biztonsági kockázatként? Én arra szoktam mondani, hogy nem most üsselek el, hanem muszáj, nem most érjen baleset, meg a vakbelem miatt szoktam mondani, hogy remélem nem most lesz majd vakbélgyulladásom.
1: Én mióta Rómában a metrón kiraboltak, azóta annyira szorítom a táskámat, mint a nagyon szorítom a táskámat.
0: Hát, zsebtől vagyok.
1: Igen.
0: Mondjuk a
1: igen.
0: Róma esetében ugye ott például külön fel szokták hívni a figyelmet a robogósokra, hogy mondták, hogy én ugye mindig jellemzően autóval megyek ilyen helyre, vagy hát legalábbis sokszor voltam már Rómában kocsival, és mondták, hogy mindig zárt be az ajtók, legyen föltekerve az ablak, használd a klímát, ha mégis nyitva van, akkor meg aztán a táska, vagy telefon, vagy úgy, semmi ne legyen elérhető közelségben, mert hogy akár a pirosnál, akár menet közben a mellédére a robogó kis Vespa, ez benyúl, viszi is, és ugye az a súcsúcsúcsúcs már el is tűnt, és nem éred utolsó.
1: És az a durva, hogy ez még mindig létező műfaj?
0: Hát igen, de most felzárkózóban hozzá, na jó, talán ennyire még nem nagy a baj, de azért most már több magyar turistát is kiraboltak oly módon Olaszországban, hogy az éjszaka során, amikor aludtak, altató gázzal kábították el őket még inkább, és ezt kihasználva, hogy teljesen bódultá váltak, vitték el az értékeiket. Így járt Anna Bibionéban, illetve Lilla például néhány kilométerrel arrébb Lignánóban.
1: Na de várj, ebben benne kell lenni a szállodának, nem? Hát hogy megy oda valaki, hogy csak úgy altatógázt ott beszivárogtasson?
0: Hát az nem egyértelműen derül ki, hogy ez szállodában történt, vagy mondjuk apartmannál, amikor ott te csak kiveszel egy lakást valahol egy házban. Meg konkrétan például ezt régebben, ezt a módszert, ha jól tudom, akkor először inkább mitén kempingezőknél használták, tehát lakókocsiknál, stb. Mert ami nekem fura, hogy azért egy lakókocsihoz, vagy egy sátorhoz így betolsz egy gázt, és akkor mindenki boldogan alszik, szépeket álmodik, de hogy azért egy apartman, egy lakás az ennél nagyobb volumenű. Hát nem tudom, itt van velünk a vonalban Hajós István, a Justice Security biztonsági szakértője. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, kívánok én is!
0: Vajon itt elszigetelt esetekről lehet szó, vagy te is hallottál már arról, hogy most van egy ilyen új módszer, vagy régi új módszer?
2: Nyilván én is hallottam, és utána néztem, én oda mennék vissza, hogy ezért alapvetően hogyan juthatnak hozzá ezek az elkövetők ilyen típusú gázhoz, hiszen ezek általában nagyon szigorú szabályok mellett értékesítik, de ha már hozzájutottak, akkor ugye nagyon nagy kérdés, amit ti is feszegettetek, hogy hogyan tud bejutni az adott szálláshelyre, vagy olyan közelségbe, hogy ezt használni tudja, ha csak nem egy kemping, hiszen ott ez egyszerűbb. Nyilván általános igazság, hogy azért a magánszálláshelyek, tipikusan az apartmanoknál egy nagyon pici százalékban előfordulhat az, hogy ott a tulajdonos vagy az üzemeltető hát nem jó szándékú. Uh-huh. A hotelek nyilván ebből a szempontból sokkal biztonságosabbak, sokkal jobban ellenőrzik is őket, de ezért az nem szeretném az apartman piacot befolyásolni. A legtöbb apartmant bérbeadó személy is azért tisztességesen üzemeltet, de ott valóban nagyobb a kockázata ennek, hogy olyan üzemeltetője van, kevésbé kontrollált, hogy bizony esetleg vagy ő maga, vagy akár csak együttműködik mondjuk bűnelkövetőkkel.
1: Én azért gondolnám az együttműködést, mert a mai világban, ahol már minden bekamerázott, de tényleg már nem tudsz úgy elmenni a kis sarki közértbe, hogy valahol ne készüljön rólad egy felvétel, hát csak kell, hogy nyoma legyen ennek, nem? Hogy valaki valami kis, én ilyen füstbombaszerűnek képzelem, vagy ilyen kis, nem tudom, valami fémrút, de majd mondd el, hogy ezt hogy csinálják, és abba rakják az altatógázt valahova, bepöccincsen, tehát ennek nincs nyoma.
0: Hát dehogy nem, de ez az, ami látod, hamis biztonság érzetet ad, hogy ezt a kamerát, azt az aluljáróba felszerelt kamerát sem nézik a nap 24 órájában, hanem ha valami történt, akkor utólag visszanézik. Ja. De te ezt hiszed, hogy ó, ott kamera van, akkor ott aztán nem történt sem. Visszanézik másnap, és látnak rajta egy símaszkos fickót, aki oda ment. Ma ki vagy segítve vele?
2: Pontosítanék.
0: Igen?
2: Ezen pontosítanék, alapvetően a közterületi kamerákat figyelik operátorok, az valóban igaz, hogy annyi kamera van már, hogy képtelenség valós időben feldolgozni ezeket az adatmennyiségekre. Uh-huh. Itt jön majd, de nem akarok elkanyarodni az eredeti témától, hogy az AI, azaz a mesterséges intelligencia, amely képes adott időben több ezer kamerát is figyelni és elemezni, és a gyanús mozgásokat majd az operátorok elé tenni. Aha. Ide visszakanyarodni a kérdésre, többféle módon lehet ezt sprayből bejuttatni a légtérbe, lehet különböző kis tároló edényekből, hogy az most kör alakú vagy rúd alakú, ebből a szempontból ugye.
1: Persze, mindegy.
2: Mindegy, de hogy nem mindegyik füst szagú, ugye hát gondoljunk csak a csendes gyilkosról, ugye szén monoxidra, ami szintelen, szaktalan. Uh-huh. Ezeknél a gázoknál, ha belegondolunk egy altató gázba is, mondjuk egy orvosnál, aki mondjuk még volt már egy operáción átesett és régi módszer szerint, tehát amikor nem egy injekciót kap és elalszik, engem még úgy altattak gyerekkorom, hogy a fejemre raktak egy ilyen maszkot, és azért emlékszem, hogy annak volt egy olyan kellemetlen szaga, illata, de hát itt ezeket hát ki lehet szűrni, de nagyon nehéz. Az biztos, hogy egy jó pont, hogyha megnézzük azért a környezetét ennek az ingatlannak, tehát ahogy ti is mondtátok, ott legyenek kamerák, az a kamera működjön, lássa a bejárati ajtót, lássa az ingatlant körbe, hiszen ez azért adhat valóban hamis biztonságérzetet is, mert ha rossz kezekbe kerül az a felvétel, akkor sokra nem megyünk vele, de azért, ahogy mondtam, azért az üzemeltetők nagy része nem akar mindenkit kirabolni. Uh-huh. Én is rendszeresen járok Olaszországba egyébként, tehát ez egy nagyon szép hely, de én is hallottam már inkább a te esetedhez hasonlót, hogy mondjuk zsebtolvajok áldozata lett.
1: Aha. Tudnál esetleg abban segíteni, hogyha mondjuk a hallgatóink útra készülnek, nem akarjuk őket természetesen megijeszteni, de
0: csak
1: hogy igen, csak felkészíteni, hogy mik azok, amikre figyeljenek mondjuk, ha megérkeznek egy szállásra.
2: Egy szállását nagyon érdemes azért abból a szempontból is vizsgálni, hogy milyen az elhelyezkedése. Jó, ha tudom, hogy most már ilyen kulcsos széfek vannak, mert hát már a személyes kapcsolatok annyira leépültek, hogy már találkoznunk se kell. De nagyon jó azért jellemző még Olaszországból, hogy van nyaralóhelyeken, apartmanoknál, hogy azért tudunk találkozni a bérbeadó vagy a tulajdonossal. Ott azért sok mindent le lehet szűrni. Én azt gondolom, hogy az emberi megérzés ez egy csodálatos képesség. Szoktuk mondani, hogyha mindig az első megérzésünkre hallgattunk volna, akkor nem is tartanánk. Ugye van ez a mondás, ezt tényleg használjuk, tehát hogy ezen ránézünk és érezzük, hogy bocsánat, ez egy kicsit simlis, egy kicsit gyanús, egy kicsit fenntartásaink vannak, akkor lehet másikat is keresni. Ha már viszont ott vagyunk az apartmanban, mindenképpen nézzük körbe, és itt fölhívnám a figyelmet, ugye, amit ti is mondtatok, akár a rejtett kamerákra, hiszen ez is egy nagyon nagy divat, ha nem azt nézzük, hogy most kirabolnak minket, hanem mondjuk megfigyelnek minket, és akár intim így van bizony pillanatokban.
0: Lehet
2: nyilván senki nem szeretné
0: szűrni, mert ma már olyan méretű, hát ugye a Temun is lehet venni olyan kamerát, amit tudod, be tudsz dugni, nem tudom, a vízvezetékbe megnézni.
1: Tényleg, te miket nézeget ezekkel a kamerákkal?
0: Na, egy havarom, és figyelj, az autóban, amikor szerelni kell, tök jó, meg lehet keresni, hogy merre megy a kábel, és hogy az annyira miniatűr, és szokták mondani, hogy már, hogyha a kamera működik, világít rajta a kislet, a frászt világít.
1: Nem is kell, igen.
0: Szóval hogyan érdemes megnézni, hogyha valakinek például van ilyen, nem tudom, illúziója vagy félelme, hogy esetleg őt megfigyelik egy kamerával az adott szálláshelyen, akkor hol érdemes, vagy hogyan? Meg lehet ezeket még találni, ezeket az eszközöket?
2: Alapvetően szerencsére azért, akik felszerelnek ilyeneket, mint üzemeltetők, nem a legprofibb technológiát használják, tehát nem attól kell félni, hogy a filmekből ismert titkos szolgálati eszközöket rejtik el, amit nem lehet megtalálni, hanem ők is a Temuról vásárolnak, és ezt próbálják elrejteni. Minden olyan gyanús és felesleges tárgy, ami már egy kicsit túl sok, tehát jellemzően a hálószoba, fürdőszoba. Tehát ha a fürdőszobában óra van, mozgásértékelő, riasztó, túl sok fénykép, a csempén furcsa illesztések, lyukak, vagy bármik, szellőző rátyok mögé, klíma mögé, tehát ezek a tipikus helyek, szabad szemmel is általában egyébként úgy gondolom, hogy te is kellően kutató típus vagy, mint én, azért meg lehet ezeket találni, de egyébként léteznek ilyen különböző elektromos keresők, amelyek különböző frekvenciákat keresnek, ez az ilyen kis alapkamerákat megtalálja, mondjuk úgy, hogy a komolyabb technológiákat nem, de hát nem is ez ellen készülünk, hanem a sima, egyszerű kamerák ellen.
0: Oké, okay. Köszönjük
1: nagyon
0: szépen.
1: Nagyon-nagyon köszönjük.
0: Hajós István biztonsági szakértőnek. Szervusz!
1: Szép napot!
2: Nagyon szépen köszönöm, sziasztok, viszont hallásra.
0: Egyébként egyfelől ismersz, tehát én nem vagyok egy ilyen félős típus, másrészt azt gondolom, hogy kellően flexibilis, meg rugalmas vagyok, hogyha valahol adódik probléma, azt általában meg szoktam oldani. Tehát megyek, utálkezek, stb. De mégis azt mondom, hogy az elmúlt évek nyomán én eldöntöttem például most, hogyha utazom két hét múlva, hogy én csak szállodában. Tehát nekem elegem lett az ilyen magánszállás, meg apartman.
1: Hát
0: tehát,
1: volt Los Angelesben is gondolt,
0: például, igen, tehát hogy annyi kellemetlen tapasztalatot gyűjtöttem, és annyival meg sőt nem, hogy nem, nem volt, volt olcsóbb, olcsóbb. Nagyjából ugyanannyi volt. Tehát azt értem, hogyha mondjuk egy család Horvátországba megy a tengerpartra, ott egy nagyon jó opció, de például ilyen városlátogatásnál én megfogadtam, hogy kész, nem, legyen szálloda, legyen recepció, legyen kihez fordulni.
1: Én azt tudom javasolni, hogy érdemes egyébként nézelődni például a Bookingon, mert olyan szuper kis szállásokat lehet jó áron kifogni, én is most itt találtam a szállodánkat, és én is azt mondtam, hogy jó, oké, nézzünk egy hatékony és olcsó megoldást, de szálloda legyen, mert szerettem volna, hogy legyen ott ember, akihez tudok szólni, hogyha bármi gondom van.
0: De hogy például a Bookingról volt tavaly is a Los Angeles, amivel aztán ugyanúgy gondok voltak, és hiába jelzed a Bookingnak, hiába ír, az égvilágon semmi nem történt. Azért mondom, hogy szálloda. A Bookingról is megvan a véleményem.
1: Azért mondom, hogy szálloda. Úgyhogy, igen, mert hogy ott a szállodában ott tudsz kérni, hogyha probléma van.
0: És szerintem még mindig sokkal, de sokkal megbízhatóbb és biztonságosabb.
1: Igen.
0: Hablatyolunk mindjárt, pontosabban a Cila.
1: És nagyon fontos, hogy a Bródi dalok napjára lehet nyerni belépőt, páros napi jegyet. Ugye, hát tegnap nagyon könnyűnek tűnt nekünk a feladvány, ennek ellenére sajnos nem sikerült kitalálni a hallgatónknak, úgyhogy aki esetleg tegnap hallotta, és van valami kis sejtése, és ott lenne szívesen a Sziget Fesztivál mínusz első napján, akkor most tessék megírni nekünk, hogy hablaty 0630 30 30 95 8.
0: Addig is egy másik, frissebb hazai kiválóság érkezik, Kálai Saunders.
1: Másik kiváló? Miért a Csabi kiváló?
0: Nem a Csabi, ja, a Bródiról beszéltél, ja, életem.
1: Hogy, azt hittem, hogy a hablaty, mondom, a Kálai és...
0: Ki beszél a Csabiról? A Bródiról beszélünk egy percen, mondom, jön egy másik kiválóság, csak ő újabb.
1: Azt hittem, hogy a Cira már a Kálai szinten tart a hablatyolásban. Mondom, az kemény lenne azért.
0: Az biztos.
3: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
2: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
3: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncertsó színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
4: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe, incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
5: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
6: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban, augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
9: Az egyik szamuráj kardomat.
8: Nem már. NASA ajándékba?
9: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
10: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándék

0: Nincs otthon. gravirexpress.hu. Ez a dal ismerős, ugye?
1: Ha én rózsa volnék.
0: Na és ez?
1: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
0: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
2: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Beteltek az időpontok a Sándor palota bejárására. Leállították a Göd és Sziget-Monostor között közlekedő átkelőhajót. Megvan a szeptemberi budapesti atlétikai világdöntő részletes programja. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Néhány óra alatt betelt a Sándor palota bejárására meghirdetett összes időpont, vagyis az augusztus 1-i és 8-ai dátumok, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forstoffer Ágnes azt írta, az épületnek nem csak regényes múltja, hanem történelmi fontosságú jelene is van, és arra biztatta az érdeklődőket, hogy ismerjék meg az ördöglovas történetét, valamint járják be a palota reprezentatív tereit idegenvezető kíséretével. A látogatók különleges fejezeteket is hallhatnak a palota 220 éves történetéből. A Nyitott kapuk programsorozatra a Sándor palota honlapján lehet regisztrálni. Arról, hogy később meghirdetnek-e újabb időpontokat, egyelőre nincs információ. Késelés miatt nyomoz a rendőrség az Ozora Fesztiválon történt támadás ügyében. Kedden hajnalban egy 30 év körüli izraeli férfit szúrtak meg a rendezvény területén. A sértettet kórházba szállították. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt két férfit állított elő. A fesztiválon közben három külföldi állampolgárt, egy belga, egy izraeli és egy portugál férfit kábítószerkereskedelem gyanújával őrizetbe vettek. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a rendezvényen továbbra is fokozott rendőri ellenőrzés zajlik. Újabb látványos következménye van a Duna rendkívül alacsony vízállásának. Leállították a Göd és Sziget-Monostor között közlekedő átkelőhajót. A Sziget-Monostori önkormányzat szakmai vizsgálatai szerint nem a szigeti oldalon van a probléma, hanem a Gödi part közelében kialakult hordaléklerakódás akadályozza a kishajó biztonságos közlekedését. Úgy vélik, hogy tartós megoldást csak a mederkotrás jelenthet. A havária kotráshoz szükséges engedélyek beszerzése már zajlik. A gyorsított hatósági döntés akár még ezen a héten megszülethet, így a munkálatok jövő héten indulhatnak. Elkészült a szeptemberi budapesti atlétikai világdöntő részletes programja. A háromnapos verseny szeptember 11-e és 13-a között rendezik a Nemzeti Atlétikai Központban, ahol összesen 28 döntőre kerül sor. A nyitónapon többek között a rúdugró világcsúcstartó Armand Duplantis is versenyez. Szombaton a sprint számok legnagyobb sztárjai, köztük Noah Lyles áll rajthoz. Vasárnap pedig várhatóan 1500 méteren fut majd Jakob Ingebrigtsen és a gátfutó Kacten Várholm. A szervezők szerint három estén át a világ atlétikai elitje érkezik Budapestre. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
4: Visszatér a kánikula, ma a maximum hőmérséklet akár 35-36 fok is lehet. Most még egyelőre korán reggel kellemes, 20 fokot mérünk, viszont vigyázzanak magukra mindenképpen délután, és hogyha tehetik, akkor ne tartózkodjanak a tűző napsütésen.
5: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
6: Az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt a középső sávban baleset lassítja a haladást, közben pedig erősödik a forgalom a 10-es számú főúton az Ürömi körforgalomnál, valamint az M3-as bevezetőjén a Szerencs utca előtt. A vonalban a MÁV Inform ügyeletese Bogáti Bence, nálatok mi újság, jó reggelt!
7: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó híreim vannak, zavartalan a reggeli vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. Tartva a művészetek völgye. Augusztus 2-ig közvetlen volánjáratok indulnak a Népliget és Kapolcs között, melyekre érdemes elővételbe jegyet váltani. A menetrendek a mávcsoport.hu oldalon érhetők el. A nyári időszakban több vasútvonalon is pályakarbantartást végzünk, ezért néhány helyen változásokra kell számítani. Tart a H6-os hév karbantartása, emiatt augusztus 10-ig a hívek csak Közvágóhíd és Sziget-Szentmiklós gyártelep között járnak. A kimaradó szakaszon a sűrűbben, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal lehet utazni. Felújítás miatt a Mátra interrégió kertpótlóbuszok járnak augusztus végéig Vámosgyörk és Gyöngyös között. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a vágányzár alatt a voljáratokat javasoljuk. Jó utazást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Igen, magas szinten van nálunk a népművészet, önök is tudják. Az emberek imádnak szavalni, imádják a verseket, ezért ilyen szavaló kórusokba tömörülnek, és ott szavalnak. Na, olyan sokan vannak, hogy szép kis kultúrházakban nem férnek be szavalni, ezért kimennek a futballpályára, és ott szavalnak kórusban, igen. Örülök, hogy értjük egymást már így is. Azért idéznék egy-két kis költemény részletet.
1: Amikor mondják a bíró sporttársnak, hogy hülye vagy, hülye vagy, hülye vagy. Erre jön a bíró úr. Ha nem lesz csened, finoman mondja, ugye, nagyon mélyen tisztelt, a üvöltők megsértődjenek, ugye, mert hát világos, megvan a jegyük, azért lehet arra anyázni. Persze, benne van a bilétába. Na, szóval a bíró mondja, hogy le fogom fújni a mérkőzést, de nem fújja ám le. Nem meri, gyáva. Én egyszer-kétszer lejöttem a színpadról, ő nem fog lejönni. Hülye vagy, és tovább megy, és akkor még én büszkén fut körbe, így, hogy én vagyok a hülye, így megy körbe. Hát én ilyet nem látom.

0: Hablagy, avagy Cila énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Ferivel játszunk, jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok.
3: Szia, Feri.
1: A Brody dalok napjára hajtasz?
2: Igen.
1: Nagyon szeretett, gondolom, akkor Brodynak a művészetét.
2: És, de el szerettem volna menni, mert ő most lesz 20 éves.
1: És ő is ő ismeri a Brody dalokat? Vagy mondjuk őt Azaria érdekli,
2: hát
1: vagy a Bagosi Brothers Company?
2: Ő nem annyira azt ismeri, ő inkább a többieket, akik ott vannak. Azokat meg én nem.
1: De a többiek viszont Brody dalokat fognak énekelni.
3: De ez egy jó kombó. Sajátos túin van élmény.
1: Ez egy jó kombó, igen. Viszont így megismerheted te is például a Betonhoffit, vagy mondjuk Azáriát, ő pedig megismeri mondjuk a Deák Bill Gyulának
3: a művészetét. Ez tök jó ilyen generációs kapocs.
1: Jó. Úgyhogy ez jó ötlet.
3: Jó kis apafia, vagy anyalánya, igen. Vagy apalánya, vagy anyafia program. Ez egy lehet az ilyen.
2: Apafia. Csak jussunk oda.
3: Figyelj,
1: ez csak rajtad múlik.
3: Na itt a feladvány.

0: Azt kell mondjam, hogy sanszos, hogy ezt viszont te ismered, és nem a fiat ismerné.
1: Igen, erre kaptam csípőficamot egyszer egy diszkóhajon.
2: Mit? Micsoda?
0: Csípőficamot?
2: Csípőficamot kaptál?
0: Diszkóhajon? Ez Budapesten történt?
1: Még a Balatonon.
0: Balatonon.
1: Mentünk keresztbe.
0: Igen?
2: Na de mesélj, mi történt?
1: Barbara Streisandtól a szerelmes asszony.
0: A Woman in Love.
2: Woman in Love. Istenem, de gyönyörű.
0: Hát így. És csaptad a szelet valakinek? Vagy hogy
1: hát az akkor volt. Az akkor volt.
2: Akkor csaptad a szelet, mikor. Igen, táncoltatok, és hogy lett csípőfica volt?
1: Hát ez egy, ugye egy lassú szám, és egy elég hosszú, és abban az időben azért nem tudom, de ott még billegett a hajó is.
2: Igen.
0: Te meg csavargattad magad, hát,
1: szóval nehéz volt az az este.
2: De várja, mi lett az este vége?
0: A fiad.
1: Hát Balatonra mentem megismerkedni egy erzsébeti lányon, én meg ott lakom Kőbányán.
2: Oké, de kórházba kerültél, az lett a vége?
1: Jaj, nem, azért az
2: nem.
1: Azért
2: okay,
1: azért
2: nem.
0: De ő lett a gyermeked anyja, aki ott?
1: Hát nem, nem.
0: Aha, egy másik korszak. Nem baj, akkor ez töröl.
2: Mi szép emléked!
0: Viszont akkor térjük vissza a Brodyhoz.
2: Na, mehettek a fiaddal, mert hogy tied a páros napi egy augusztus 9-ére a Sziget Fesztivál mínusz első napjára a Brody Dalok napja nagyszínpados koncertjére. Gratulálunk hozzá!
1: Hú, köszönöm szépen!
0: Mi köszönjük a játékot!
2: Vigyázz majd magadra, jó? Légy szíves, nehogy ott valami baj történjen!
0: Bokaficam meg ilyenek!
2: Igen!
0: Szevasz, Feri! Szia!
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt. A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Femines. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
0: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
5: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
1: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Csütörtöktől elrendelték a hőségriadót. Két darabbal érkezik a Centrál Színház a Szigligeti Várudvarba. Hőségben és gyenge szélben rendezhetik meg az idei kék szalagot. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Holnap jön a hőség. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet előrejelzése alapján a hét közepétől anticiklon húzódik Magyarország térsége fölé, amely fokozatosan válik a szubtrópusi eredetű forró levegő magjává, és a közelgő hőhullám a hétvégére újra kemencévé teszi a Kárpát-medencét. A meteorológiai szolgálat hozzátette, még nem tudják pontosan meghatározni, hogy a hőhullám meddig tart majd, de a hétvégén már visszavárjuk majd ezt a hűvösnek most sem mondható időt. Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A MÁV a Veol kérdésére azt írta, már zajlik a tervezése annak a beruházásnak, amely a peronokat és a gyalogos aluljárót is érinti. Az állomás épületét az Európa Kulturális Fővárosa program előtt részben felújították. A beruházás során korszerűsítették a felvételi épületet, megújult a pénztárcsarnok, a váróterem, a mosdók és az utastájékoztatási rendszer. Emellett modern burkolatok, új bútorok és energiahatékony világítás is helyet kapott. Ugyanakkor a teljes akadálymentesítés forráshiány miatt elmaradt. Az újbóli fejlesztés része lehet a nyugat-magyarországi vasútállomások korszerűsítését célzó projektnek, amelyben a Gyesev is közreműködik. A beruházás megkönnyítheti majd a kerekesszékkel, babakocsival vagy nagyobb csomaggal utazók közlekedését. Megkezdődött az ürgék befogása a Tihanyi belső tónál. A Balaton felvidéki nemzeti park szakemberei a túlszaporodott állományból mintegy 100-220 állatot fognak be, hogy egy másik biztonságos élőhelyre telepítsék őket. A cél egy új üregkolónia kialakítása, amely később természetvédelmi tartaléként is szolgálhat. Tihany polgármestere szerint nincs sok aggodalomra, a belső tónál továbbra is sok űrke marad. A kirándulókat ugyanakkor arra kérik, hogy az állatokat ne etessék és ne próbálják megsimogatni. A Szigligeti Várudvar augusztus 22-éig gazdag nyári gasztronómiai és kulturális kínálattal várja a látogatókat. A Budapest 6. kerületében működő Centrál Színház pedig két amerikai szerző, a párkapcsolati nehézségek komikumára épülő vígjátékát mutatja be a Várudvarban. A részleteket Puskás Tamás igazgató rendező mondta el a Sláger FM-nek.
1: Pontosan ez a nyári színházaknak a szándéka. Elsősorban vígjátékok játszásával valóban az örömszerzésre koncentrálunk. E tekintetben van nehezen visszautasítható ajánlata idén a Centrál Színháznak. Este 8:30-kor kezdődnek az előadások. Augusztus 8-án kezdjük. Először Alföldi és Toll főszereplésével 8-szor játsszuk a Neil Simon Furcsa pár című előadását, és utána egy átállásnyi szünet után pedig a Kevér Gábor, Parti Nóra, Szabó Kimmel Tamás, Ballester és Martinus Dorina szereplésével az 5 szereplős Woody Allen darab a tiszta őrület.
0: A részletes programokról a Szigligeti Várudvar hivatalos vagy Facebook oldalán olvashatnak. Gyenge szél és rendkívüli hőség várhatja csütörtökön az 58. kékszalagvitorlás verseny résztvevőit. A rajtnál még mérsékelt keleti szél fújhat, később azonban szélcsendes és élénkebb szakaszok váltakozhatnak, ezért a helyismeret és a taktikai döntések különösen fontossá válhatnak. A Balaton felett 30-32, a parton pedig 36-38 fok lehet, a tóvize 25-27 fokosra melegedhet. A várhatóan gyenge szél miatt az idei verseny jóval lassabb lehet a tavalyi rekordfutamnál.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
3: Az Üllői úton elhárult a forgalmi akadály, zavartalanul lehet már közlekedni az Ecseri útnál is, viszont az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt tovább erősödött a forgalom, de egyébként nagyjából ennyi, egész csendesnek tűnik a város, úgy tűnik zavartalanul lehet közlekedni. Ha bárkinek ennek ellentmondó infója van, küldje a 0630 30 30 95 8-ra. Azt azért szeretném hozzátenni, hogy a Kőbányai úton kifelé az Orci tértől a Könyves Kálmán körútig egy rövidebb szakaszon kertészek dolgoznak, legyenek óvatosak, korlátozásokra lehet számítani, a szerviz utat pedig időszakosan le is zárhatják. Aztán ma estig a Kolumbusz utcát az Edison utca és az Erzsébet királyné útja között zárva tartják daruzás miatt. Ugyancsak daruzás miatt egyirányúvá tették ma éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát, a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig. valamint a mai naptól a H5-ös hév helyett a Kaszásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzéssel pótlóbuszok közlekednek karbantartás miatt, de a 34-es, 106-os és 134-es busszal is lehet utazni, és persze ismét elmondom, hogy vasárnap üzemzárásig nem jár a 4-es metró a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között, itt a sűrűben induló autóbuszokkal és villamosokkal lehet utazni a metró szerelvények helyett.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
3: Összeszámolni sem tudtuk hirtelen Petrával, hogy hányféle karaktert játszott már Johnny Depp, és hogy tényleg nem egyszerű filmszerepekről, hanem átlényegülésekről van szó. Önöknek melyik a kedvence? Írják meg!
5: A Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben.
3: 0630 30 30 95 8, közben érkezik Mark Cohen.

0: reggelt kívánunk itt a Sláger reggel, ahol tegnap meg volt a nagy bejelentés, hogy ugye a Hollywood Vampires, ez a kiváló négyes fogat érkezik majd Budapestre koncertezni. Egyrészt tartjuk azt, amit még a nyár elején ígértünk, hogy az összes nagy világsztár budapesti fellépésére szeretnénk megajándékozni önöket belépő jegyekkel. Itt már annyi minden történt, mert ugye az utóbbi napokban Szigetlázban égtünk, mert nagyon sok fellépő majd a Szigeten lesz ott. Itt egyébként zárójelben megjegyeztük, hogy persze, ha mondjuk valaki a Zara Larssonra vagy a Morcsivára nyeri jegyet, attól még ugyanúgy megnézheti a többi fellépőt, meg részt vett a többi programon aznap a Szigeten. És hát akkor így jutottunk el a tegnapi nagy bejelentéshez, hogy jön a Hollywood Vampires. Ezt viszont megfejeltük még azzal, hogy a budapesti koncertre szóló belépőkön túl valakit szeretnénk meghívni Londonba augusztus 10-től 13-áig.
1: Igen, és ami fontos, hogy úgy tudnak jelentkezni erre a játékunkra, akik tényleg igazi nagy rajongói a Hollywood Vampiresnek, vagy mondjuk Johnny Deppnek, Alice Coopernek, Joe Perrynek, hogy SMS-ben elküldik azt, hogy Hollywood Vampires. Tehát, hogyha tegnap még nem tették meg, akkor ma is van erre lehetőség. Szóval ez nem csak egy napig tartott, igen, jó? Hanem ez egész héten tart.
0: Folytatjuk, és akkor ott is lesz koncert, plusz filmvetítés, plusz lehet találkozni a srácokkal, de erre majd még visszatérünk. Most térünk vissza oda, hogy tegnap, amikor Johnny Depp ugye szóba került, mint az egyik vezéregyéniség, mondjuk Alice Cooper mellett, vagy Perry mellett a Hollywood Vampiresnek, itt elkezdtünk tanakodni Petrával, hogy de hát ő azért alapvetően ugye mégiscsak egy filmszínész, vagy hát így zártuk a szívünkbe, uh-huh, és aztán elkezdtük kiszámolni, hogy tulajdonképpen hányféle karakterben láthattuk őt, és elakadtunk a számolásban, mert hogy egyébként zseniális alakításokat nyújt. Persze van, aki meg pont azt mondja, hogy jó, de hát mindig ugye hihetetlen jelmezekbe bújik, és hogy akkor... De hogy nagyon sokszor, igen, és hogy valójában ott ugye, de ez minden hollywoodi filmszínésznél előkerül, aki mondjuk Oscar-díjat kap pláne, hogy valójában nem is ő, meg nem is az alakítása kapta, vagy érdemelte ki az Oscar-díjat, hanem annyira jól dolgoztak a maszkmesterek, hát, hogy ettől megszeretted az adott karaktert, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Van velünk egy kiváló filmkritikus, Csákvári Géza személyében. Szavasz, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Te hová helyeznéd el Johnny Deppet, akár a jelenkorunkban, akár úgy általában a filmművészetben?
2: Vicces volt, amit így az Oscar-díjakról mondtál, hogy a maszkosok szokták igen kapni az elismerést. Ez részben így is van, de mondjuk Johnny Depp az pont egy olyan, úgymond egy ilyen klasszikus, még ilyen, azt mondjam, hogy a kihalóba lévő hollywoodi filmstár, akinek annyiféle szerepe van, hogy mindenki találhat magának egy olyat, amiben így mondjuk... Úgy kedveleti. És mondjuk szerintem, ha egy újságírók így vesznek egymás között, akkor nyilvánvalóan azt kell mondjam, a filmes reszketés Las Vegasba, ami mondjuk az én fiatalságomat meghatározta, és nem mondom azt, hogy én gonzó újságíró lettem, mint ő, de az egy nagyon jó alakítás volt például, és ha mondjuk a tényleg ilyen generációs filmekről beszélve, akkor ott van mondjuk a Arizona Álmodozók, ugye M.J. Kusztorica filmje, tehát én nem ezeket a maszkosokat mondanám a legjobb alakításának, bár nyilvánvalóan a Karib-tenger kalózainak nagyobb rajongótábora van, mint ezeknek kisebb ilyen gyöngyszemeknek.
1: Jó, de például a Room naplóban is zseniális volt szerintem, abban is Donny Brasco-t, hát azt ne vegyük el tőle, hát ott Al Pacino-val ketten együtt, úristen.
2: Persze.
1: És ahhoz aztán nem kellett nagyon sok minden, sem maszk, se semmi, hanem ott a színészi alakítás, ami elvitte. Igen.
2: Így van. Tehát, hogy tényleg, ahogy mondod, a Donny Brasco-t is mondhattam volna, éppen az is eszemült, vagy a közellenségeket, vagy a...
1: Közellenségeket, úristen, de jó, igen, igazad van.
2: Igen.
0: Na és akkor ehhez képest...
2: Igen, tehát hogy ez olyan, hogy lehetne, tehát ugye ő neki, amikor most néztem, tehát hogy ez a karácsonyi ének lesz, úgymond a...
0: Pont ezt akartam, hogy most ehhez képest ugye a Comic-Conon felbukkant már Ebenezer Scrooge-nak öltözve, mert hogy Charles Dickens klasszikusából elkészült a legújabb, vagy készül a legújabb filmes verzió a karácsonyi énekből. De egyébként ezekhez akkor mit szólsz, mert mondod, hogy nem ez a fő csapás irány, de közben meg én úgy látom, hogy ő lubickol ezekben a szerepekben.
2: Na, hogy ne? Például ott van szerintem, ha így a Scrooge-ot nézzük, akkor ott van a Charlie és a Csoki gyár, ami szerintem egy ilyen hasonló alakítása volt, ahol mondjuk nyilvánvalóan, ha azt mondjuk a Charlie és a Csoki gyár, vagy Willy Wonka, tehát nagyon sok színész eszünkbe juthat, még akár Timothy Chalamet is, de azért inkább szerintem Johnny Depp vitte itt a
1: igen,
2: a dolg, a, hogy mondjam, a krímet, és a De például otthon a Sweeney-Todd is, ugye a...
0: Tényleg a borbe, igen.
2: A Tim Burton-nál dolgozott együtt, tehát, hogy és akkor meg minden mellett tudok mondani olyat is, hogy Otthon az utazó, ami a életem egyik legrosszabb filme volt.
1: Igen, az nem volt egy jó film.
0: Figyelj, most ez a Scrooge-os történet ugye azért is nagyon fontos állomás, mert amióta volt feleség Amber Heard ellen megnyerte a rágalmazási pert, ez 2022-ben, tehát most már 4 éve történt, gyakorlatilag ezt mondhatjuk, vagy kiálthatjuk ki az ő nagy visszatérésének. Jól választott nagy visszatéréshez?
2: Mindenképpen, tehát ez szerintem épp amiket ugye így említettünk, tehát ez egy ilyen nekivaló szerep.
1: Tehát nyilvánvaló. Kicsit rosszul hallunk, most jobban hallunk, igen?
2: Igen, tehát ez abszolút nekivaló szerep. És egyébként már így részben visszatér, de mondjuk igazatok van, tehát hogy ez egy nagy, erről mondjuk ilyen doktori disszertációt lenne nyitni, hogy ki az, akinek Hollywood megbocsát, és kinek nem. De alapvetően ő az a színész, vagy akinek ugye úgy néz ki, hogy mindent meg lehet bocsátani, de egyébként nagyon vicces volt, ugye, amely egy visszatérésről van szó, tehát a visszatérés első lépése a 2023-as Cannes Filmfesztivál volt, ahol a Jean de Barry-ba játszott a 15. Lajos, úgyhogy nem tud franciául, és inkább elmimikázta az egészet, tehát ez egy nagyon vicces, nagyon vicces dolog volt, akkoriban forgatott szerintem, vagy a forgatták vele, van egy ilyen a Karlovári Filmfesztiválnak mindig egy ilyen bevezető filmje, amit oda rádogozó sztárokkal forgatnak, akik díjat kapnak. És az Budapesten forgatták, a Gellért szállóban, és nagyon vicces volt, ma arról szól, hogy aki elmegy Karlovári-ba és sztárja, az mindenki kap díjat, csak ő nem.
1: Mikorra is van, az a jó.
2: Igen, és akkor ugye az a válasz, hogy előveszi a gitártokját, amely szóba került a zenészi pályafutása, és akkor a gitártokban nem gitár van, hanem egy Karlovári díj, amit nyilvánosan nem kapod meg, de neki az is van, így is van.
0: Tehát,
2: kb. Ez így leképezi azt, hogy ugye mit kell gondolni Johnny Deppről, hogy számára úgy gondolom, hogy tényleg mindig meg fognak bocsátani.
0: Oké, te találkoztál vele, mert azért te jártál Cannes-ban többször meg különböző fesztiválokon, és nagyon sokakkal spanoltál, mert hozzá volt szerencséd, vagy szívesen találkoznál vele?
2: Ha már itt a Jean de Barry kapcsán, igen, készítettem egy a szálloda a teraszán vele interjút, ahol elképesztő szélfúj, gondolom, amikor betervezték az interjút, akkor...
1: Nem gondoltak
2: akkor
1: erre, igen.
2: Igen, Cannes-i napsütésre gondoltak, és gondolom ilyen, mondjuk így, hogy ásványvizekre. Nem vagyok benne biztos, hogy Johnny ásványvizet ivott, de ilyen, hogy mondjam, átlátszó volt.
0: Életvíz.
2: Igen, és akkor ott lehetett vele interjúzni.
1: Jó volt, jó fej volt veled?
2: Jó, nagyon kedves, csak amikor vannak olyan szerintem színészek, amikor szerepben vannak, akkor úgy beszélnek, mint egy normális ember. Amikor ő alapverzióban van, akkor ő ilyen nagyon szétesően beszél, meg lassan.
1: Igen,
2: meg...
1: olyan, igen, interjúkat láttam vele.
0: Figyelj, ezt valakinek lesz szerencséje majd testközelből megtapasztalni, mert hogy most a hallgatóinknak felajánlottuk ezt a lehetőséget, hogy találkozhatnak vele, meg Alice Cooperrel, hiszen valakit majd ugye Londonban vendégül látunk napokon keresztül, és ott egyébként a kulisszák mögé is betekintett, ha már itt emlegettük a Hollywood Vampires-t, úgyhogy ha gondolod, akkor küld el nekünk SMS-ben a Hollywood Vampires szavakat,
1: lehet, hogy még akkor
0: Londonba kireptettünk, Géza.
2: Icipizit korrupciósan hangzik, de a fúziát.
0: Akkor ne! Igazad van! Ne tedd meg! Hagyjuk ezt meg a többieknek, igen. Viszont akkor önök, drága hallgatók, küldjék nekünk továbbra is a Hollywood Vampires üzeneteket. Csákvári Géza filmkritikusnak pedig köszönjük
1: nagyon
0: szépen.
1: Nagyon köszi, szia!
0: Szia!
2: Szívesen!
1: Hello, szép napot!
0: Illetve a Sláger FM Facebook oldalán, ahol egy jópofa képmontázsal is készültünk, nevezzék meg a kedvenc Johnny Depp karakterüket, és aznak örülnénk, hogy azt is megindokolnák, hogy miért éppen arra esett a választásuk, mert mi is még itt előrukkolunk ezzel. Most viszont Cam Radion és Be Mine, 8:23 itt a Sláger reggel.

0: Sláger reggel, 8:30 lesz, 4 perc múlva. Szóval ki a kedvenc karaktered Johnny Depptől?
1: Ollókezű Edward, egyértelmű.
0: Kíváncsi voltam, még emlékszel rá, hogy tegnap mit
1: mondtál. Ma reggel is ezt mondtam neked, Csilla.
0: Képzeld el, hogy...
1: Néha beszélgetünk adások kívül is, tudod, csak elfelejtett.
0: Hogy... Okay. Ugye megvan, hogy volt. Szerintem mindenki, remélem mindenki látja maga előtt Ollókezű Edward karakterét. Hát ugye az egy dolog, hogy bele kellett cuppantani abba a bőrszerkóba.
1: Szegény, ez igazi, de az lak, nem? Vagy az bőr,
0: hát,
1: azért bőrlak,
0: latex,
1: vagy
0: nem tudom,
1: is tudom.
0: Mint a Britney Spears, ugye, amikor igen, ilyen igen, pirosba igen. bújt. Igen. És hogy állítólag hőgutát kapott, csak nem, mert hogy hát nem, volt, nem volt hűvös az a ruha. Fölajánlották, hogy valamiféle ilyen hűtő cuccokat raktak bele, de azt mondta, hogy nem, mert hogy neki úgy kell kinézni, ahogy az úgy testhez áll meg, jó? Úgyhogy nem engedte, és egyszer el is ájult egyébként pont ezért, mert Jézus, annyira merege volt abból, vagy abban. És ha már itt a melegnél tartunk, amikor például a Karib-tenger kalózait forgatták, akkor emlékszem, olvastam egyszer valahol, hogy nagyon speciális kontaktlencséket kapott, hogy ne hunyorogjon, mert ugye állandóan tényleg igazi napsütésben csináltak, és elég fura lett volna, hogy gondolod, hány órát kellett ott állnia. Én hát nagyon ritkán kellett, hogy úgy konferálják mondjuk így kamera előtt, hogy napsütésben, és pár másodpercig tudom tartani nyitva a szemem, de annyira az... érzékeny a szemem mindenre, a vízzel, igen, igen, a dohányfüstre, napra, hogy az szörnyű. Viszont az aranyfogakat, meg képzeld, sokkal több lett volna neki Jack Sparrowként, de a Disney azt mondta, hogy egyáltalán ne legyen. Tehát amikor meglátták, mert ugye nyilván Johnny Depp is az az alkat, aki tudod, ő maga is nem csak hogy beleéli magát a szerepbe, hanem vannak ötletei. Mint igen. Ahogy legendásan Peter Falk saját maga mondta azt, hogy legyen ilyen kopott, ütött kopott ballonkabátja, meg kocsia, mert hogy szerint az hozzáad a karakterhez. És Johnny Depp is nyilván megengedheti magának, hogy azt mondja a többieknek, hogy van egy ötletem, szeretném ezzel meg azzal feldobni a karakterem. És sokkal több aranyfogat szeretett volna, az Disney meg azt mondja, hogy nem. Aztán kötöttek egy kompromisszumot, hogy oké, van is, meg nincs is, meg stb. És hogy közben meg tök érdekes, hogy ez lett az egyik védjegye az ő karakterének. Tehát azért az mindenkinek megvan. És ha már az előbb a Géza a Willy Wonkát behozta, ott meg hát mit gondolsz? Tehát emlékszem még arra, hogy volt belőle, nem azt mondom, hogy botrány, de hogy sokan megütköztek azon, hogy vajon kiről is formázta meg ezt a karaktert, ugye, hogy
2: sziasztok, kisgyerekek, jaj, de jó, itt vannak kis csokikkal, meg...
0: Hát, az neked nincs meg, hogy mondták, hogy a Michael Jacksonról. Tehát, hogy nagyon haj az, ez az egész, a hát, hogy a Michael Jacksonra, ugye ott is azért a szemveg, meg a stb., hogy ahogy olyan érdekesen bánt a gyerekeket.
1: Michael Jackson meg a szemüveg, de érdekes.
0: De nem a szemüveg, hanem hát ez az egész ilyen kis hello,
1: sziasztok. Soha nem jutott volna ez.
0: És hogy ezt ő maga cáfolta, tehát fontosnak tartotta elmondani, hogy nem, hanem régebbi ilyen televíziós műsorvezetők, ugye hát Amerikában nagyon sokféle gyerek műsor volt, hogy ott voltak ilyen igen. Nagyon kedves, tudod, mint a Galla Zimmer Feriben. Szervusz, kisfiú, kész, csokikád. Ja, tehát, hogy a tévés műsorvezetőkről mintázta, nem a Michael Jacksonról. Michael Jacksonra bízzuk inkább.
1: Jó ötlet.
0: A tanulásást most.
1: Jó ötlet.
0: Jön már is a Bad, így 8:30 előtt. Picivel önöktől viszont akkor továbbra is várjuk a
1: Hollywood Vampires.
0: SMS-eket 06:30, 30:30, 95:8, mert hogy persze ma is lesz majd játék. Ez a Sláger reggel, jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
4: Nem kell ellenőrizned az árat.
3: Honnan tudom, hogy jó az ár?
4: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
3: Tényleg?
5: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
4: Most énekeld velem.
6: Aldi.
5: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
8: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fankort.hu oldalakon.
9: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
10: Az egyik szamuráj kardomat.
9: Nem már. NASZ ajándékba?
10: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
11: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
12: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy

0: Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
1: Autóüveg Pilkington.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: A reklám után társadalmi célú reklám.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét. Budapesttől Vácig biciklizett a Duna kiszáradt medrében a kerékpáros klub elnöke. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten, miután hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. A személytaxi szolgáltatás tarifájának emeléséről a június 26-i ülésén döntött a fővárosi közgyűlés. A Duna rekordalacsony vízállása miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a teljesítménycsökkentés nem üzemzavar, hanem a biztonságos működést szolgáló előre meghatározott intézkedés. A minisztérium folyamatosan kapcsolatban áll a paksi atomerőművel, a Mavirral és az MVM-mel, és óráról órára figyelik a helyzet alakulását. Kigyulladt egy komposztáló üzem tárolója tegnap este Százhalombattánál, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A komposztálón kívül szalmabálák is égtek a város és a hatos főút közötti területen keletkezett tűzben, amelynek oltásában az érdi, a gödöllői, a fővárosi és a törökbálinti hivatásos, valamint a százhalombattai létesítményi és önkéntes tűzoltók vettek részt. A lángokat körülhatárolták, majd hosszú ideig oltották és hűtötték a területet. Budapesttől Vácig biciklizett a Duna kiszáradt medrében a kerékpáros klub elnöke. Kürti Gábor Dezső ezzel akarta felhívni a figyelmet a történelmi aszály miatt kialakult rendkívüli helyzetre. Azt mondta, az alapcélkitűzés az volt, hogyha lehetséges, akkor addig teker felfelé, ameddig két hete leúszott Nagymarosról a Váci kombig. Az aktivista korábban a Velencei tavon sétált át, szintén az alacsony vízállást kihasználva. A Duna vízszintje kedden Budapesten mindössze 31 cm-re süllyedt, ezzel újabb negatív rekord született. Szeptember 13-án a Drum & Bass műfaj legnagyobb nevei érkeznek a Budapest Parkba, ahol megrendezik a Maximum Drum & Bass Daytime Rave-et. A délután 3-kor kezdődő fesztiválon fellép mások mellett az osztrák Camo & Krugt, valamint a műfaj legendái Ronnie Size és Krust. A hazai előadókat Shimi képviseli, a szettekhez pedig nemzetközileg ismert MC-k csatlakoznak. A szervezők szerint a program a Drum & Bass szinte minden fontos korszakát és stílusát felvonultatja egyetlen napon.
8: Mi újság a Kárpát-kemencében?
9: Igen, melegre kell készülnünk, jó, hogy így mondtad. Nem mindenkinek jó, úgyhogy tessenek vigyázni magukra nagyon, és hogyha nem muszáj, akkor ne tartózkodjanak a tűző napsütésen. Ez nagyon fontos, mert tudom, hogy ilyenkor sokan vágyakozunk a strandra, de ott is inkább a, mondjuk az árnyékosabb részeket választjuk. Egyébként most még kellemes az idő, 23 fokot mérünk, délutára azonban már 35 fok lesz.
8: Akkor jön meg, és 40 fok az meg holnap után?
9: Hát igen.
8: Meg a hétvégét.
9: Itt a fővárosban csak 38-at láttam, de tény, hogy lesznek olyan körzetek, ahol 40 fokot is mérhetünk.
10: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
8: Tovább élénkült a forgalom a Budapest környéki utakon, így telített az M1-es Biatorbáty és Bicske térségében, az M3-as bevezetője az M0-as csomópontjától befelé, a 10-es főút a Solymári körforgalomtól, az 51-es Dunaharasztitól a főváros felé, valamint a Csepel-sziget útjain is érezhetően lassabb egy kicsit a haladás. A Szerémi úton befelé a Galvani utcánál baleset történt, és erős a forgalom a Budörsi úton befelé, valamint az M3-as bevezetőjén is. A Kőbányai úton kifelé az Orci tértől kertészek dolgoznak, ezért van korlátozás. A Kolumbusz utcát, az Edison utca és az Erzsébet királyné útja között darúzás miatt lezárták ma estig, míg az Apáczai Csere János utcát ugyancsak ma estig szintén darúzás miatt egyirányúvá tették a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig. A H5-ös hév helyett mától Kaszásdűlő és a Battyányi tér között pótlóbuszok közlekednek, illetve egyéb buszjáratok is használhatók persze. A 4-es metró pedig szintén nem jár a Szent Gellért tér és a Keleti között, itt pedig a sűrűben induló, az azonos vagy hasonló útvonalon közlekedő buszokkal vagy villamosokkal lehet utazni.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel.
11: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
6: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: Ha már ilyen sokszor elmondtuk azt, hogy küldjék nekünk a Hollywood Vampires üzenetet SMS-ben a 0630303958-ra, hát gondoltuk itt az ideje, hogy fölhívjunk valakit, aki ezt megtette. Drága Ildikó, jó reggel!
1: Szia, Ildikó!
2: Jó reggel, sziasztok!
1: Te melyik karakterében szereted a legjobban Johnny Deppet, ha már erről is beszélgettünk, meg még majd fogunk is?
2: A Csokoládé című filmben szerettem nagyon. Végül nem annyira ismert.
1: Aha. Sokan nem ismerik, de ez szerintem egy csodálatos film. Figyelj csak, és te Johnny Depp miatt szeretnél a Hollywood Vampires-szel találkozni, vagy a többi tagot is azért kedveled?
2: Én úgy gondolom, hogy így globálisan mindenkit kedvelem, de hát nem kifejezett, nem mondhatom azt, hogy kifejezetten Johnny Depp-re
1: vagyok.
2: Tehát mindannyiukat.
0: Szereted a jó zenét, ennyi, majd ne feledkezz meg a zenei kvízünkről se, azt is tölts ki, hogy beleszólj, hogy milyen zenéket játszunk itt a slágeren. Most viszont szerintem én Petrát ismerve pár egy ideje, azt gondolom nem véletlenül forszírozta ezt, hogy vajon Johnny Depp kedvéért menni le, vagy a többiek tekintetében is képben vagy.
1: Igen, mert az, a játékunk az úgy zajlik, hogy van egy Hollywood Vampires-höz kapcsolódó kérdésünk, ezt mondom most neked, és aztán utána Zoli mond neked egy londonos kérdést, oké? Okay?
2: Jó, próbáljuk meg.
1: Na figyelj, melyik együttes alapító gitárosa Joe Perry?
2: Talán az American Group?
0: Nem.
1: Nem baj, semmi gond, jön a londoni kérdés.
0: Hát, ha ez megy. Londonban jártál már, Ildi?
2: Még nem.
0: De vágyakozol?
2: Igen.
0: Akkor most próbáld magad elé képzelni Londont, és kérlek nevezd meg nekünk három ikonikus dolgot Londonból, ami piros színű.
2: Piros színű? Hát aha. Az egyik ikonikus a londoni busz.
0: Nagyon igen, jó. Az emeletes busz, a double decker.
2: Emeletes busz, a másik a telefonfülke.
1: Szuper.
0: Oké.
2: Okay.
0: Gondolj piros. Piros, és gondolj valamire, ami ugyanúgy kezd kimenni a, hát úgymond a divatból, mint a telefonfülke.
2: Ajaj.
1: Na mi lehet az?
2: Posztaláda.
1: Nagyon jó,
0: az
1: szuper.
0: Lesz az, jó.
1: Ez a három, ez így tökéletes. Okay,
0: na, akkor térjünk vissza egy pillanatra, hát ha közben eszedbe jutott, a kérdéshez, hogy Joe Perry melyik együttes alapító tagja volt. Ha nem tudod, akkor kapsz egy mentőkérdést. Szóval megvan esetleg, hogy Joe Perry hová húz?
2: Aerosmith.
1: Igen.
0: Aerosmith.
1: Jó. Okay. Gratulálunk. A jó hírünk az, hogy tiéd a páros belépő a szeptember 8-i budapesti Hollywood Vampires koncertre, és az esély a fődíjra.
0: Hogy elutaz augusztus 10-től 13-áig Londonba. Adjuk a repjegyet, biztosítjuk a szállást, plusz találkozhatsz a srácokkal, a Hollywood Vampires tagjaival. Egyrészt a kulisszák mögött, másrészt lesz ott is egy nagyszabású koncert, és még egy róluk szóló dokumentumfilm premier vetítése, azt is megnézheted. Úgyhogy azért ez így jól hangzik szerintem.
1: És egyébként az egész buli az Auto Arénában lesz a Barracuda Touring felajánlásával, tudjuk ezt biztosítani, ha te leszel a szerencsés. Kit viszel magaddal, ha te nyersz?
2: A fiamat.
1: A fiad.
2: A fiamat, igen.
1: Szereti a rockzenét, vagy szereti Londont, vagy utazni szeret, vagy angolul tud, és azért őt viszed?
0: Vagy szeret téged, ezek után meg még jobban fog.
2: Ezek közül mindegyik.
0: Na jó, drukkolunk neked.
2: Szeret utazni nagyvilágjáról, már Kínába is felutazott.
1: Isteni.
0: Oké, figyelj, jövő hét elején kiderül. Addig is köszönjük szépen.
1: Nagyon köszönjük.
2: Nagyon köszönöm.
0: Szia,
1: hello.
0: És akkor írják meg közben gyorsan a Facebookon vagy SMS-ben, melyik a kedvenc Johnny Depp karakterük.

0: You're Free! A Csanéti Sláger reggelben 9 óra előtt 6 perccel Andreától egy kosztümös fénykép kísérletében kaptunk üzenetet, amiben azt írja, hogy Johnny Deppel kapcsolatban jegyezné meg. Ugye itt forgatták a Modigliani életéről szóló filmet, aminek ő volt a rendezője. Ebben több napos statisztált, írja Andrea, és ehhez csatolta ezt a bizonyos fotót. Állandóan késett, de nagyon kedves volt. Sajnos nem mutatták be Budapesten a filmet. 2024-ben történt ez. Aztán fényképet csatolt Géza is, aki a Sláger FM Facebook oldalán az Álmosföld legendáját jelölte meg, ami ugye, hát ez egy ilyen horrorfilm volt, de emlékszem, hogy egy kolléganőmkel néztük meg, és végig röhögtük. Tehát kb. A 20. perctől ez a fejnélkül
1: lovas, az olyan, az nem
0: annyira
1: olyan horror,
0: gagy lett, a Krisztina Ricci volt igen, még benne, meg nem igen, tudom igen. Mi. Aztán figyelj, ezt szerintem még nem említettük, Don Juan de Marco. Írja például
1: Istenem,
0: Erika.
1: De jó volt benne, te jó ég!
0: Ugye a kérdésünkre, hogy melyik a kedvenc Johnny Depp karakter?
1: Igen, és amit még nem emlegettünk, Lucy a Mad Hatter-t írja nekünk. Igen, a kalapost.
0: Az az Alice Csodaországban, ahol
1: igen,
0: olyan...
1: vörös volt az egész feje, a szemöldök, az már nem is szemöldök, az a szemöldök szőr. Meg paróka, meg kalap.
0: A bolondos kalap, bolond kalapos, bocsánat.
1: Ezt igen. A cilinderes sztorit nagyon szereti, úgy látom, igen.
0: Valami bejön neki, lehet, hogy... Barnabas Collins, ahol fapofával rengeteg dolgot tud kifejezni az Éj sötét árnyék című filmben. Viki ezt írta, hogy azért azt tetszett neki. Willy Wonkát írják nagyon sokan, de azt hiszem, hogy ha győztes kell hirdetnünk, akkor ez egyértelműen
1: Jack Sparrow
0: lett a Karib-tenger kalózaiból. De... a nyertes, az viszont önök közül még várat magára, aki majd ugye Londonba utazhat.
1: Igen, és ami nagyon fontos, hogy még tessék folyamatosan küldeni, mert ugye tegnap játszottunk, ma játszottunk, de holnap is fogunk, úgyhogy küldjék nekünk SMS-ben annyit, csak annyit, hogy Hollywood Vampires.
0: Várjuk!
2: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: David Frey, Valery Szokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamara Zenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
3: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Ajkán várunk a Heliosban, Pápán az Interspárban.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenikascade.hu.
0: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
8: Drága aranyhallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
8: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
8: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Önköltségi szint alá csökkent a görög dinnye termelői ára. Közös baleset megelőzési akciót szerveztek a Veszprém vármegyei rendőrök. Jubileumi gálára készül a Ván Veszprém. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Veszélybe kerülhet a hazai dinnyetermesztés jövedelmezősége, miután az önköltségi szint alá csökkent a görög dinnye termelői ára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a szezon elején még kilogrammonként nettó 100-120 forint között alakultak a felvásárlási árak. Július 20-a körül azonban már csupán 40-50 forintot fizettek a termelőknek. Sok esetben még ezen az áron sem tudták értékesíteni a termést. Az áresést a július közepi lehűlés, az európai kereslet visszaesése és az Észak-Macedón, valamint albán import okozta túlkínálat is erősítette. A kamara szerint a fenntartható gazdálkodáshoz átlagban legalább 100-120 forintos nettó termelői árra lenne szükség. Észszeliszom címmel ismét közös baleset megelőzési akciót tartottak a rendőrök Veszprém vármegyében. A rendőrség és egy hazai sörgyártó közös baleset megelőzési ellenőrzésén csaknem 4000 autós szondáztattak meg a turisztikailag frekventált helyszíneken. Azok a sofőrök, akiknél negatív lett az alkoholszonda, alkoholmentes italt kaptak ajándékba. Az ellenőrzések során mindössze két ittas járművezetőt szűrtek ki. Egyikük ellen büntetőeljárás indult, a másik közigazgatási bírságot kapott. A rendőrség célja, hogy továbbra is felhívja a figyelmet, alkoholfogyasztás után senki ne üljön volán mögé. Ismét kiszáradt a Köcsi-tó Balatonalmádinál. A Balatonalmádi és Káptalanfüred között található népszerű kirándulóhely medréből idén teljesen eltűnt a víz, még a közelmúltbeli eső sem javított a helyzeten. Tavaly még maradt néhány kisebb vizes volt, most azonban a tófenék teljesen kiszáradt. A nádas is jóval alacsonyabb a megszokottnál. A szakemberek szerint a csapadékból táplálkozó vizes élőhely különösen érzékeny a tartós aszályra, pedig fontos élőhelye számos béka, madár és rovarfajnak. 100. alsóörsi előadására készül a Pannonvár Színház. 16. nyári évadát tölti alsóörsön a társulat, amely idén ünnepelheti 100. helyi előadását. A jubileumi szezonban két helyszínen összesen 7 produkció várja a közönséget a nyáron. A strandon 5 alkalommal az ingyenes tündértánc interaktív táncmese látható. Még augusztus 15-én az amfiteátrumban a Pál utcai fiúk kerül színpadra. A Strandfesztiválon lesz a Balaton legnagyobb tűzijátéka augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén ismét összefog Tihany, Balatonfüred és Zamárdi, hogy közös programsorozattal várják a Balatonnál pihenőket. Az este 9:30-kor a Tihanyi apátság falára vetített látványos fényjátékkal indul. Ezt 22 órától a balatonfüredi tűzijáték követi. 10 perccel később Zamárdiban a Strandfesztiválon kezdődik a Balaton legnagyobb tűzijátéka, amelyhez a zenei aláfestést 100 Scenes készíti. Az ünnepi show után Azaria és az Analog Balaton koncertje zárja az estét. A szervezők szerint a technikai fejlesztéseknek köszönhetően a rendezvény a korábbiaknál kisebb zajterhelést jelent majd a környéken. Jubileumi gálával és legenda búcsúztatással indítja az idén a Ván Veszprém HC. A kézilabda csapat augusztus 7-én este 6 órától az RKC-jét fogadja a nyár egyetlen hazai felkészülési mérkőzésén, amely egyben az 50. jubileumi szezon nyitó ünnepsége is lesz. Az esten elbúcsúztatják a klub legendás jobbszélsőjét, Gasper Márgucsot, aki utoljára ölti magára a veszprémi mezt. A szurkolók először láthatják hazai pályán az új keretet is, a klub pedig köszönti a junior Európa bajnok játékosokat. A belépés ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Az M7-es autópályán Letenye irányában Martonvásár térségében le kellett zárni a külső sávot, mert valamiért ki kell vágni ott egy fát. A 31-es kilométernél szépen alakul a torlódás, amely már több mint 4 kilométeres. Közben továbbra is élénk a forgalom a főváros felé, főleg az M1-esen, Biatorbágy és Bicske térségében, az M3-ason jellemzően leginkább az M0-ás csomópontjától befelé, illetve sokan autóznak a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-esen Dunaharasztitól, valamint a Csepel-sziget útjain a főváros felé. Itt Budapesten a Szerémi úton befelé a Galvani utcánál egy baleset akasztja meg a haladást, közben pedig erős a forgalom a Budörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárónál, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, valamint a Rákóczi úton szintén befelé a Blaha Lujza tér előtt. A 4-es metró ugye nem közlekedik, a Szent Gellért tér és a Keleti pályaudvar között a vasárnapi üzemzárási buszokkal, villamosokkal lehet utazni helyette. A H5-ös hév helyett pedig pótlóbuszok járnak karbantartás miatt Kaszásdűlő és a Batthyány tér között.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Azért az, hogy 40 évvel az emlékezetes Népstadionbeli koncert után Freddie Mercury körül még mindig vita robban ki itt Magyarországon, ez jó pofa, vagy érdekes?
4: Hát főként azért, mert imádjuk mi őt.
2: Igen. Majd mindjárt a vita nyomába eredünk, de Pharrell Williams-i előbb a terep.

0: ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10 lesz már egy percen belül. Komoly vita robbant ki a Queen rajongók között. Aztán ebbe a vitába, ahogy lenni szokott a rajongókon túl, mindenki más is bele csatlakozott, mindenkinek van véleménye. Sőt, a rajongók most már nem csak Magyarországról, hanem külföldről is üzennek, pedig még csak alig néhány napja, hogy Balaton szemesen felavatták, leletezték Freddie Mercury bronz mellszobrát. A vita tárgya, hogy sokak szerint nem nagyon hasonlít a legendás énekesre, pedig tudni kell, hogy az alkotás nagyon hosszú előkészítő munka előzte meg, és többszörösen jóvá hagyták, például a Queen örökségét kezelő jogtulajdonos is rábólintott, hogy oké, rendben van ez így. Itt van velünk tehát a vonalban maga a szobrászművész Kocsis András Sándor. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Hogy élette meg ezeket a kritikus hangokat?
3: Hát erre, ugye én több mint 30 mellszobrot csináltam, abból 6 külföldön is van, nagyon büszke vagyok rá, hogy az első József Attila szobrot Kínába, a Kínai Íraszövetség elnöke kérte, és ott azt hiszem nagyon szeretik. A következőről van szó.
1: Bocsi, sokan abszolút... azt mondják egyébként, hogy pont József Attilára hasonlít, de van, aki Petőfit véli felfedezni.
3: Hát egyébként, ha belegondoltok, akkor a bajusz és
2: amúgy
3: az arcforma.
2: Amúgy típusra, igen.
3: És ráadásul Balaton szászó és szemes nincs is messze egymástól. No, a következő, persze, hogy számítottam el, miért? Ugye két ikonikus szobor van, az egyik Montreux-ben, a másik Bélkorában. Én feltettem a Facebookra abszolút nem kommentálva mind a kettőnek az arcát. Ha valaki megnézi a Montreux-i szobrot,
1: ami ott a tóparton áll, ugye, ahol régen a stúdiójuk volt.
3: Igen, iszonyú sok kritika éri az arcát, még több adott esetben a dél-koreait, ahogy csináltak egy dél-koreai Freddie Mercury-t. Miről van szó? Hát persze, egy ikonról, és mindenkinek van egy előképe, egy emlékképe, főleg Mercury-val. Én elmondtam a társaságunk, amikor megkértek, hogy én nem... Egy mellszoborban nem lehet előreálló fogakkal énekelve nyitott szájjal, hát a világ legidétlenebb dolga lenne.
2: Igen.
3: Nagyon sok emberrel találkoztam, rengeteg üzenetet kapok, a többség az nagyon pozitív, de az egy érdekes dolgot hadd mondjak el. Amikor felavatták a szobrot, többen ott sírtak, fantasztikus, kedves, megható dolog volt, oda jött egy idős úr. Állok ott a szobor mellett, és azt mondja nekem, hogy nekem teljesen rendben van az arc, de elfogyott a bronz. Mondom, miért? Hát mi ez a kő itt alatta? Úgy néz ki, mint egy kenyérbér. Erre mondom, uram, nézze azt, tudja-e, hogy a kő a világ legősibb szimbóluma? Azt se fogalmam sincs, miről beszél, mondom, nézze. A kő az erő, az állandóság, a bölcsesség és az örökké valóság szimbóluma. Rám néz, és azt mondja, hogy tudja, mint egy szavát nem értem. Tudom, nem baj, szép estét kívánok. Semmi probléma, én erre abszolút számítottam. Egyébként nagyon érdekes a londoni reakciók. Van, aki nagyon szereti, van, aki nem, és nagyon sok olyan megjegyzés volt, hogy mi az, hogy nem Londonban van. Miért nem Londonba került felállításra? Mert Angliában nincsen Freddie Mercury szobor. Tehát én erre abszolút számítottam, mindenkinek elfogadom a véleményét, akkor nagyon röviden hadd mondjam el, ha ez még belefér.
2: Persze, hogy ne. Közben én csekkoltam a másik kettőt, amit említettél. A Montreux-ben egyébként a jellegzetes mozdulata az szuper.
3: De az
2: arc az fura, viszont a dél-koreai az nagyon fura.
3: Én abszolút nem bántom. Itt van, én ismertem elég jól személyesen Göncz Árpád. Ott van egy kiváló szobrászhölgy, az Árpád hídnál megcsinálta a szobrot. Nagyon érdekes a technikai megoldás. Én nem így ábrázoltam volna, ha megnézi az arcát. Hát, én nem tudom, hogy felismerjék Göncz Árpád, semmi baj nincs. A művész autonóm ember valamit.
1: Bocsáss meg, András, pont ezt szeretném megkérdezni, hogy ugye mondjuk a Madame Tussaud panoptikumon az a cél, hogy minél élethűbb is legyen egy szobor, vagy bármi, de hogy minden vonása mindenben tökéletesen utánozza le az igazi embert. Egy szobrászművésznek vajon kell erre törekedni, hogy egy az egyben másolja le valakinek az arcát, vagy ahogy mondjuk Picasso is úgy festett meg ugye embereket, hogy ránézel, és igazából nem is tudod, hogy ez egy ember. Tehát, hogy ez a fajta alkotói szabadság megvan-e a szobrász számára, aki nem is tudom, inkább gondolom egy érzést akar megjeleníteni?
3: Igen, mivel én egy könyvkiadó vagyok, és 16 könyvet is írtam, egy gyorsan érdőt a Picasso-ról. Egy nagyon gazdag hölgyet csinált, kétszer ült neki, a harmadiknál azt mondja a hölgy, hogy na mester, most már elég, nem hajlandó megmutatni, legyen szíves, mutassa meg. Oda megy, megnézi a vásznat, és hanyatt esett, és azt mondja, mester, hát hogy néz ez a kép ki? Hát én nem így nézek most ki, mire Picasso ránézett, nem, de nem sokára így fog, hölgyem. Úgyhogy, persze, ez tele van. Én a következőt szerettem volna ábrázolni, és előre elmondtam, hogy nekem, ugye én sokat jártam Iránról, is írtam egy könyvet, ott a Zoroasterek központja Jászdban. Uh-huh. Freddie Mercury Zanzibárban született, Zoroaster családban, ő is beavatott volt. Én nagyon-nagyon örülök neki, hogy Peter Fristonnal beszéltünk sokat, és megkérdeztem tőle, hogy én jól gondolom, hogy milyen ember lehetett Freddie Mercury. Ugyanis a zoroastrianizmusban három alapel van. Az egyik a jó és a rossz kozmikus harca, a második a szabad akarat, a szabadság, a világon először ők fogalmazták meg, hisz az első monoteista vallás, és a harmadik, a legfontosabb, egy zoroasternek úgy kell élnie, hogy jó gondolat, jó mondat, és jó cselekedet. Uh-huh. Na most azt mondta Peter, hogy abszolút így ért Mercury. Uh-huh. Én egy elgondolkodó, mély bölcs zoroaster arcot szerettem volna, ugyanis a zoroasztrianizmus a világ legnagyobb hatású első monoteista vallása volt, amelyik az Ószövetségtől kezdve az iszlámra nagyon erősen hatott, sőt, Plátonra és Arisztotelészre is, főleg itt az a szabadság fogalmának. Nekem Freddie Mercury, ő maga volt a szabadság, mindig önazonos volt, és mindig vállalta magát. Hát Peter elmondta, hogy még a halálos ágyán is azzal foglalkozott, hogy kinek milyen ajándékot vigyen. Elton John sírva mesélte el, hogy karácsonykor már nem ért meg, és kapott egy csomagot, és benne volt egy gyönyörű kép, amit Mercury neki küldött karácsonyra.
1: Oh. Peter Fristone, akit oly sokat emlegetsz, ugye egykori személyi asszisztense volt Freddie Mercury. Tehát azt mondom, ha valaki, akkor ő viszont ismerte, és ő abszolút is rábólintott erre a szoborra, ugye?
3: Persze, persze. Sőt, ezt egy interjúban el is mondhat nekem, külön elmondta meg ott a megnyitó beszédébe is, de hát sok interjút kellett adnunk. Elmondta, hogy ő kifejezetten annak örült, hogy nem a színpadi Freddie Mercury került itt ábrázolásra, és még egyszer elmondom, egy mellszobor teljesen más, mint ahogy itt említetted, tökéletesen, hát hátulról megismerni a jellegzetes mikrofontartását, a szétett lábát, és mindenki nagyon szereti. Egyébként van egy ilyen, lehet, hogy butuska a példa, de részben igaz, ugye 1889-ben felavatták az Eiffel-tornyot, egy Guy de Maupassant, akit én imádok, még ő is a tiltakozók élére állt, utálták, mint az őrült az Eiffel-tornyot. Ma Franciaország legismertebb épülete is tulajdonképpen Franciaország szimbólumává. Azt nem mondom, hogy ez azzá válik, de az, hogy ez egy emlékhely, és én nem is tudtam, de tényleg ez a világ harmadik Freddie Mercury szobra.
1: De miért pont Balatonszemesen egyébként? Mert azt tudom, hogy a 40. évforduló miatt, ugye a Népstadionbéli koncert 40. évfordulója, de miért Szemesen erről mondtak neked valamit, vagy csak megrendelték?
3: Hogyne tudnám, persze. A következő. Ez hármas jubileum év. 80 éve született. Hétfőn volt 40 éve, hogy fellépett Magyarországon, és ebben az évben volt, hogy 25 éve halt meg. Tehát ez egy hármas dátum. Most 33. alkalommal rendezte meg a Queen baráti kör, most már úgy hívják, hogy Queen Fesztivál. Ez egy 3-4 napos rendezvény, amelyet minden évben Balatonszemesen rendeznek meg. Akik befogadják, én nem tudom, a polgármester úr azt mondta, hogy kb. 1000 ember volt a megnyitón. Hát nem nagyon gondolom, mondta ő is, hogy itt Balatonszemesen ennyi ember együtt. Hát sőt, én meg állati édes volt, olyan 10 cseh Mercury rajongóval beszéltem, Lengyelországból jöttek, Csehországból, én egy jó fél órát beszélgettem velük, írtó kedves helyes emberek voltak, kifejezetten erre az eseményre jöttek.
2: Nagyon örülünk, hogy beszélhettünk veled, tényleg.
1: Köszönjük szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm
2: szép
3: a beszélgetést.
2: Szép napot, szia.
1: Kucsis András Sándor szobrász művésszel beszélgettünk az úr Freddie Mercury mellszoborról, és akkor természetesen, hát ki mással folytathatnánk. Freddie Mercury következik itt a Slágeren.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el.
1: Sláger FM. Köszönjük.

0: www.gordahelyik.hu.
1: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
2: 188.
1: Hogy micsoda?
2: 188.
1: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
2: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
1: Kik ők?
2: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
1: Aha, 188, ezt én is megjegyzem magamnak.

0: Ház.
1: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjelhu projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
2: Szíl 15 év után visszatér hozzánk. Szíl koncert július 30-án az MVM Domban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
3: A reklám után társadalmi célú reklám.
4: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
5: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallotta.
6: Nézzük először is egy gyors forgalmi utak helyett az időjárást. Igen,
7: köszönöm szépen. Elkezdtem beszélni, és mondom, nem hallom magam. Nyugodtan mondhatod a közlekedést is. Szóval, ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült napos időre készülhetünk. A hőmérséklet délutára pedig akár 35 fok is lehet. Úgyhogy tessék vigyázni magukra. Megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszanak, leginkább víz formájában, és tényleg vegyék komolyan azt, hogy a tűzőnapon ne tartózkodjanak sokáig.
0: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
6: Nézzük először a gyorsforgalmi utakat, dezsevünk van. Az M7-es autópályán Letenye felé Martonvásár térségében fakivágás miatt zárva a külső sáv, a 31-es kilométernél már nagyjából 4 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyán térségben kátyúznak a külső sávban, a 41-es kilométernél itt 3 kilométer hosszan torlódnak a járművek, míg az M3-ason Budapest felé Bak térségében a fix terelés miatt 2 kilométeres nagyjából a feltorlódott kocsisor hossza a 40-es kilométer környékén. Az M0-áson a keleti szektorban az M5-ös felé az Alacskai pihenőnél lezárták a külső sávot szalagkorlát javítás miatt, itt 3 kilométeres a torlódás a 37-es kilométernél. A 21-es számú főúton Salgótarján belterületén baleset nehezíti a közlekedést, az 55-ös kilométernél van forgalomkorlátozás emiatt. Budapesten pedig továbbra is erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszörös utcai felüljárónál, az Alkotás utcában befelé a Délinél, a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér előtt, az M3-as bevezetőjén pedig a Szerencs utcánál.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: A kitűnő Belinda Carlisle itt a Sláger reggelben, és hát mennyi nagyszerű sztár ma reggel, az előbbig Freddie Mercury-nál tartottunk, most
1: csak
0: pedig
1: Seal-ről
0: kell beszélnünk, mert hogy még van egy nap a holnap esti koncertig, és éppen ezért van még belépőjegyünk is a Seal koncertre, 2 darab kapásból, és ezt az viheti el, aki mostantól számolva, majd harmadikként telefonál
1: mostantól
0: nekünk.
1: Mostantól.
0: Igen, 3-2-1, tehát harmadik telefonál, 2 kérdés, és egy páratlan lehetőség, hogy...
1: Hogy valaki igen ott legyen holnap, és jót bulizzon 0-30-30-30-95-8, és hogy ezt hallhassa majd élőben. Azért ez nagyon menő.
0: Hát ezt is, ugye ez most a crazy az, amit itt kicsit, mert nekem ez a kedvencem, kicsit ilyen önkényesen, vagy önző módon ezt húztam
1: nem
0: be.
1: Nem szoktál ilyet csinálni.
0: Soha. Jó, de akkor most a te kedvedért egy másik széldallal folytatjuk. Legyen ez 3, 2, 1, meglepetés. Amazing a Slágeren!

0: sláger reggel.
1: 3:10 előtt 3 perccel. Na ki lesz most a harmadik telefonálónk? Halló, sláger FM,
2: jó reggelt!
3: Jó reggel, sziasztok, Kati vagyok.
2: Szia Kati, olyan kis visszafogottnak tűnsz.
1: Igen, adásban vagy.
2: Hello.
1: Ébresztő, jó reggel.
2: Nemrég ébredtél, Kati?
3: Nem, egy kicsit náthás vagyok.
2: Ó, szegényem. Nyáron betegnek lenni a legrosszabb
1: a
2: dolog.
1: A klíma, biztos a klíma.
2: Klímától megfogod egy kicsit?
3: Klíma.
2: Ó, szegényem.
1: Nálatok is szokott vita lenni ebből a munkahelyen, hogy adj még hozzá. Ne, vegyél, ne, kapcsolj ki, ne, kapcsolj be. Otthon.
3: Itthon, igen.
1: Azt a petaik szokták a férjével.
2: Ó, ez nálunk van, igen.
1: Hideg van, nincs hideg, meleg van.
2: Nálatok ki az, aki bírja a klímát, és ki az, aki nem? Gondolom, te az, aki nem?
3: Hát én, aki nem, a párom az bírja, és neki nagyon melege van.
2: Aha. Hát nálunk úgy ez. Én azt nem értem, hogy miért mindig azok az emberek házasodnak össze, akik közül az egyik utálja a klímát, a másik imádja.
1: Nem miért, tudom, miért mentél hozzá? Miért mentél hozzá Tomihoz?
2: Komolyan. Nagyon vicces.
1: Kikérem mindegy. Most, hogy így lelazítottunk, akkor most jöjjön a komolyabb rész a dolognak.
2: Na figyelj!
1: Két kérdés vár rád. Remélem, hogy meg tudod nekünk azt mondani, hogy Seal milyen nemzetiség, vagy milyen származású?
3: Hát az angol területről származik.
2: Az jó, valahogy. Igen.
1: Igen.
3: Igen.
1: Jó, én mondtam, hogy hova vas, brit egyébként. Igen, de hogy a származás az meg ugye Nigéria és Brazília, de a britet elfogadjuk. Jó.
2: Igen. Okay.
3: Jó, köszönöm szépen.
2: A Sláger FM-es kérdésünk pedig így szól. Melyik Sláger FM-es műsorvezető dolgozik egyébként szellemíróként, és erről Kende Hoffer Krisztina műsorában is mesélt hosszan a hétköznapi példaképekben.
1: Meg nekünk is itt a reggel.
2: Igen.
3: Valamilyen András.
2: András, igen. Igen, jól mondod.
3: Igen. Van még egy S betű is talán
2: S
3: a nevében.
2: S betű, igen, S.
1: Pászítjátszunk, vagy?
2: András, igen.
3: A nagy izgalomban nem jut eszembe, hogy...
2: Na, mert figyelj.
3: Molnár?
2: Nem.
1: Nem, majdnem. S, mi is.
2: Angolul.
1: Igen. Igen, mi szoktuk mondani, hogy olyan mosolygos András, ez a
2: mosolygos András.
1: A Smiler.
2: Smiler. Esmiller Andris. De figyelj, elfogadjuk az eset, és az András, tudtad?
1: Ja.
2: Elfogadjuk.
1: A lényeg, hogy tudod, kiről van szó, igen.
2: Meg a lényeg, hogy tudod,
1: meg,
2: is,
1: meg hogy vajszívünk van.
2: Igen.
1: Úgy szeretjük a hallgatókat.
2: Nagyon szeretünk titeket, tényleg. No. A páros belépő természetesen a tiéd, Seal, holnap esti koncertjére az MVM Domba. Kit viszel magaddal?
3: Szerintem a páromat.
2: Jó, ott nem tudom, hogy lesz-e klíma, majd meglátjuk, addig meg gyógyulj meg, jó?
1: De nem fogják kikapcsolni a kedveteket, de figyelj, annyi ember lesz, hogy igen, ott nem is baj, hogyha megy egy kicsit a klíma.
3: Beröfülhetik. Majd szállat, ja, meg mindent tök, hogy ne legyen
2: jó
3: probléma.
2: Ötlet, jó
1: addig
2: ötlet
1: is jobbulást, és figyelj, egyébként a nyár közepén sem vétek teát, forró teát fogyasztani, úgyhogy kis mézet bele, csak ne akkor, amikor tűz forró, nem utána, és minden rendben lesz. Köszönjük a játékot.
2: Szia!
3: Köszönöm, sziasztok, hello.

0: Sláger reggel.
1: Nem felejtünk el hazamenni, de előtte még van egy kis dolgunk, olyasmire vállalkoznánk, amit nem nagyon szoktunk csinálni, csak hogy hát nem tudom, ma ilyen nagyon megengedőek vagyunk, ugye? És Petra tárcsázott egy számot, ami...
2: Amit reméljük fel is vesznek.
1: Igen.
2: Jó, mert csörög. Oké. Okay. Uh-huh. Én ilyenkor mindig úgy izgulok.
1: Hmm.
2: Halló. Kinyomtak minket!
1: Te próbálunk, kedvesek, jó fegle... Próbáld meg még egyszer. Tudod, van, aki elsőre nem.
2: Meg hát, van, aki, tudod, fél a 061-es számokról.
1: Nem, meg én múltkor világosítottak föl, hogy van az almás telefon, ott van olyan, hogy ha először hívod, akkor nem, meg nem.
2: De várjál, akkor foglaltat szokott jelezni az almásnál, tudod, amikor először. És most itt nem foglaltat jelzett, kicsöngött, csak nem akart velünk beszélni.
1: Vagy ott nem tudom, mit csinál. Igen, és hogy másodjára kell hívni. Jó reggelt, itt a Sláger reggel, Pordán Petra és Somogyi Zoltán.
2: Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Hello, Zsolti!
1: Zavarhatunk egy kicsit, Zsolti?
3: Nem haragszok, mi haragudnák.
1: Nem ezt kérdezte, de...
2: Azt kérdezte a Zoli, hogy zavarhatunk-e téged, Zsolti? Ja. Egy kicsit.
3: Ja, igen, zavarhatok, igen.
2: Jó, köszi.
1: Zsolti, nem haragszik? Majd mindjárt haragudni fogsz. Mert ugye nagyon sokat emlegettük Bródi Jánost az utóbbi időben, mert hogy ő lesz a Sziget mínusz egyedik napjának fellépője, hogy ezt így elsőként jelentettük be. És azért fogsz haragudni, mert nem azért hívtunk, hogy meghívjunk erre a Bródi János napra, hanem hogy Bródi János egyik versével kedveskedjünk neked. Persze, mivel hogy zenei rádió vagyunk, ezért megzenésített formában.
2: Figyelj!
1: Mert hogy...
4: Ez a nap más, mint a többi, ez te is jól
1: tudod. Ja, és hát persze, Petr, mindig énekel, ne haragudj rá.
2: Ne haragudj!
4: És másként járt a hold.
1: Jó helyen járunk egyébként, Zsolti?
4: Köszöntünk, hát téged.
1: Igen, jó.
3: Utóbb vagyok,
1: jó. Mert hogy te vagy a születésnapos, így értesültünk, úgyhogy és még hozzá, figyelj!

0: pont van.
1: Hányadik? Zsolti, hányadik?
2: 50. pont máma.
3: Na, és ezt azért tudjuk, mert képzeld el, egy ilyen helyes üzenetet kaptunk Krisztától. Drága Petra és Zoli, nagy kérésem lenne hozzátok, a férjem Zsolti ma 50 éves, nagyon szeret, szeretünk titeket hallgatni, főleg amikor a Cila is itt van, most sajnos nincs itt, de ért be velünk. Ha nem nagy kérés is lehetséges, akkor hívjátok fel megköszönteni. Nagyon örülne neki. Örülsz?
2: Igen, nagyon.
1: Jó. Halljuk, igen.
3: Halljuk, mennyire örülsz.
1: Jó.
2: Köszönöm, nagyon.
1: De nem tudom, hova mész, de remélem, hogy azért valamilyen ünneplés lesz majd. Hát, ha még egyéb más meglepetéssel is készül a kedves párod.
3: Így van. Vigyázz magadra, Zsolti, és még egyszer Isten éltessen sokáig.
1: Igen. Boldog születésnapot.
2: Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm szépen.
3: De édes.
1: Hello! Hát, ennyi mára. Búcsúzik Pordán Petra.
3: És Somogyi Zoltán.
1: Találkozunk holnap reggel is. És minden alkalom olyan, mint az első alkalom, úgyhogy the very first time Damino Daviddal zárjuk a mai napot. Viszont!
4: A legnagyobb slágerek között a legújabb

0: utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Exotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
2: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
10: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
1: Köszönjük.
2: Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
11: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: A reklám után.

0: Csütörtöktől elrendelték a hőségriadót. Két darabbal érkezik a Centrál Színház a Szigligeti Várudvarba. Hőségben és gyenge szélben rendezhetik meg az idei kék szalagot. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Holnap jön a hőség. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet előrejelzése alapján a hét közepétől anticiklon húzódik Magyarország térsége fölé, amely fokozatosan válik a szubtrópusi eredetű forró levegő magjává, és a közelgő hőhullám a hétvégére újra kemencévé teszi a Kárpát-medencét. A meteorológiai szolgálat hozzátette, még nem tudják pontosan meghatározni, hogy a hőhullám meddig tart majd, de a hétvégén már visszavárjuk majd ezt a hűvösnek most sem mondható időt. Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A MÁV a Veol kérdésére azt írta, már zajlik a tervezése annak a beruházásnak, amely a peronokat és a gyalogos aluljárót is érinti. Az állomás épületét az Európa Kulturális Fővárosa program előtt részben felújították. A beruházás során korszerűsítették a felvételi épületet, megújult a pénztárcsarnok, a váróterem, a mosdók és az utastájékoztatási rendszer. Emellett modern burkolatok, új bútorok és energiahatékony világítás is helyet kapott. Ugyanakkor a teljes akadálymentesítés forráshiány miatt elmaradt. Az újbóli fejlesztés része lehet a nyugat-magyarországi vasútállomások korszerűsítését célzó projektnek, amelyben a Gyesev is közreműködik. A beruházás megkönnyítheti majd a kerekesszékkel, babakocsival vagy nagyobb csomaggal utazók közlekedését. Megkezdődött az ürgék befogása a Tihanyi belső tónál. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park szakemberei a túlszaporodott állományból mintegy 100-220 állatot fognak be, hogy egy másik biztonságos élőhelyre telepítsék őket. A cél egy új üregkolónia kialakítása, amely később természetvédelmi tartalékként is szolgálhat. Tihany polgármestere szerint nincs sok aggodalomra, a belső tónál továbbra is sok ürge marad. A kirándulókat ugyanakkor arra kérik, hogy az állatokat ne etessék és ne próbálják megsimogatni. A Szigligeti Várudvar augusztus 22-éig gazdag nyári gasztronómiai és kulturális kínálattal várja a látogatókat. A Budapest 6. kerületében működő Centrál Színház pedig két amerikai szerző, a párkapcsolati nehézségek komikumára épülő vígjátékát mutatja be a Várudvarban. A részleteket Puskás Tamás igazgató rendező mondta el a Sláger FM-nek.
1: Pontosan ez a nyári színházaknak a szándéka. Elsősorban vígjátékok játszásával valóban az örömszerzésre koncentrálunk. E tekintetben van nehezen visszautasítható ajánlata idén a Centrál Színháznak. Este 8:30-kor kezdődnek az előadások. Augusztus 8-án kezdjük. Először Alföldi és Toll főszereplésével 8-szor játsszuk a Nilszájmon furcsa pár című előadását, és utána egy átállásnyi szünet után pedig a Kevér Gábor, Partinóra, Szabó Kimmel Tamás, Ballester és Martinus Dorina szereplésével az ötszereplős Woody Allen darab a Tiszta Őrület.
0: A részletes programokról a Szigligeti Várudvar hivatalos vagy Facebook oldalán olvashatnak. Gyenge szél és rendkívüli hőség várhatja csütörtökön az 58. kékszalagvitorlás verseny résztvevőit. A rajtnál még mérsékelt keleti szél fújhat, később azonban szélcsendes és élénkebb szakaszok váltakozhatnak, ezért a helyismeret és a taktikai döntések különösen fontossá válhatnak. A Balaton felett 30-32, a parton pedig 36-38 fok lehet, a tó vize 25-27 fokosra melegedhet. A várhatóan gyenge szél miatt az idei verseny jóval lassabb lehet a tavalyi rekordfutamnál.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
3: Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Váci út felé a Damjanich utcában, a balra kanyarodó sávban. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, illetve a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál is befelé a Rákóczi úton, a Blahalújza tér előtt. Lezárták a külső sávot az M0-as autóúton, az M5-ös autópálya felé Vecsés térségében karbantartás miatt kell ott torlódásra készülni. Erős teherforgalom miatt torlódik az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldal, a Biatorvágy és Tatabánya között a külső sávban. Személyautóval továbbra is az átterelt belső sávot érdemes válaszolni. választani. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán térségében kátyúznak, a külső sávon a 41-es kilométernél jelenleg 3 kilométeres a torlódás, kitartást mindenkinek arra fele is. Az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében fakivágás miatt lezárták a külső sávot, a 31-es kilométernél alakult ki torlódás, ami meghaladta a 4 kilométert. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul a Sláger napközben a mikrofonnál. Jekkel Dániel, nagy üdvözlet mindenkinek. Köszönöm, hogy ma is együtt pörgetjük a munkaórákat egyiket a másik után, és egy olyan zenével készültem így az óra nyitójaként, ami garantáltan megadja a kezdőlökést. Avicii Levels. Indul.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, de sajnos továbbra is nagyon alacsony a Duna vízszintje, és ezt a Magyar Kerékpáros Klub elnöke rendhagyó módon mutatta meg. Kihasználva az alacsony vízállást elbringázott Budapesttől Vácig, a folyó kiszáradt medrében, beszámolója szerint útközben változatos terepeken, sziklákon, kavicson és homokon tekert keresztül csupán rövid szakaszon kényszerült a bicikli útra. A különleges túrára napokban dőlt meg folyó alacsony vízszint rekordja adta a lehetőséget, úgyhogy hát valami jó is van ebben, már hogyha kevés, de azért meg tudjuk találni azt, hogy ott a mederben tudunk bringázni, sétálni, szalonnát sütni, nem tudom, bármit csinálni, de azért bízunk benne, hogy hamarosan jön egy jó nagy adag eső, és akkor a Duna is visszakerül oda, ahová való. Megyünk tovább, Stinggel, ez tőle a Fragile, itt a Sláger FM-en.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Sabrina Carpenter és tőle a Tears volt ez, amit az előbb hallgattunk. Aztán megyünk tovább Shawn Mendezzel a friss időjárási és közlekedési infok után. A When Your Gun nyitja a következő zenei szakaszt itt nálunk.
1: Ma erőteljes hőhullámra kell számítani a Sláger FM teljes vétel körzetében. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült szikrázó napos időre van kilátás, a légmozgás pedig mérsékelt marad a régióban. A magasban zajló melegedés hatására a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás vagy vérnyomás ingadozás is jelentkezhet. Vezessenek óvatosan és legyenek türelmesek magukkal. A hőmérséklet délután pedig már 30-33 fok körül tetőzhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között lesz a legmagasabb szinten.
0: Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Dózsa György úton a Váci út felé a Damjanich utcában, a balra kanyarodó sávban. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, illetve a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál is befelé a Rákóczi úton, a Blahalújza tér előtt. Lezárták a külső sávot az M0-es autóúton, az M5-ös autópálya felé Vecsés térségében karbantartás miatt kell ott torlódásra készülni. Erős teherforgalom miatt torlódik az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldal, a Biatorvágy és Tatabánya között a külső sávban. Személyautóval továbbra is az átterelt belső sávot érdemes választani. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán térségében kátyúznak a külső sávon, a 41-es kilométernél jelenleg 3 kilométeres a torlódás, kitartást mindenkinek arrafele is. Az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében fakivágás miatt lezárták a külső sávot, a 31-es kilométernél alakult ki torlódás, ami meghaladta 4 kilométert. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb sláger.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sugar Babes után megyünk tovább Rúzsa Magdival, aki annak idején a Megasztár megnyerése után hű maradt a gyökereihez, nyereményét megosztott a családjával, testvérének ajándékozta az autót, szüleit pedig egy nyaralással lepte meg. A szerény körülmények közül induló énekesnő ma már boldog családanya, hármas sikrei, 4 évesek. Bár szakmailag sikeres és elismert Máté Péter díjas művész őszintén vallott arra, hogy az anyaság és az előadó művészi pálya kettősségében gyakran keresi önmagát és dolgozik azon, hogy a színpadi szerepe mellett újra felfedezze saját női identitását. Ezt nemrég egy interjúban mondta el. Lehet, hogy ezt az identitást keresést fák alatt teszi, minden esetre a következő slágerének címe. Fák alatt, itt a Sláger FM-en Rúzsa Magdi énekel.

szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
4: Az egyik szamuráj kardomat.
3: Nem már, NASA ajándékba?
4: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
5: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
6: Még nem késtél el? A nyári java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
7: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csokifutár.com.
8: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk. Metu, a pótfelvételiben is.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
10: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
0: A kicsik pedig elmondják.
11: Van valami trükköd, amit itt verbálisan el tudnál mondani?
12: Tehát... hát gondolatolvasó van, de az is egy ilyen...
11: az mehet?
12: Gondolj egy számra 1-10-ig. Szorozd meg 2-vel.
13: Megvan.
12: Adj hozzá 10-et.
13: Oké.
12: A kijött eredményt oszd el 2-vel.
13: Oké.
12: És vont ki belőle azt a számot, amire eredetileg gondoltál legelőre.
13: Oké.
12: Ez az 5.
13: Igen.
11: Ne!
14: Nekem is.
11: De ügyes vagy.
10: Végre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
15: A reklám után társadalmi célú reklám.
16: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
17: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
15: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Augusztus 3-án lejárnak a régi papíralapú személyigazolványok. Továbbra is zajlik a nyomozás a Szőlő utcai ügyben, és mintegy 15 szállodahajó várakozik az alacsony dunai vízállás miatt. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Augusztus 3-a után már nem lehet hivatalos ügyeket intézni a régi, könyvformátumú személyi igazolványokkal, írta az Infostart. Az új okmány bármelyik kormányablakban személyesen előzetes időpontfoglalás nélkül igényelhető. Akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak eljutni az ügyfélszolgálatra, mobil ügyintézést kérhetnek, az idősek otthonaihoz pedig mobil kormányablak is rendelhető. Nem kötelező új személyt igényelni annak, akinek érvényes útlevele vagy kártyaformátumú jogosítványa van. A családtagokat arra kérik, segítsenek az idősek. Az okmány cserében. Továbbra is nyomoz a budapesti regionális nyomozóügyészség a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, de a hatóság egyelőre nem közölt további részleteket. Az eljárás emberkereskedelem, kényszermunka és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik. Az ügyészség hangsúlyozta, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igényel, ezért a nyomozás adatai nem nyilvánosak. A közleményt azután adták ki, hogy az intézet egykori lakójának közösségi oldalán megjelent egy bejegyzés egy állítólagos politikai érintetről. A Fidesz-KDNP rágalmazásra hivatkozva büntetőjogi lépéseket helyezett kilátásba. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, és a teherhajók többsége sem közlekedik a rendkívül alacsony vízállás miatt. Néhány teherhajó csak jelentősen csökkentett, a teljes kapacitás 10-20%-át kitevő rakománnyal tud tovább haladni. A hajózási hatóság nem rendelt el általános korlátozást. A továbbhaladásról a vízmélység és a hajó merülése alapján a kapitányok döntenek. Budapesten tegnap reggel 31 cm-es rekordot mértek, délutára pedig 28 cm-re apadt a Duna. A következő napokban sem várható jelentős csapadék, ezért további lassú apadás valószínű. Megjelent a piacokon és a zöldségeseknél a hazai őszi barackka. Korai és középérésű fajták már országszerte kaphatók. Több gazdaságban szedd magad akciót is szerveznek, így a vásárlók közvetlenül a termelőktől juthatnak friss gyümölcshöz. A legfontosabb termesztőkörzetek Csongrád-Csanád, Pest, Bács-Kispun és Tolna vármegyékben találhatók. Az időjárástól függően a magyar őszi barack szeptember elejéig vagy közepéig maradhat elérhető. Magyarországon jelenleg mintegy 2400 hektáron termesztik a gyümölcsöt, miközben az 1970-es években még csak 13 ezer hektárnyi ültetvény volt. Az éves termés általában 10-20 ezer tonna, a hazai fogyasztás fedezéséhez azonban évente 10-15 ezer tonna importra is szükség lehet. Október 6-a és 20-a között lehet kihelyezni a lomokat, a 18. kerületben, írta az ittlakunk.hu. Az első körzetben október 6-án este 6-tól rakható ki a nagy darabos hulladék, az elszállítás másnap kezdődik, és körzetenként október 21-ig tart. Bútor, matrac, szőnyeg, bőrönd, nagyméretű sportszer és más kukkában nem férő használati tárgy helyezhető az utcára. Építési törmeléket, elektronikai hulladékot, autógumit, zöld hulladékot, háztartási szemetet és veszélyes anyagokat azonban tilos kirakni. A lapra szerelt faanyagokat, például a deszkákat, forgácslapokat és szétszerett bútorokat külön kell gyűjteni, hogy újra hasznosíthatóak legyenek. Zavartalan napsütésre és országos szárazságra készülhetünk, az utak mindenhol teljesen szárazak. A vakító fény miatt vezetés közben érdemes napszemüveget viselni, és vezessenek óvatosan, megtartva a követési távolságot. A hőmérséklet délután eléri a 30-33 fokot, így érdemes minél több vizet fogyasztani.
13: Erős a teherforgalom, emiatt torlódik az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldala Biatorbágy és Tatabánya között a külső sávon. Személyautóval továbbra is az átterelt belső sáv a jó választás, ha Budapestre tartunk. Az M5-ös autópályán szintén Budapest felé Újhartyán térségében kátyúznak a külső sávon. A 41-es kilométernél 3 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé szintén Kecskemét elkerülő szakaszán szalagkorlátot is javítanak. A 41-es kilométernél a belső sávot zárták le, ott a torlódás már 7 kilométer hosszú. Az M7-es autópályán Letenye felé Martonvásár térségében fakivágás zajlik, ezért zárták le a külső sávot. A 31-es kilométernél torlódás alakult ki, ami jelenleg 4 kilométert is meghaladt már. Történt egy baleset a 21-es főúton Salgótarján belterületén, ezt Eriktől tudom. Az 55-ös kilométernél lezárták a főutat, aki teheti, önkormányzati utakon tud kerülni. 0-30-30-30-98, ez a hívható és SMS számunk. Ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket előre is köszönünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, és továbbra is nagyon érdemes minket választani a mai napon is, mert lehet, hogy egy fejtlesz város belépővel valakit meggazdagítok. Ma a Teddy Swims és a The Door nyitja ezt az órát.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan.

ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt most Dua Lipa, aki egy időben kidobóként is dolgozott Londonban, mielőtt bepöccent volna az énekes női karrierje. Bizony milyen munkákat is vállalt, úgyhogy nem mindenki ott kezdi, ahol most van. Ez egészen biztos. Na meg az is, hogy Székesfehérváron harmadfokú hőségriasztás van érvényben a holnapi naptól július 30-a és augusztus 4-e között. Ez ott van az önkormányzat a lakosság védelme érdekében. Folyamatosan üzemelteti az ivókutakat, és több ponton tűzcsapokra szerelt ivóvízvételi lehetőséget is biztosít. A város emellett klimatizált helyiségeket, köztük az Alba Plázát, illetve a Fehérpalotát és az autóbusz pályaudvar várótermét is megnyitotta a felfrissülni vágyók előtt. Én pedig nyitom a The Beach Boys slágerét. Törökjön most a kokom.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Matafix és a Big City Life 2005-ből szólt, mekkora sláger volt ez annak idején, és mindig jó meghallgatni. Megyünk tovább, érkeznek az időjárás és közlekedési infók, aztán az aktuális K-pop kedvenceink, a Cat's Eye és a Gabriella érkezik rögvest az infoblokkunk után.
1: Zavartalan kánikulára és teljesen száraz aszfaltra készülhetnek a közlekedők az egész régióban, bár a ragyogó napsütés jó hatással van a közérzetünkre. A meleg front jellegű tünetek miatt érdemes odafigyelni a fokozott folyadékpótlásra és a friss gyümölcsök fogyasztására. Vezetés közben a vakító napsugarak miatt mindenképpen javasolt a szemüveg viselése. A kora reggeli 20 fokos minimumot követően délutánra pedig már 33 fokig kúszik a hőmérő higanyszála, az UV-sugárzás is nagyon erős lesz a déli órákhoz közeledve. Eléri a legerősebb fokozatot.
0: A 4-es és a 6-os villamos helyett a Corvin negyed és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. Helyszínenleg a pesti alsórakparton északi irányban az Erzsébet híd után a külső sávban. A 83-as trollibusz terelve közlekedik, nem érinti a Rádai utca és a Lónyai utca megállót egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. Egyirányosították daruzás miatt ma éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig, ott sem meg szokásból közlekedik. Az M1-es autópályán továbbra is erős a teherforgalom, emiatt torlódik a Budapest felé vezető oldal Biatorbágy és Tatabánya között a külső sávban, aki teheti személyautóval, továbbra is az átterelt belső sávot válassza. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bak térségében fix terelést építenek ki, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk, a 40-es kilométernél lezárták emiatt a belső sávot, 3 kilométeres a torlódó kocsisor hossza ott. 0-30-30-30-98. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is, amiket előre is köszönünk szépen.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak

Itt a Sláger FM egy fricska, The Wanted és a Walks Like Rihanna, ami tényleg egy ilyen fricskának, kicsit ilyen csipkelődős, ilyen vicceskelős dalnak indult, aztán akkor a sláger lett belőle 2012-ben, hogy 14 évvel később, 2026-ban is őket hallgatjuk. Szóljon bele, hogy mit hallgassunk. A Sláger FM meghirdette a Szóljon bele, mi szóljon felhívását, a zenei kvízünket, amit érdemes kitölteni a slágerfm.hu-n, illetve a Sláger applikáción keresztül is van erre lehetőség. A kérdőív kitöltői között 3-2 személyes két éjszakás félpanziós wellness hétvégét sorsolunk ki, úgyhogy érdemes tényleg élni ezzel a lehetőséggel. Alakítsuk együtt a Sláger FM zenei kínálatát. Eurythmics és a Sweet Dreams érkezik, aztán majd a Jetlag, illetve más közös az éjjel át is biztosan felcsendül.

0: Nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
3: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsda övezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg: teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Rendkívüli készültséget rendeltek el az aszály miatt. Balatonfüreden történt a legtöbb rendőrségi eset az északi parton. Vasárnapig tart a 35. Művészetek Völgye Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A legmagasabb fokozatú aszályvédelmi készültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a legmagasabb határérték fölé emelkedett az aszályszint. Ez azt jelenti, hogy az ország területének 74%-a rendkívüli védekezési fokozatba lépett. A vízügyi igazgatóságok így gyorsabban hajthatják végre az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket. A miniszter szerint az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. A nyári szezonban a turisták számának növekedésével a rendőrség feladatai is megszaporodnak a Balatonnál. A friss bűnügyi adatok szerint Veszprémvár megye továbbra is az ország legbiztonságosabb térségei közé tartozik, ugyanakkor a legforgalmasabb üdülőhelyeken érdemes jobban figyelni az értékekre. Az északi part települései közül Balatonfüreden indult a legtöbb rendőrségi eljárás, főként lopások, személy elleni erőszak és garázdaság miatt. A déli parton Siófoknál regisztrálták a legtöbb esetet. A rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy a strandokon, parkolókban és kerékpártárolóknál fokozottan ügyeljenek a nyaralók az értékeikre. Vadtérképet működtet a Veszprémvár megyei rendőrség. Augusztus közepéig tart az őzekpárzási időszaka. A tapasztalatok szerint ilyenkor megszaporodnak a közúti balesetek, a vadak megváltozott mozgási területe és viselkedése miatt. A vadelütések többnyire az éjszakai, hajnali órákban jellemzők. Ekkor mozognak a nagyvadak, mert ilyenkor érzik magukat biztonságban. Gyakran nagyobb utakat is megtesznek, vizet és élelmet keresve, gyakran keresztezve az erdős területeken futó utakat. A Balaton északi partján a rendőrség egy vadtérképet hozott létre. A Veszprém vármegyei rendőrség gyűjti a vadelütések helyszíneit, és azt megjeleníti egy térképen, így jelölve a veszélyesebb útszakaszokat. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a vadveszélytáblától függetlenül most mindenhol érdemes a megszokottnál lassabban közlekedni az erdős bokros területeken, és folyamatosan figyelni az út mindkét oldalát. Fontos tanács az is, hogy ha egy vad feltűnik, akkor valószínűleg több is van a környéken. Így, ha egy állat már át is haladt az úton, számítani kell továbbiak érkezésére. Ismét kiszáradt a Köcsi-tó Balatonalmádinál. A Balatonalmádi és Káptalanfüred között található népszerű kirándulóhely medréből idén teljesen eltűnt a víz, még a közelmúltbeli eső sem javított a helyzeten. Tavaly még maradt néhány kisebb vizes volt, most azonban a tófenék teljesen kiszáradt. A nádas is jóval alacsonyabb a megszokottnál. A szakemberek szerint a csapadékból táplálkozó vizes élőhely különösen érzékeny a tartós aszályra, pedig fontos élőhelye számos béka, madár és rovarfajnak. A tó csak egy csapadékosabb időszakban telhet meg újra vízzel. Vasárnapig tart a 35. Művészetek Völgye, amely az első 5 napban több tízezer látogatót vonzott Kapolcsra, Talján-Dörögdre és Vigánt-Petendre. Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján teltházas koncertek, színházi előadások, kiállítások és különleges beszélgetések várják a közönséget. A nagy színpadokon olyan előadók léptek fel eddig, mint a Kisvál és a Borz, a Carson Coma vagy José González. A hétvégén pedig még többek között a Quimby, Meringer és az Iria Mafia koncertje is szerepel a programban. A jubileumi fesztivál új helyszínei, köztük a Bánkító program helyszín és az újra nyitott klastrom is nagy sikert arattak. A Művészetek Völgye augusztus 2-ig várja a látogatókat. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: A 4-es és a 6-os villamos helyett az Oktogon és a Jászai Mari tér között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Véget ért a helyszínelés viszont a pesti alsórakparton északi irányban, az Erzsébet híd után, a külső sávban. Egyirányosították darúzás miatt ma éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig, és ma napközben útszűkület nehezíti a közlekedést a Kőbányai úton kifelé, az Orci tértől a Könyves Kálmán körútig egy rövid szakaszon, mert kertészek dolgoznak. A szervízutat időszakosan lezárhatják. Az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyán térségében kátyúznak a külső sávon. A 41-es kilométernél 3 kilométeres jelenleg a torlódás. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Balk térségében fix terelést építenek ki. A 40-es kilométernél a belső sávot zárták le. Ez 3 kilométeres torlódást eredményez. 0-30-30-30-9-8 ez a hívható és SMS számok. Ide jöhetnek az önök közlekedési info is, hogyha tapasztalnak útközben valamit. Előre is köszönjük!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután mikrofonnál. Jekkel Dániel, és most már elmondhatom, hogy nem délelőtt, hanem délután fogunk játszani egy páros Fateless belépőért, úgyhogy tartsanak velem, és füleljenek nagyon, amikor pedig Fateless-t hallanak, akkor hívjanak harmadikként. Gossip, Move in the Right Direction, ezzel indulunk.

Itt a Sláger FM-en egy hatalmas, nagy klasszikus filmzene, Irene Cara és a What a Feeling Flashdance című film betétdalát hallgattuk. A héten volt 40. évfordulója annak, hogy a budapesti Queen legendás koncert megrendezésre került, és ennek kapcsán a Queen Budapest című felújított koncertfilm október 7-én világszerte a mozikba kerül. Az 1986-os Népstadion béli fellépés 40. évfordulója alkalmából ez volt az első nagyszabású nyugati stadionkoncert a Vasfüggöny mögött. Az alkotás Sir Peter Jackson új-zélandi stúdiója korszerűsítette az eredeti 35 mm-es nyersanyagból 4K felbontású, újra kevert hangzású verziót készítettek. Én már nagyon várom, október 7-től, tehát még nem mostantól, a következő zene viszont mostantól érkezik. Rácz Gergő és Orsavai René slágere, ez a mostantól.

0: Itt a Sláger FM, ez volt Adamski és a Killer. Hát elég killer időjárásunk lesz a következő időszakban. Következő napokban kimondottan hőségriadóra lehet számítani. Ági mondja a részleteket a most következő időjárási infókban, én pedig hozom a közlekedési híreket. Aztán a One Republicot és tőlük a Runt hallgatjuk.
1: Délcsendes, forró nyári idő határozza meg a déli órákat a Vételkörzet városaiban. A hőség és a tűzőnapsütés miatt könnyebben lankadhat a figyelem a volán mögött. A lassuló reflexek miatt pedig növekszik a baleset veszély, úgyhogy vezessenek nagyon óvatosan és tartsák meg a biztonságos követési távolságot. A csúcs hőmérséklet ma a meteorológusok szerint eléri a 30-33 fokot, ezért ha tehetik a legmelegebb órákban keressenek árnyékot és gondoskodjanak bőrük megfelelő védelméről, mert ma az UV-sugárzás és nagyon erős lesz.
0: A 4-es és a 6-os villamos helyett az Oktogon és a Jászai Mari tér között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Véget ért a helyszínelés viszont a pesti alsórakparton északi irányban, az Erzsébet híd után, a külső sávban. Egyirányosították darúzás miatt ma éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig, és manapközben útszűkület nehezíti a közlekedést a Kőbányai úton kifelé, az Orci tértől a Könyves Kálmán körútig egy rövid szakaszon, mert kertészek dolgoznak. A szervizutat időszakosan lezárhatják. Az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyán térségében kátyúznak a külső sávon, a 41-es kilométernél 3 kilométeres jelenleg a torlódás. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bag térségében fix terelést építenek ki, a 40-es kilométernél a belső sávot zárták le, ez 3 kilométeres torlódást eredményez. 0-30-30-30-9-8 ez a hívható és SMS számok, ide jöhetnek az önök közlekedési info is, hogyha tapasztalnak útközben valamit. Előre is köszönjük!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
3: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Gatti és a Somebody That I Used To Know után. Lássuk, hogy kivel fogunk játszani most, ugyanis elhangzott nemrégiben egy jó kis Faithless sláger. Dido-val közösen a One Step Too Far-t hallgattuk.
1: Jó napot kívánok, Bíró Boglárka vagyok.
0: Jó napot kívánok, Boglárka. Tegeződhetünk esetleg?
1: Persze.
0: Ilyen ügyben. Jársz itt nálunk, szervusz.
1: Hát a játékra jelentkeznék.
0: A játékra jelentkeznék.
1: Telefonálok-e?
0: Nem tudod? Hát Faithless hallottál, vagy nem Faithless hallottál?
1: Hát Faithless hallottál, persze.
0: Na, hát akkor jókor telefonálsz, úgyhogy már így az első akadást sikerült elhárítani. Azt mondnál nekem, hogy hol vagy, mit csinálsz, mivel töltöd az idődet?
1: Budapesten vagyok, és most éppen nem dolgozom, úgyhogy van időm hallgatni benneteket.
0: Nagyszerű, szuper, nagyon jó. Figyelj, akkor van két kérdésem, jó? És akkor ezzel már egészen biztosan beljebb vagyunk, haladunk szépen előre a Faithless budapesti koncertjére való jegyek birtoklása felé. Szereted egyébként a Faithless-t?
1: Hát igen, én egy idősebb korosztályhoz tartozom, úgyhogy így a 2000-es években azért én hallgattam őket.
0: Akkor ez egy nagyon jó kis nosztalgikus buli lenne, hogyha jól értem.
1: Igen, igen, ez szuper lenne.
0: Na figyelj, az első kérdésem úgy hangzik, hogy honnan származik a Faithless?
1: Az Egyesült Királyságból, úgy tudom.
0: Az Egyesült Királyságból, nagyon jó vagy. És akkor legyen még egy kérdés, ami talán még könnyebb lesz, vagy még inkább fog menni, ami úgy hangzik, hogy hol és mikor lép fel Budapesten a Faithless, ezt el tudod-e nekem mondani?
1: Hát én úgy tudom, hogy most a Sziget Fesztivál 0. napján föl fognak lépni.
0: Így van, ami pedig, azt tudod, hogy hanyadikán van? Ez már csak ilyen extra kérdés.
1: Ami pedig 10-én.
0: 10-én van, ez az, nagyon jó, hát minden kérdésemre válaszoltál, és most jöjjön akkor a jó ír, hogy te vagy a harmadik, úgyhogy tehetsz a Faithless Budapesti koncertjére. Te komolyan, halálosan komolyan.
1: Nagyon örülök, hát ezt nem gondoltam, nincs bekapcsolva a rádió, mert hogy ugye nem akartam összegerjedni, úgyhogy nem tudtam, hogy most mi van. Jaj, de jó, nagyon örülök.
0: Minden nagyon jó, úgyhogy gratulálok hozzá, megvan-e már, hogy kivel fogsz menni Faithless bulizni?
1: Fú, hát nem gondoltam ki előre, de nyilván valamelyik barátnőmet fogom elhívni, akivel csápoltam, ő rájuk régen is, úgyhogy...
0: Van egyébként kedvenced tőlük?
1: Hát nagyon sok számot hallgattunk annak idején.
0: Szuper, jól van, hát akkor gratulálok.
1: Talán neked. A
0: God is a
1: DJ.
0: A God is a DJ, az nagy kedvenc. Jó ízlésed van, úgyhogy tényleg nagyon jó szórakozást kívánok hozzá. Augusztus 10-én tehát a Sziget 0. napján fognak ők fellépni, és akkor így egy kedves barátnőddel, vagy hogyha addig esetleg változik, akkor valaki másra, de el fogsz tudni menni, úgyhogy gratulálok, és nagyon szépen köszönjük, hogy minket hallgatsz.
1: Köszönöm szépen.
2: Ez. Hello, Szuska Paldi here. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: egy hosszú utazásokhoz.
1: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első az élmény.

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 ezer forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
4: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
5: Az egyik szamuráj kardomat.
4: Oh, nem már. NASA ajándékba?
5: Ó, igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
1: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
6: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
7: Igen, emlékszem.
6: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
12: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
1: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
13: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Fortumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Országos közlekedés szervező és új vasúti járműkezelő cég jön létre. Halálos munkahelyi baleset történt a Rókus egészségközpontnál, és kritikus lehet a következő egy hét a Velencei tónál. 13 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Az országgyűlés 137 igen szavazattal elfogadta a közösségi közlekedés átalakításáról szóló törvényt. Ennek alapján létrejön egy országos közlekedés szervező, amely összehangolja a helyközi, regionális, elővárosi és távolsági járatok menetrendjét, tarifáit és hálózatát. Megalakul egy állami gördülőállománykezelő társaság is, amely uniós forrásból új vasúti járműveket szerezhet be. A fejlesztésekre 693 milliárd forint áll rendelkezésre. Ebből a tervek szerint lecserélhetik a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hívszerelvényeit, valamint több forgalmas intercity vonalon és korszerű alacsonypadlós és klimatizált vonatok állhatnak forgalomba. Felkészültek a várhatóan jövő keddig vagy szerdáig tartó hőségre a fővárosi szolgáltatók és intézmények, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a Duna rekord alacsony vízállása ellenére. Budapest ivóvízellátása továbbra is biztonságos, ezért nincs szükség vízkorlátozásra. Szükségkutakat holnapig üzembe helyezik, a legforgalmasabb pályaudvarokon pedig ivókutak segítik az utazókat. A budapesti közművek szükség esetén megkezdi a villamosinek locsolását. Harmadfokú hőségriasztás idején a Budapest közút az aszfaltozási munkákat az éjszakai órákra ütemezi át, hogy csökkentsék a dolgozók hőterhelését. Lezuhant és életét vesztette egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál ma délelőtt. A szakember egy külső vállalkozó megbízásával dolgozott az épületen, amikor eddig tisztázatlan körülmények között lezuhant. A baleset részleteit a hatóság vizsgálja. Az eset miatt az egészségközpont főbejáratát átmenetileg lezárták. A betegellátás azonban zavartalanul folytatódik. Kritikusnak ígérkezik a következő egy hét a Velencei tó halállománya szempontjából. A vízminőség és az oxigén szint jelenleg megfelelő, a hétvégére várható szélcsendes idő azonban helyi halpusztulást okozhat. Az is veszélyt jelenthet, ha a hőséget később markáns hidegfront zárja le, mert a hirtelen időjárás változás felboríthatja a tó oxigén háztartását. Nagy nyári dinnye kóstolót és dinnye vásár tart a budapesti Vásárcsarnokai Kft. A fővárosban. Holnaptól két hétvégén 5 helyszínen összesen 18 alkalommal kínálnak a vásárlóknak többféle hazai görög és sárga dinnyét a vásárcsarnokokban. A program célja a magyar dinnyefajták népszerűsítése és a friss hazai termékek bemutatása, mondta a Sláger FM-nek Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója.
7: Tavaly évben hagyományt teremtettünk dinnye termékfogyasztás népszerűsítésével, kampányunkkal, amelynek része a kóstoltatás, és ezt folytatjuk idén is. Az a célunk, hogy népszerűsítsük a magyarországi termesztésű különféle görögdinnyéket és sárgadinnyéket, hiszen ezeknek a fajta változása, különböző dinnyék piacon történő megjelenése az elmúlt évek során jelentősen bővült. Tehát nagyon sok különféle dinnyét lehet vásárolni a mi vásárcsarnokainkban Budapest szerte, és ezt szeretnénk még jobban megismertetni a közönséggel, és ezt nem csak dinnyevásárral, hanem ehhez tartozó kóstolással kötjük össze.
14: A kínálatot és a kóstolók helyszíneit megtalálják a Budapest Vásárcsarnokai Facebook oldalán. Folytatódik a forróság, 30-33 fokot is mérhetünk már a mai napon, csapadékra pedig nem kell számítani. A légmozgás sem lesz erős, a hőség pedig megterhelheti a szervezetünket.
15: Erős a teherforgalom, emiatt torlódik továbbra is az M1-es autópálya Budapest felé Komárom és Tata között a külső sávon. Személyautóval továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani. Az M3-ason Budapest felé Balk térségében fix terelést építenek ki. A 40-es kilométernél a belső sávot lezárták. 5 kilométer hosszan torlódik ott a kocsisor. Aki teheti, az a kerekharaszti pihenőnél elhagyva az autópályát tud a 3-as főúton kerülni. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán terelést építenek ki. A 95-ös kilométernél a leállósávon halad a forgalom, több mint 3 kilométeres ott a torlódás. Útközben hívott minket Laci. Hello, Laci!
16: Azért szeretnék mondani, hogy az M0-áson a Almehegyi pihenőre, tehát a 4-es kilométer közelvénytől áll egy picit a sor, olyan 30-40-es tempóval azért lehet haladni. Csak belső, illetve a középső sávot érdemes használni, aki esetleg egy kicsit jobban sietne, mint ahogy kellene.
15: Köszi szépen az infót.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: Ágének köszönjük szépen a híreket. Indul az újabb óra, a legnagyobb slágerek birodalmában a mikrofonnál. Jekkel Dániel, és továbbra is érdemes nagyon hallgatni minket, ugyanis a nyár legnagyobb budapesti koncertjeire nálunk lehet páros belépőket nyerni. Nelly Furtado, Menny.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

már szólnak a legnagyobb slágerek változatosan a napfénytető berendezéséről énekelt nekünk Nick és Jor, illetve Daisy közösen ez volt tőlük a Sunroof. A hegyvidéki önkormányzat idén is meghirdette nyugdíjasok számára a kedvezményes balatonkenesei üdülési lehetőséget szeptemberi turnusokban. A részvételhez jelentkezési lap, orvosi javaslat és jövedelemigazolás szükséges, amelyeket augusztus 5-ig lehet leadni a Városmajor utca 16-os szám alatt. Ez tehát a nyugdíjasok számára a hegyvidéki üdülési lehetőség, kedvezményesen érdemes lehet élni ezzel a lehetőséggel. Jön a Bananarama és a Vénusz, aztán Wolf Kati elmondja nekünk, hogy mire táncolj erre.

0: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan Taylor Swift, és tőle az új albuma, The Life of a Showgirl első zászlós hajója kislemeze, a The Fate of Ophelia, a világ nagy kedvence ez a zene mostanában. Menjünk tovább az időjárási és közlekedési infokkal, aztán majd a Maroon 5, illetve Lisa közös slágerét fogjuk meghallgatni, ami a Priceless címet kapta.
1: A meteorológusok mára a vételkörzetünkben 30-33 fokos csúcsértékeket jósoltak, az agglomerációban és a környező megyékben zavartalan napsütés uralkodik. Az utak állapota kiváló, a csapadék hiánya miatt teljesen szárazak a burkolatok, így a munkából hazaindulók fennakadásmentes haladásra számíthatnak, legalábbis az időjárás szempontjából. A tartós meleg miatt azonban a reflexek tompulhatnak, emiatt tartsák be a biztonságos követési távolságot. A napos időben a napszemüveget is érdemes felvenni vezetés közben.
0: Erős a teherforgalom, emiatt torlódik továbbra is az M1-es autópálya Budapest felé Komárom és Tata között a külső sávon. Személyautóval továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani. Az M3-ason Budapest felé Bak térségében fix terelést építenek ki. A 40-es kilométernél a belső sávot lezárták. 5 kilométer hosszan torlódik ott a kocsisor, aki teheti, az a kerekharaszti pihenőnél elhagyva az autópályát tud a 3-as főúton kerülni. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán terelést építenek ki, a 95-ös kilométernél a leállósávon halad a forgalom, több mint 3 kilométeres ott a torlódás. Útközben hívott minket Laci. Hello, Laci!
2: Én szeretnék mondani, hogy az M0-áson a Almahegyi pihenő előtt, tehát a 4-es kilométer felvénytől áll egy picit a sor, olyan 30-40-es tempóval azért lehet haladni. Legfelső, illetve a középső sávot érdemes használni, aki esetleg egy kicsit jobban sietne, mint a kellene.
0: Köszi szépen az infót.
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül.

itt a Sláger FM-en, ez volt a 2001-es évből egy nagy klasszikus Digi zene, Lasco és a Something. Aztán megyünk tovább a Blaha Louisiana zenekar, Magyarország egyik legnépszerűbb alternatív pop-rock zenekara, amelyet a sodró lendületű koncertjeik és Lobocher Barbara karakteres összetévezhetetlen hangja tesz különlegessé. 2012-ben alakultak Székesfehérváron, a 60-as, 70-es évek beat és soul világa keveredik a zenéjükben. Ezt hallgatjuk most, érkezik tőlük a Ha élni felejtek itt a Sláger FM-en.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget.

0: Natasha Bedingfield. Somber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból, és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
2: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi 2 tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Fedezd fel a Demjéni Cascád Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascad.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM! Sláger FM! Sláger FM! Köszönjük! A reklám után!

0: Csütörtöktől elrendelték a hőségriadót. Két darabbal érkezik a Centrál Színház a Szigligeti Várudvarba. Hőségben és gyenge szélben rendezhetik meg az idei kék szalagot. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Holnap jön a hőség. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet előrejelzése alapján a hét közepétől anticiklon húzódik Magyarország térsége fölé, amely fokozatosan válik a szubtrópusi eredetű forró levegő magjává, és a közelgő hőhullám a hétvégére újra kemencévé teszi a Kárpát-medencét. A meteorológiai szolgálat hozzátette, még nem tudják pontosan meghatározni, hogy a hőhullám meddig tart majd, de a hétvégén már visszavárjuk majd ezt a hűvösnek most sem mondható időt. Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A MÁV a Veol kérdésére azt írta, már zajlik a tervezése annak a beruházásnak, amely a peronokat és a gyalogos aluljárót is érinti. Az állomás épületét az Európa Kulturális Fővárosa program előtt részben felújították. A beruházás során korszerűsítették a felvételi épületet, megújult a pénztárcsarnok, a váróterem, a mosdók és az utastájékoztatási rendszer. Emellett modern burkolatok, új bútorok és energiahatékony világítás is helyet kapott. Ugyanakkor a teljes akadálymentesítés forráshiány miatt elmaradt. Az újbóli fejlesztés része lehet a nyugat-magyarországi vasútállomások korszerűsítését célzó projektnek, amelyben a Gyesev is közreműködik. A beruházás megkönnyítheti majd a kerekesszékkel, babakocsival vagy nagyobb csomaggal utazók közlekedését. Megkezdődött az ürgék befogása a Tihanyi belső tónál. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park szakemberei a túlszaporodott állományból mintegy 100-220 állatot fognak be, hogy egy másik biztonságos élőhelyre telepítsék őket. A cél egy új üregkolónia kialakítása, amely később természetvédelmi tartalékként is szolgálhat. Tihany polgármestere szerint nincs sok aggodalomra, a belső tónál továbbra is sok űrke marad. A kirándulókat ugyanakkor arra kérik, hogy az állatokat ne etessék és ne próbálják megsimogatni. A Szigligeti Várudvar augusztus 22-éig gazdag nyári gasztronómiai és kulturális kínálattal várja a látogatókat. A Budapest 6. kerületében működő Centrál Színház pedig két amerikai szerző, a párkapcsolati nehézségek komikumára épülő vígjátékát mutatja be a Várudvarban. A részleteket Puskás Tamás igazgató rendező mondta el a Sláger FM-nek.
1: Pontosan ez a nyári színházaknak a szándéka, elsősorban vígjátékok játszásával valóban az örömszerzésre koncentrálunk. E tekintetben van nehezen visszautasítható ajánlata idén a Centrál Színháznak. Este 8:30 kezdődnek az előadások. Augusztus 8-án kezdjük, először Alföldi és Toll főszereplésével 8-szor játsszuk a Neil Simon Furcsapár című előadását, és utána egy átállásnyi szünet után pedig a Kevér Gábor, Partinóra, Szabó Kimmel Tamás, Galla Eszter és Martinus Dorina szereplésével az ötszereplős Woody Allen darab a Tiszta Őrület.
0: A részletes programokról a Szigligeti Várudvar hivatalos vagy Facebook oldalán olvashatnak. Gyenge szél és rendkívüli hőség várhatja csütörtökön az 58. kékszalagvitorlás verseny résztvevőit. A rajtnál még mérsékelt keleti szél fújhat, később azonban szélcsendes és élénkebb szakaszok váltakozhatnak, ezért a helyismeret és a taktikai döntések különösen fontossá válhatnak. A Balaton felett 30-32, a parton pedig 36-38 fok lehet, a tóvize 25-27 fokosra melegedhet. A várhatóan gyenge szél miatt az idei verseny jóval lassabb lehet a tavalyi rekordfutamnál.
2: Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton, kifelé a Blahalózza tér után a buszsávban. Szintén baleset okoz fennakadást a 7. kerületben, a Rottenbiller utcában, az István utcánál, ott is óvatosan közlekedjenek. A Váci úton befelé a Fáj utcánál sávlezárásra kell készülni, karbantartás ennek az oka. Egyirányosították darúzás miatt ma éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát, a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig. Ott sem megszokásból közlekedjünk. Az autópályákat továbbra is erős a teherforgalom az M1-esen Budapest felé Komárom és Tata között a külső sávban, úgyhogy személyautóval továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani, és az M5-ösön Budapest felé Kecskeméter kerülő szakaszán terelést építenek ki a 95-ös kilométernél, a leálló sávon halad a forgalom, több kilométeres ott a torlódás, több mint 3 kilométeres, úgyhogy kitartás, türelmet arrafele is.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: A mikrofonnál Jekkel Dániel, nagy üdvözlet mindenkinek, köszönöm, hogy a délutánt is együtt töltjük a legnagyobb slágerek társaságában. Ray Dalton és a Blood Running pedig meg is nyitotta ezt az órát is.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Harry Styles-tól az újdonság, az Aperture után beszéljünk egy picit arról, hogy idén augusztus 20-án Tihany, Balatonfüred és Zamárdi összefogásával közös ünnepi programsorozat valósul meg a Balatonnál. Augusztus 20-án az este 9:30-kor kezdődő Tihanyi Bence és Apátság fényjátéka fogja megadni az alaphangulatot. 22 órától Balatonfüred hagyományos tűzijátéka következik. A sorozat 22:10-kor Zamárdiban a Strandfesztiválon csúcsosodik ki a tó legnagyobb tűzijátékával, ami ráadásul a 100 Sins zenéjére komponált, úgyhogy ez egy egészen különleges élmény lesz. Augusztus 20-án tehát így összefognak a Balaton környéki települések. Milliósennel folytatjuk tőle most a Get Out of Dreams, Get Into My Cart hallgatjuk.

0: A slágerfemen szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jazz Clean és a Don't Be So Hard On Yourself után már is érkeznek az időjárási és közlekedés infók, aztán Sabrina Carpenter megaktivizál minket egy kicsit egy jó espresszóval.
1: A meteorológusok már a vételkörzetünkben 30-33 fokos csúcsértékeket jósoltak, az agglomerációban és a környező megyékben zavartalan napsütés uralkodik. Az utak állapota kiváló, a csapadék hiánya miatt teljesen szárazak a burkolatok, így a munkából hazaindulók fennakadásmentes haladásra számíthatnak, legalábbis az időjárás szempontjából. A tartós meleg miatt azonban a reflexek tompulhatnak, emiatt tartsák be a biztonságos követési távolságot. A napos időben a napszemüveget is érdemes felvenni vezetés közben.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton kifelé a Blahalúzza tér után a buszsávban. Szintén baleset okoz fennakadást a 7. kerületben, a Rottenbiller utcában, az István utcánál, ott is óvatosan közlekedjenek. A Váci úton befelé a Fáj utcánál sávlezárásra kell készülni, karbantartás ennek az oka. Egyirányosították darúzás miatt ma éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig. Ott sem megszokásból közlekedjünk, nézzük az autópályákat. Továbbra is erős a teherforgalom az M1-esen Budapest felé Komárom és Tata között a külső sávban, úgyhogy személyautóval továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani, és az M5-ösön Budapest felé Kecskeméter kerülő szakaszán terelést építenek ki a 95-ös kilométernél. A leálló sávon halad a forgalom, több kilométeres ott a torlódás, több mint 3 kilométeres, úgyhogy kitartás, türelmet arrafele is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

A Sunrise Avenue és a Hollywood Hills, ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en. Érdemes a Sláger FM-et természetesen reggel is hallgatni, ugyanis egy különleges nyereményjáték keretében a résztvevők egy életre szóló Hollywood Vampires élményt nyerhetnek. A játékhoz a Hollywood Vampires SMS elküldése szükséges. A Sláger reggelben naponta visszahívott hallgatóknak két kérdésre kell válaszolniuk Londonról és a zenekarról. A sikeres válaszadók páros belépőt nyernek a zenekar szeptember 8-ai budapesti koncertjére, és esélyessé válnak a fődíjra, amely egy londoni utazást és a sztárokkal való találkozást tartalmazza augusztus 10-e és 13-a között. Érdemes tehát a Hollywood Vampires rajongóknak rátapadni a Sláger FM-re reggelente is, és részt venni ebben a játékban is. Lionel Richie és az All Night Long érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
3: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
4: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
5: Nem kell ellenőrizned az árat.
4: Honnan tudom, hogy jó az ár?
5: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
4: Tényleg?
6: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
5: Most énekeld velem. Aldi.
6: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.

0: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HUB projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
1: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
2: A Sláger FM műsora.
3: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
4: A kicsik pedig elmondják.
5: Nem érdekes állat a zsiráf?
6: De.
5: Miért teremtette a jóisten olyanra, hogy ilyen hosszú nyaka legyen?
6: És hogy elérje a leveleket, hogy tudjon táplálkozni.
5: Levéllel táplálkozik? Hát akkor miért nem a postára megy dolgozni? Ott rengeteg levél van.
6: Nem arra a levélre gondolta.
7: Meg hát akkor felfolná az összes levelet, és senki nem kapná meg. Mondjuk a számlát, hogyha nem kapná meg senki, annak örülne.
5: Annak örülne.
2: Végre állok.
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
8: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Holnap ismét életbe lép a vörös kód. Egy tisztás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja a bizottság, és felkészült a vízügy a Paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A hőségriadó miatt holnaptól ismét életbe lép a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat. Kátai Németh Vilmos családügyi és szociális miniszter közölte, hogy a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a rendkívüli melegre. A tartós kánikula különösen a gyermekeket, az időseket, a fogyatékossággal élőket, a krónikus betegeket és a hajléktalan embereket veszélyezteti. A vörös kód idején speciális eljárásrend lép életbe, aminek alapján a szociális intézményeknek fogadniuk kell a segítségre szorulókat. A miniszter arra kér mindenkit, hogy figyeljen az egyedül élőkre, s jelezze, ha valaki támogatásra szorul. A holnaptól várható rendkívüli hőség miatt takarékos és felelős vízhasználatra is kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók. Azt javasolják, hogy lehetőség szerint halasszák el a medencék feltöltését, az automosást, valamint csökkentsék az ivóvízzel végzett öntözést is. Varga Lőrinc tisztás országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja a parlamentnek a mentelmi bizottság. A politikus ellen egy 2024-ben elkövetett ittas vezetés miatt folyik eljárás, amelynek idején még nem volt képviselő. Miután mandátumot szerzett, a bíróság felfüggesztette az ügyet és kérte mentelmi jogának kiadását. A bizottság egyhangulag támogatta a felfüggesztést. A végső döntést várhatóan hétfőn hozza meg az országgyűlés. Magyar Péter, Toruckai László és Takács Péter magánvádas rágalmaz, illetve becsületsértési ügyeiben ugyanakkor a mentelmi jog fenntartását javasolták. Készenlétben állnak a vízügyi szakemberek, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása mellett is biztosítsák a Paksi atomerőmű hűtővízellátását. A folyó Paksi szakaszán 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut helyeztek készenlétbe. Tényleges szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, ugyanakkor 55 szakember éjjel-nappal a helyszínen dolgozik. Folyamatosan figyelik a vízállást, ellenőrzik a berendezések működőképességét, és felkészülnek az esetleges műszaki beavatkozásra. A tájékoztatás szerint a hűtővízellátás nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán, és a teherhajók többsége sem közlekedik a rendkívül alacsony vízállás miatt. Néhány teherhajó csak jelentősen csökkentett, a teljes kapacitás 10-20%-át kitevő rakománnyal tud tovább haladni. A hajózási hatóság nem rendelt el általános korlátozást. A továbbhaladásról a vízmélység és a hajó merülése alapján a kapitányok döntenek. Budapesten tegnap reggel 31 cm-es rekordot mértek, délutára pedig 28 cm-re apadt a Duna. A következő napokban sem várható jelentős csapadék, ezért további lassú apadás valószínű. Jelenleg biztonságos, de a védekezés addig folytatódik, amíg fennáll a kritikusan alacsony vízállás veszélye. Az elmúlt 3 évtized fesztivál hangulatát idézi meg augusztus 10-én a Sziget 0. napja. A nagy színpadon a Faceless, a Morcsiba, valamint Gorán Bregovics lép fel. A program később a Revolut Stage-en folytatódik, ahol az egykori táncdal fesztivál sátor hangulatát elevenítik fel. A hajnalig tartó bulit Korda György és Balázs Klári indítja. A szervezők elsősorban azokat várják, akiknek a Sziget korábban meghatározó élmény volt, és most akár gyermekeiknek is megmutatnák a fesztivál régi hangulatát. Délután is kitart a derült tűző napsütés, esernyőkre biztosan nem lesz szükség. A hazaindulók akadálytalan, száraz útviszonyokra számíthatnak az egész régióban. A mai napra előrejelzett legmagasabb hőmérséklet 32-33 fok körül alakul, majd fogyasszanak megfelelő mennyiségű vizet.
10: Megszűnt a forgalmi akadály a Rákóczi úton kifelé a Blaha-Lujza tér után a buszsávban és a 7. kerületben a Rottenmiller utcában az István utcánál. Sáv lezárásra kell viszont készülni a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Tököli út után, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca, Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. A Váci úton befelé a Fáj utcánál sáv lezárásra kell készülni, ott karban tartás zajlik. Az M7-es autópályán Letenye felé Martonvásár térségében korábbi munkavégzés miatt torlódik a forgalom. A 31-es kilométernél a sávzárás már megszűnt, de 6 kilométeres a torlódás, így aki teheti, Tárnoknál a 7-es főútra hajtva még időben kerülj el. Ezt a problémás útszakaszt az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán továbbra is építik a terelést. A 95-ös kilométernél a leálló sávon halad a forgalom, a torlódás ott jelenleg 3 kilométeres.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, köszönöm, hogy mindig itt vannak, és együtt rádiózunk, hamarosan érkezik majd Kis Kata, de ebben az órában még együtt fogjuk hallgatni a kedvenceinket. Miles Smith a második ebben az órában, Niall Horan pedig az első. A Heaven.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 2026. augusztus 1-e és 5-e között Veszprémben is környékén zajlik a 32. Erdészeti Tájfutó Európa Bajnokság. A rangos nemzetközi esemény célja a sport mellett az erdész szakma, a fenntarthatóság és a természeti értékek népszerűsítése. A versenyzők sprint, középtávú és váltóversenyeken mérik majd össze a tudásukat, miközben a rendezvény lehetőséget teremt a magyar erdészet és a régió kulturális értékeinek bemutatására is. Az esemény hagyományosan több száz erdész sportolót és természetkedvelőt vonz Európa minden tájáról. Ez egy nagyon izgalmas és környezetbarát programnak ígérkezik, úgyhogy mindenkit biztatunk rá, hogy augusztus 1 és 5-e között, ha Veszprém környékén jár, akkor kukkancson be a 32. Erdészeti Tájfutó Európa Bajnokságra. Passz nála a Morgan Wallen és az I Had Some Help érkezik addig is itt a Sláger FM-en.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hamarosan megyünk tovább, és meghallgatjuk Kamrádot, és tőle a Be Mine szól majd a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után.
1: A délután második felében is tartja magát a forró napos időjárás, előrevetítve az előttünk álló hőségriadó napjait. A csúcsforgalomban útnak indulók teljesen száraz burkolatokra és tökéletes látási viszonyokra számíthatnak az egész régióban, a légmozgás pedig késő estig mérsékelt marad. A mai napon 30-33 fokot mérhetünk a vételkörzet településein, illetve ezt követően az esti órákban is tiszta, csillagfényes égboltra van kilátása, a levegő pedig a holnap hajnali órákra 20-23 fokig hűl le.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a Rákóczi úton kifelé a Blahalojza tér után a buszsávban és a 7. kerületben a Rottenbiller utcában az István utcánál. Sáv lezárásra kell viszont készülni a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Tököli út után, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca, Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. A Váci úton befelé a Fáj utcánál sáv lezárásra kell készülni, ott karban tartás zajlik. Az M7-es autópályán Letenye felé Martonvásár térségében korábbi munkavégzés miatt torlódik a forgalom. A 31-es kilométernél a sávzárás már megszűnt, de 6 kilométeres a

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, egészen eddig Zsupos Ágival, és...
1: Jekkel Danival.
0: Na végre most tudtad.
1: Ági, amíg vártad.
0: Van hozzád egy kérdésem.
1: Tedd fel, bátran.
0: Figyelj, egy találós kérdés. Okay. Két veréb ül a fán. Uh-huh. Egyik leesik, hány marad?
1: Várj, ott járok, hogy veréb, vagy galamb, vagy mi volt?
0: Mindegy, két valami madár.
1: Úgy egy leesik, hány marad?
0: Egyik leesik, hány marad?
1: Egy?
0: Nem, mert egy gyík esett le.
1: Érted? Ja, azt nem mondtad, hogy mi, persze, oké. Okay.
0: Mondtam, hogy egy gyík leesik.
1: Jaj, oké, okay, úristen, nagyon lassan esett le. Na, Dániel, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk egész
0: szépen
1: nap, és hogy együtt élhettük át ezeket a pillanatokat. Kiskata megérkezett, úgyhogy adjuk át neki a terepet minőségibb humor megteremtésére. Én pedig nem sokára hozom a legfrissebb híreket, benne egy kis dinnye kóstolással.
0: Azt a kutya fejed, de jól hangzik. Na jól van, akkor holnap 10-kor, Tali, csáó.
1: Így van.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az északkeleti útgyűrű 18 alatt.
3: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból, és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár. Az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061-20-30-100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
2: Ha megkeresik online vagy telefonon,
9: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM.
9: Sláger FM.
10: Köszönjük!
2: A reklám után

0: Rendkívüli készültséget rendeltek el az aszály miatt. Balatonfüreden történt a legtöbb rendőrségi eset az északi parton. Vasárnapig tart a 35. Művészetek Völgye Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A legmagasabb fokozatú aszályvédelmi készültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a legmagasabb határérték fölé emelkedett az aszályszint. Ez azt jelenti, hogy az ország területének 74%-a rendkívüli védekezési fokozatba lépett. A vízügyi igazgatóságok így gyorsabban hajthatják végre az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket. A miniszter szerint az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. A nyári szezonban a turisták számának növekedésével a rendőrség feladatai is megszaporodnak a Balatonnál. A friss bűnügyi adatok szerint Veszprémvár megye továbbra is az ország legbiztonságosabb térségei közé tartozik, ugyanakkor a legforgalmasabb üdülőhelyeken érdemes jobban figyelni az értékekre. Az északi part települései közül Balatonfüreden indult a legtöbb rendőrségi eljárás, főként lopások, személy elleni erőszak és garázdaság miatt. A déli parton Siófoknál regisztrálták a legtöbb esetet. A rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy a strandokon, parkolókban és kerékpártárolóknál fokozottan ügyeljenek a nyaralók az értékeikre. Vadtérképet működtet a Veszprémvár megyei rendőrség. Augusztus közepéig tart az őzekpárzási időszaka. A tapasztalatok szerint ilyenkor megszaporodnak a közúti balesetek, a vadak megváltozott mozgási területe és viselkedése miatt. A vadelütések többnyire az éjszakai, hajnali órákban jellemzők. Ekkor mozognak a nagyvadak, mert ilyenkor érzik magukat biztonságban. Gyakran nagyobb utakat is megtesznek, vizet és élelmet keresve, gyakran keresztezve az erdős területeken futó utakat. A Balaton északi partján a rendőrség egy vadtérképet hozott létre. A Veszprém vármegyei rendőrség gyűjti a vadelütések helyszíneit, és azt megjeleníti egy térképen, így jelölve a veszélyesebb útszakaszokat. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a vadveszélytáblától függetlenül most mindenhol érdemes a megszokottnál lassabban közlekedni az erdős bokros területeken, és folyamatosan figyelni az út mindkét oldalát. Fontos tanács az is, hogy ha egy vad feltűnik, akkor valószínűleg több is van a környéken. Így, ha egy állat már át is haladt az úton, számítani kell továbbiak érkezésére. Ismét kiszáradt a Köcsi-tó Balatonalmádinál. A Balatonalmádi és Káptalanfüred között található népszerű kirándulóhely medréből idén teljesen eltűnt a víz, még a közelmúltbeli eső sem javított a helyzeten. Tavaly még maradt néhány kisebb vizes folt, most azonban a tófenék teljesen kiszáradt. A nádas is jóval alacsonyabb a megszokottnál. A szakemberek szerint a csapadékból táplálkozó vizes élőhely különösen érzékeny a tartós aszályra, pedig fontos élőhelye számos béka, madár és rovarfajnak. A tó csak egy csapadékosabb időszakban telhet meg újra vízzel. Vasárnapig tart a 35. Művészetek Völgye, amely az első 5 napban több tízezer látogatót vonzott Kapolcsra, Talján-Dörögdre és Vigád Petendre. Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján teltházas koncertek, színházi előadások, kiállítások és különleges beszélgetések várják a közönséget. A nagy színpadokon olyan előadók léptek fel eddig, mint a Kisvál és a Borz, a Carson Coma vagy José González. A hétvégén pedig még többek között a Quimby, Meringer és az Iria Mafia koncertje is szerepel a programban. A jubileumi fesztivál új helyszínei, köztük a Bánkító program helyszín és az újra nyitott klastrom is nagy sikert arattak. A Művészetek Völgye augusztus 2-áig várja a látogatókat. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunkat. Átkutattam az eget nagyítóval, és találtam két icipici felhőfoszlányt. Ennél több valószínű ma már nem érkezik, és az éjszakai órákban, sőt holnap után sem lesznek fölöttünk felhők. Marad a szikrázó napsütés és az egyre melegebb idő, holnap már akár 36-37 fok is lehet, jelenleg egyébként 35 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Csapadék sem érkezik a következő napokban, és hétvégére még tovább emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy vigyázzanak magukra nagyon, egy kis üvegben mindig legyen önöknél víz.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
1: Igyekszem segíteni az úton lévőknek. Történt egy baleset a Király utcában az Erzsébet körút előtt a Károly körút felé, úgyhogy ezen az útszakaszon lehet számítani nagyobb torlódásra, és az M0-ás autót déli szektorán és az M5-ös autópálya felé vezető oldalon ugyanis aszfaltoznak, a 6-os kilométernél lezárták a külső sávot, itt szakaszos torlódás alakult ki, és baleset történt az M0-ás déli szektorán, szintén az M5-ös felé vezető oldalon a 13-as kilométernél a Hárosi Duna híd előtt, itt a belső sávot lezárták, lelassult a haladás. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Váci Viktor. Szerbusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
3: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Országszerte zavartalan a délutáni vonatközlekedés. Tart a Művészetek Völgye, vasárnapi közvetlen vonaljáratok indulnak a Népliget és Kapolc között. A menetrendek a mávcsoport.hu oldalon érhetők el. A H6-os hév karbantartása miatt augusztus 10-ig a hévek csak Közlágó híd és Szigetszentmiklós gyártelep között járnak. A kimaradó szakaszon a sűrűbben, illetve a meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal lehet utazni. Felújítás miatt a Mátra interrégiók helyett autóbuszok járnak augusztus végéig Vámos, György és Gyöngyös között. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a vágányzár alatt a volánjáratokat javasoljuk. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének Váci Viktornak köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Erről a sláger délután, és bízom benne, hogy nagyon hegyezik a fülüket, mert a koncertélmények nyara is folytatódik itt a Sláger FM-en. Indítjuk az órát már is Chaperone dalával, érkezik a Good Luck Babe, előtte azonban Teddy Swims dalol. Jön a Mr. Noi dal.
4: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Chaperone-tól szólt a Good Luck Baby itt a Sláger FM-en, és most én is ezt kívánok önöknek. Szerencsét, hogy harmadikként tudjanak vonalba kerülni, mert a koncertélmények nyarán itt a Sláger FM-en már is mobil zenél nekünk, úgyhogy gyorsan hívják a 06 30 30 30 95 8-at, és menjenek szombaton Bobby koncertre. Gyorsan-gyorsan várom a hívásokat.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Ray dala, Where is my husband, itt a Sláger délutánban is. Mobi dala alatt rengeteg hívás befutott, hogy ki volt a harmadik, vagyis ki az, aki biztosan ott lehet Mobi koncertjén. Az hamarosan kiderül, előtte azonban hadd vigyem önöket el egy jó kis koncertre, ugyanis folytatódik a Zenélő Budapest koncert sorozata. Az idei nyári évad gyönyörű történelmi helyszíneken várja a zeneszerető közönséget, természetesen ingyenes szabadtéri koncertekkel. Ezen a hétvégén szombaton is és vasárnap is lesz koncert délután 5 órától. Mindkét nap a Budai Vár Csíkós udvara lesz a helyszín, és mindkét nap a Capriccio vonos 4-es műsorát hallgathatjuk majd meg szaxofon szólóval, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas koncert lesz. Aztán augusztusban még egy koncertet ad a Zenélő Budapest, a hónap végén, augusztus 27-én, akkor a Vadászkürt diadalmenete a zenetörténetben Fantázia nevet viseli a produkció, a Danubia Kürt Kvartett koncertjét, majd a Kossuth téren az Országház előtt hallgathatjuk meg. Szóval jegyezzék fel a naptárba, és ezeken az estéken egy-egy órára tegyék szabaddá magukat, hogy élvezni tudják a muzsikát. Itt a Sláger FM-en pedig szintén élvezzük a muzsikát. Cindy Lauper érkezik, és a Girls Just Wanna Have Fun.

0: Itt a Sláger FM-en Navi dala szólt, a Never Play the Bass, és már is vonalban a harmadik telefonáló, aki Bobby koncertre szeretne menni. Halló, halló, ez a Sláger FM.
1: Halló, üdvözlöm.
0: Éppen időben. Megkérdeztetem a keresztneved?
1: István.
0: István, honnan telefonálsz?
1: Budapestről, 10. kerület.
0: És milyen hűsítő programot tervezel a hétvégére?
1: Hát, inkább ilyen strandolásos valamit.
0: Na, ez jó terv. Szombaton este mit szólnál egy jó kis augusztust beindító Mobi koncerthez?
1: Az jó lenne.
0: Na nézzük, akkor már is fölteszek neked két kérdést. Mi köze Mobinak a Moby Dickhez? Vajon tudod-e?
1: Rokonok.
0: Így van, rokonok a szerzővel. Ugye a családi legendárium szerint Herman Melville, a Moby Dick szerzője, nagy-nagy-nagy bácsia. Richard Melville halnak, azaz Mobinak. Így van, egy kérdés, Pipa. Hogy hívják a párodat, aki segít?
1: Mónika.
0: Mónika, István és Mónika. Na, akkor birkozzatok meg a következő nagyon nehéz kérdéssel is, jó? Péntekenként kicsatlakozik a Sláger reggel csapatához?
2: Cilla.
1: Cilla.
0: Ennyi. Gratulálok, van egy páros belépőjegyetek Mobi augusztus 1-i koncertjére a Budapest Parkba.
1: Na én köszönöm szépen.
0: Jó bulizást kívánok nektek. István, ugye Mónikát viszed magaddal?
1: Igen, igen.
0: Jól van. Én gratulálok nektek, és köszönöm, hogy játszottatok.
1: Köszi.
0: Hello. Látják, ennyi az egész. Csak jól kell tudni válaszolni két egyszerű kérdésre, is már ismerhetnek koncertre. Vannak még koncertbelépőink, sőt, a Szigetre is vannak belépőjegyeink, úgyhogy játszanak velünk továbbra is. Most pedig jön infoblokkunk, utána pedig Shakirától és Burna Boytól a Die Die.
3: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu

0: ajánljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
1: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
2: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
3: Az egyik szamuráj kardomat.
2: Oh, nem már. NASA ajándékba?
3: Ó, igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
0: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
4: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Forkumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
6: A reklám után társadalmi célú reklám.
7: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
8: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
9: Nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok csütörtökre. Hát alapvetően felhőtlen napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kósza felhők az égen, esni azonban sehol sem fog, és továbbra is alig-alig moccan majd a szél, és tovább fokozódik a hőmérséklet. Holnap reggel 21-22 fokban indulunk el otthonról, délutánra pedig 36-37 fokot ígérnek a szakemberek. Erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy védjék a bőrüket, és készüljenek lélekben egy nagyon forró hétvégére. Pénteken, szombaton akár 40 fok is lehet, vasárnapra azonban csupán 38-39 fokot ígérnek, és nem ér véget a hőhullám, egészen jövő hét végéig biztosan kitart. Szétnézünk az utakon. Baleset történt az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 13-as kilométernél a Hárosi Duna híd előtt. Lezárták a belső sávot, itt lelassult a haladás. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán pedig Kecskemét elkerülő szakaszán portáltáblákat helyeznek el. A 77-es kilométernél lezárták a külső sávot, a munkavégzés mögött már csak nem 2 kilométer a torlódás. A fővárosban tart a délutáni csúcs, úgyhogy a Rákóczi úton, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utca környékén, valamint a Széll Kálmán tér környékén egyaránt lassú a haladás, de sokan hajtanak a Margit körúton, a Hegyalja úton, valamint a Budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton és a Petőfi hídtól északra. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé, a Bosnyák utca és a Szugló utca közt, mert javítják a gázvezetéket, a Váci úton pedig befelé a Fáji utcánál sávlezárásra kell készülni karbantartás miatt. Jó utat kívánok is, balesetmentes közlekedést!
6: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Kylie Minogue dele szólt a Can't Get You Out of My Head itt a Sláger FM-en. Pontosan 10 perccel járunk 5 óra előtt, úgyhogy hamarosan érkezik Ortutai Dória friss információkkal. Előtte viszont még szó lesz Solvave, Marsalkó Dáviddal közösen készített dala, a Valaki mondta.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
4: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankol, és minimum 20 ezer forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
8: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket, és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Rendkívüli ülést kezdeményezett jövő hétfőre is kedve a kormány. Felkészült a hőségre Budapest. Szombattól többe kerül a taxizás a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A miniszterelnökséget vezető miniszter Ruf Bálint kezdeményezésére jövő hétfőn és kedden rendkívüli ülést tartana az országgyűlés 5 előterjesztés megtárgyalásával. A parlament elé kerülne az egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosítása, a köznevelési szabályok átalakítása, amely visszaállítaná a tanárok kollektív jogait és sztrájkjogát, a rendészeti feladatellátás racionalizálása, a médiatanács jelölőbizottságának létrehozása, valamint a szakképzési törvény módosítása, amely megszüntetné a szakképzési centrumok kancellári rendszerét. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvény, miután az államfői jogkörök egygyakorló Fostoffer Ágnes aláírta a jogszabályt. Az új, a kormánytól független intézmény feladata a közvagyont érintő visszaélések feltárása, a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésének elősegítése és a hasonló ügyek megelőzése lesz. A hőségriadó miatt ismét életbe lép a vörös kód, csütörtökön jelentette be Kátai Németh Vilmos családügyi és szociális miniszter. Az országos intézkedés sorozat felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Felkészültek a jövő keddig szerdáig tartó melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények is, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, hogy a rekord alacsony dunai vízellás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség, a szükségkutak csütörtökig üzembeállnak. A budapesti közművek azonnal megkezdi a villamos sínek locsolását, ha az szükségessé válik. A főpolgármester közölte azt is, hogy a legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. Baleset miatt ideiglenes betegutakat jelöltek ki a Semmelweis Egyetem fővárosi Szent Rókus egészségközpontjában. Az intézmény arra kéri az érkező betegeit és a hozzátartozóikat, hogy az épületet a Stári utca 9 szám alatti bejáraton közelítsék meg. A betegellátás zavartalan, de a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni, ugyanis garanciális munkavégzés közben egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista szerda délelőtt lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. Csütörtöktől már ismét használható lesz a főbejárat. Szombattól drágább lesz a taxizás Budapesten. A taxirendelet június végi módosítása szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a perzdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos plusz reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utaznak taxival, akkor az alapdíj 2100 forint lesz. A Sziget nulladik napja, vagyis augusztus 10-e az elmúlt 3 évtized hangulatát idézi meg, és összehozza azokat, akik a fesztiválon nőttek fel immár saját gyerekeikkel. A szervezők szerint ez a nap a Hozd el a gyereket jegyében a régi és az új Sziget generáció közös élménye lesz. A nagy színpadon visszatér a Faithless, a Borcsiba, valamint Goran Bregovics és bandája. A program hajnalig folytatódik a Revolut Stage-en, ahol Korda György és Balázs Klári adnak egyedi sót, majd Jankovics Péter új alter egója, Pietro Fabuloso bőrében vezeti a Patty and the Headliners audio-videó diszkóját. A szervezők célja, hogy a fesztivál régi és mai közönsége együtt élhesse át a Sziget szabadságérzését. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Hát fokozódik a hőhelyzet, ugye már a fél országra kiadták a másodfokú hőségriasztást. Holnap 36-37 fok lesz térségünkben, derült lesz az idő, nem számíthatunk csapadékra, és a légmozgás is mérsékelt marad. Pénteken, szombaton pedig még melegebb lesz, akkor 39-40 fokot várhatunk. Utána kezd el szépen lassan csökkenni a hőmérséklet, de alig-alig érezhetően. Szóval ez a mostani hőhullám igencsak elhúzódik.
12: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
11: Szétnézünk az utakon, amellett, hogy tart a délutáni csúcs, az is nehezíti az autósok dolgát, hogy baleset miatt egy sávon váltakozva halad a forgalom a Király utcában az Erzsébet körútnál, úgyhogy itt legyenek figyelmesek. A Rákóczi úton, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, a Széll Kálmán tér környékén, a Margit körúton, a Hegyalja úton, valamint a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon egyaránt lassú a haladás. A Váci úton befelé a Fáy utcánál sávlezárás van karbantartás miatt, egyirányosították ma éjszakáig az 5. kerületben az Rákóczi Csere János utcán daruzás miatt, a Széchenyi István tértől egészen a Vekerle Sándor utcáig, lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert itt javítják a csatornát, és ma este 11-ig lezárták a 14. kerületben a Kolumbusz utcát és az Edison utca és az Erzsébet királyné útja közt daruzás miatt. Csepelen pedig a Királyerdő út, Tarpataki utca kereszteződés van lezárva, mert itt javítják a vízvezetéket. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Folytatódik a sláger délután, és benne bármikor jöhet egy újabb dal, ami koncertbelépőt ér önöknek, úgyhogy mindig legyen kéz közelben a telefonjuk, és játszom a Coldplay dalát, és a Higher Power indítja az órát. Én Kiskota vagyok, jó rádiózást!
14: Hello, we're Coldplay.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Fleetwood Mac dala, a Little Lies. Én Kiskota vagyok, és ez a Sláger délután, benne pedig túrázunk egyet. Remélem, hogy szeretnek túrázni, és szeretnek kirándulni, és szeretik akár a tanösvényeket is. Most egy olyan tanösvényt szeretnék önöknek ajánlani, amit viszonylag kevesen ismernek. Ez az erdőanyai tanösvény, amely szűk és rejtelmes. A visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területén találjuk meg. A fűvészkert egyik csendes félreeső szegletében van ez a tanösvény. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy egy 3,5 kilométer hosszú csavargásra invitál bennünket. Párás, nedves mikroklíma uralkodik azon a területen, ahol keresztül fut ez a tanösvény. A különlegessége pedig a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdőgazdálkodás alapjait fektették le, így egy valódi, érintetlen őserdő képe tárul elénk. És hát menet közben mindent megtudhatunk erről a területről, 10 információs tábla mutatja be az erdőlátogatók számára ezt a különleges élőhelyet. Az erdőrészlet története egyébként az 1850-es évekig nyúlik vissza. Úgyhogy hétvégén akár ide is kirándulhatnak, vagy majd ha csökken egy kicsit a napközbeni hőmérséklet, itt a Sláger FM-en azonban tovább fokozzuk a forróságot, hiszen jön Hozier, Tűzvéd című dala.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Escucha el ritmo.

Harry King Lisztiás dala forgott, ez volt a Rhythm Divine itt a Sláger FM-en, és itt az ideje, hogy elővegyék az útlevelüket, ellenőrizzék, hogy nem jártam még le, aztán elővegyék az angol szótárt, vagy akár egy angol könyvet, és elkezdjék bővíteni az angol nyelvtudásukat, mert most akár

0: Telefonál valakinek, akinek két kérdésre kell helyes választ adni, az egyik Londonhoz, a másik pedig a Hollywood Vampires zenészeihez kapcsolódik, és aki jól veszi az akadályt, tudja, hogy ott lesz a Hollywood Vampires szeptember 8-ai budapesti koncertjén is, automatikusan esélyessé válik a fődíjra, vagyis erre a különleges londoni utazásra is, szóval jöhet a jelszó SMS-ben 0630303095-8 Hollywood Vampires, mi pedig megyünk tovább infoblokkunkkal, utána pedig Taylor Swift dalával. Az Alpalight előtt azonban megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, nagyon meleg napok jönnek, de erre már hétfő óta figyelmeztetnek bennünket a meteorológusok, ugye ma már a saját bőrünkön éreztük ezt a 35 fokot, ami jelenleg is uralkodik odakint. Holnap reggel 21-22 fokban indulhatunk otthonról, és a ragyogó napsütésben nagyon gyorsan emelkedik majd a hőmérséklet, a nap legmelegebb óráiban 36-37 fok lehet, de pénteken, szombaton még ennél is melegebb lesz, előfordulhat, hogy akár a 40 fokot is eléri, sőt meghaladja a hőmérő a higanyszál, úgyhogy keressenek hűsítő programot maguknak, és mindig legyen önöknél legyező. No meg víz! Nézzük, mi a helyzet az utakon. Először városon kívül nézünk szét. Az M0-as autóút északi szektorában a Megyeri híd M3-as autópálya felé vezető oldalán két személyautó ütközött össze. A 75-ös kilométernél lezárták a külső sávot, és már több mint 3 kilométeres a torlódás. A nézelődők miatt pedig az ellenkező oldalon is lelassult a haladás a híd teljes hosszában. Szintén az M0-ason, de a déli szektorban az M5-ös autópálya felé vezető oldalon aszfaltoznak. A 6-os kilométernél lezárták a külső sávot. A kocsisorban pedig 3 személyautó hajtott egymásba, a baleset mögött már több mint 3 kilométeres a torlódás. A 4-es számú főúton pedig Monori erdő határában egy személyautó és egy motoros ütközött, a helyszínelés ideje alatt váltakozó irányban egy sávon halad a forgalom. Az 510-esen Dunaharaszti belterületén szintén egy autó és egy motoros ütközött össze, a 19-es kilométernél félpályán halad a forgalom, de volt egy baleset Budapest belterületén is, a Kossuth-Lajos utcában kifelé a Ferenciek tere után a középső sávban és a Király utcában is baleset miatt halad a forgalom sávon váltakozva az Erzsébet körútnál. Legyenek hát türelmesek, és vezessenek nagyon óvatosan és figyelmesen.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

of the groove.

Lola Young énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, ez volt Messi című dala. Köszöni szépen az énekesnő, most már jól van, visszatért és teljes erőbedobással dolgozik. Reméljük, hogy hamarosan új dalokat is hallhatunk tőle. Most azonban meghallgatjuk a friss információkat, és elindítjuk a kívánság műsort is, hiszen mindjárt 6 óra lesz, de előtte még szól a Magusi Brothers Company dala, az Álljunk össze!

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján. A

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korossi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
3: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Csütörtöktől elrendelték a hőségriadót. Két darabbal érkezik a Centrál Színház a Szigligeti Várudvarba. Hőségben és gyenge szélben rendezhetik meg az idei kék szalagot. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Holnap jön a hőség. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet előrejelzése alapján a hét közepétől anticiklon húzódik Magyarország térsége fölé, amely fokozatosan válik a szubtrópusi eredetű forró levegő magjává, és a közelgő hőhullám a hétvégére újra kemencévé teszi a Kárpát-medencét. A meteorológiai szolgálat hozzátette, még nem tudják pontosan meghatározni, hogy a hőhullám meddig tart majd, de a hétvégén már visszavárjuk majd ezt a hűvösnek most sem mondható időt. Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A MÁV a Veol kérdésére azt írta, már zajlik a tervezése annak a beruházásnak, amely a peronokat és a gyalogos aluljárót is érinti. Az állomás épületét az Európa Kulturális Fővárosa program előtt részben felújították. A beruházás során korszerűsítették a felvételi épületet, megújult a pénztárcsarnok, a váróterem, a mosdók és az utastájékoztatási rendszer. Emellett modern burkolatok, új bútorok és energiahatékony világítás is helyet kapott. Ugyanakkor a teljes akadálymentesítés forráshiány miatt elmaradt. Az újbóli fejlesztés része lehet a nyugat-magyarországi vasútállomások korszerűsítését célzó projektnek, amelyben a Gyesev is közreműködik. A beruházás megkönnyítheti majd a kerekesszékkel, babakocsival vagy nagyobb csomaggal utazók közlekedését. Megkezdődött az ürgék befogása a Tihanyi belső tónál. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park szakemberei a túlszaporodott állományból mintegy 100-220 állatot fognak be, hogy egy másik biztonságos élőhelyre telepítsék őket. A cél egy új üregkolónia kialakítása, amely később természetvédelmi tartalékként is szolgálhat. Tihany polgármestere szerint nincs sok aggodalomra, a belső tónál továbbra is sok űrke marad. A kirándulókat ugyanakkor arra kérik, hogy az állatokat ne etessék és ne próbálják megsimogatni. A Szigligeti Várudvar augusztus 22-éig gazdag nyári gasztronómiai és kulturális kínálattal várja a látogatókat. A Budapest 6. kerületében működő Centrál Színház pedig két amerikai szerző, a párkapcsolati nehézségek komikumára épülő vígjátékát mutatja be a Várudvarban. A részleteket Puskás Tamás igazgató rendező mondta el a Sláger FM-nek.
1: Pontosan ez a nyári színházaknak a szándéka, elsősorban vígjátékok játszásával valóban az örömszerzésre koncentrálunk. E tekintetben van nehezen visszautasítható ajánlata idén a Centrál Színháznak. Este 8:30 kezdődnek az előadások. Augusztus 8-án kezdjük, először Alföldi és Toll főszereplésével 8-szor játsszuk a Neil Simon Furcsa Pár című előadását, és utána egy átállásnyi szünet után pedig a Kevér Gábor, Partinóra, Szabó Kimmel Tamás, Ballester és Martinus Dorina szereplésével az 5 szereplős Budi Ellen darab a Tiszta Őrület.
0: A részletes programokról a Szigligeti Várudvar hivatalos vagy Facebook oldalán olvashatnak. Gyenge szél és rendkívüli hőség várhatja csütörtökön az 58. kék szalagvitorlás verseny résztvevőit. A rajtnál még mérsékelt keleti szél fújhat, később azonban szélcsendes és élénkebb szakaszok váltakozhatnak, ezért a helyismeret és a taktikai döntések különösen fontossá válhatnak. A Balaton felett 30-32, a parton pedig 36-38 fok lehet, a tó vize 25-27 fokosra melegedhet. A várhatóan gyenge szél miatt az idei verseny jóval lassabb lehet a tavalyi rekordfutamnál.
2: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mit üzennek a meteorológusok. Ugye nagyon meleg napok állnak előttünk. A több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet pedig rontja a fizikai és szellemi teljesítő képességet, fokozza a fáradékonyságot és a balesetek kockázatát, valamint kedvezőtlenül befolyásolja a szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve vesebetegségek lefolyását. Nagyon fontos tehát, hogy rosszul lét esetén az érintettet haladéktalanul hűvös helyre kell vinni, és meg kell kezdeni a test hűtését, szükség esetén pedig mentőt hívni. Kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban víz fogyasztásával, és ugye ilyenkor ásványi sókat is veszít a szervezetünk, ezt is igyekezzünk pótolni. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Kossuth-Lajos utcában kifelé a Ferenciek tere után a középső sávban, és a Soroksári úton befelé a Közraktár utca előtt a belső sávban, de baleset miatt egy sávon halad a forgalom a Király utcában az Erzsébet körútnál, úgyhogy ezeken az utcakaszokon kimondottan nehéz most a közlekedés. A Széll Kálmán tér környékén és a Margit körúton is torlódás van, illetve az Üllői úton a Kálvin tértől a Nagykörútig, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében ugyancsak nehézkes a haladás. Városon kívül pedig a 4-es számú főúton Monori erdő határában egy személyautó és egy motoros ütközött, a helyszínelés ideje alatt váltakozó irányban engedik a forgalmat. Az M0-áson pedig az északi szektorban a Megyeri híd M3-as autópálya felé vezető oldalán ütközött két személyautó. Itt 3 kilométeres a torlódás, a déli szektorban pedig az M5-ös felé aszfaltoznak, így a 6-os kilométernél lezárták a külső sávot, itt is szakaszos a torlódás, ráadásul 3 személyautó hajtott egymásba a feltorlódott kocsisorban. A baleset mögött már több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki. Vezessenek türelmesen és nagyon vigyázzanak magukra és a közlekedés többi résztvevőjére is.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Elrajtol a kívánság műsor itt a Sláger FM-en. Sziasztok, Nóri vagyok, és egy Pink számot kérek. Remélem, jó lesz a Who Knew, nekem ez a kedvencem Pinktől. Szia, Kata, Camila Cabello-tól is Ed Sheeran-től lejátszanád a Bam Bamot, ez pedig Viki kérdezi. Viki, a válaszom azt, hogy igen.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Michael Jackson dala forgott, ez volt a Remember the Time, és amikor ilyen meleg van odakint, akkor hát részben nagyon jó a négy fal között, de részben azért jó sétálni is, különösen egy árnyas kertben. Na hát július 31-én, vagyis pénteken egy vezetett séta keretében fedezhetjük fel a Városliget botanikai értékeit és tájépítészeti megoldásait. Ugye amikor a Városligetben sétálgatunk, akkor egyszerűen csak élvezzük a környezetet, és talán eszünkbe sem jut, hogy ez komoly tervező munka eredménye. No hát, egy tájépítész segít nekünk felfedezni, hogy mi miért van éppen ott, ahova ültették. A Garten Studio tájépítésze kalauzol végig bennünket a Városligeten. Megnézhetjük vele a vakok kertjét, megcsodálhatjuk a Millennium házát, a rózsakertet, majd a Möcsényi Mihály botanikus kert különleges növényeivel, vízes élőhelyeivel és mocsári növényvilágával is megismerkedhetünk. Hogyha tehetik, akkor vegyenek részt ezen a sétán pénteken, és vegyenek részt a kívánság műsorban is. Nézzük az üzeneteket. Moncsinak üzenem, hogy alig várom a hétvégi strandolást, és küldöm neki Gloria Estefan Everlasting Love című számát. Nagyon jó dalválasztás. Sziasztok, cserfes kislányomnak, Lucának küldöm Nana 99 Luftballon című számát, és üzenem neki, ma estére ő választhat filmet. Ez pedig Laci Api írta nekünk, úgyhogy Nana dalával.

0: Na pont ez az, amire szükségünk lenne, de pont ez az, amire nem számíthatunk a következő napokban. Rúzsa Magditól szólt a nyári zápor itt a Sláger FM-en, és itt van velem Ortutai Dóri. Szia, Dorci!
1: Szia, Katán! Most jó is lenne egy kicsit folyóba megmártózni valahol. A Rajna folyóban képzeldet találtak most egy olyan palackpostát, amit 68 évvel ezelőtt dobtak bele, egy üzenetet rejtett, egy hölgy, akit Annie Grussnak hívnak, ő ma már 90 éves, és képzeld el, és ezt akkor küldte el ezt az üzenetet, amikor szakács volt egy kompon, és egy 58-as keltezésű étlap hátuljára írt a szöveget franciául, és ő levelező partnert keresett akkor, képzeld el. Csak hát, hogy kidobta a hajóból, vagy a kompról, a palack belefúródott a talajba, és most ilyen munkálatok közben találták meg. Cuki egyébként, szerintem nagyon kedves az ilyen történet, én nagyon szeretem, és a város polgármestere azt mondja, hogy eséllyel, hát a városi múzeumban majd kiállítják ezt a palackpostát.
0: Ez de aranyos. Igen. Remélem azért valaki írt a néninek, hogy szívesen lenne levelező partner.
1: Lehet egyébként, most meg ha kiderítik az internet címét, akkor mennyire menő lenne, most interneten tök sok levelező partner lenne.
0: Én is nagyon várok egy képes lapot, mert barátnőmmel mi annak idején útnak indítottunk egy palackpostát, és azt kértük benne, hogy aki ezt megtalálja, az küldjön nekünk képeslapot. Hát még senki nem találta meg, vagy megtalálta, de nem volt kedve képeslapot küldeni.
1: Lehet, hogy még 50 év múlva is, amikor hírszerkesztő leszek, és örömmel beszámolok majd erről neked, hogy találtak egy palackpostát a Vörös-tengerben mondjuk, nem tudom, hol adtátok fel, vagy hol dobtátok a vízbe.
0: Szegednél a Tisztába, úgyhogy a Fekete-tengerig ment ez a kis palack, ha ment egyáltalán, igen.
1: Várjuk a híreket erről is.
0: Dorci, nagyon szépen köszönjük, téged pedig várunk vissza 7-kor a friss infókkal.
1: Érkezzen.
0: Mi pedig megyünk tovább. Férjemnek üzenem, na még egy palackposta, férjemnek üzenem, hogy én már itthon, siessen ő is haza, küldöm neki Olivia Deantől a So Easy-t. Dia írta ezt az üzenetet, Olivia Dean énekel.

0: Nézzük a meteorológiai előrejelzést. Holnap reggel derült lesz fölöttünk az ég, csapadék egész nap nem várható. A korai reggeli hőmérséklet 20-21-22 fok lehet, napközben pedig folytatódik a derült idő, csapadék nem várható, és a szél sem fúj, tehát az sem hűt bennünket. A legmelegebb órákban pedig 36-37 fokot várhatunk. Péntekre is napos időt ígérnek, csak elvétve lehetnek gomoly felhők az égen, a legmelegebb órákban pedig akár 39-40 fok is lehet. Erre készüljünk. Nézzük, milyen helyzet az utakon. Jó hír, megszűnt a forgalmi akadály a Király utcában, az Erzsébet körútnál, ahol korábban volt egy baleset, viszont továbbra is baleset nehezíti a haladást a Kossuth-Lajos utcában kifelé a Ferenciek tere után a középső sávban, úgyhogy itt lassabb haladásra kell számítani, és torlódik a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, a Margit körúton, a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket, Csepelen pedig a Királyerdő út, Tarpataki utca kereszteződést zárták le, mert javítják a vízvezetéket itt is. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, a Szondi utca pedig a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható, de lezárták a 11. kerületben a Baranyai teret is körben felújítás miatt, míg Soroksáron a Tarcsai utcában csak a félútpálya járható a Szilágyi Dezső utca közelében, mert itt is vezetéket javítanak, a két irány forgalma felváltva haladhat. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt az Army of Lovers dala, Crucified, és ugye tudják, hogy tart a koncertélmények nyara, úgyhogy tessék nagyon fülelni, mert bármikor jöhet egy olyan dal, ami koncertbelépőt jelent önöknek, szóval legyen kész közelben a telefon, és tudják, harmadikként kell ide csörögni, 0630303095 a számunk, de hívjanak bennünket akkor is, hogyha dalt szeretnének kérni, hiszen ez a kívánság műsor, benne pedig mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, önkéntes vízadáson veszünk részt, hiszen csütörtökön délután egy kis közösségi fa öntözésre várnak bennünket a Slakta Margit rakparton. A rakparti fákat fogjuk együtt meglocsolni. Aki szeretne rajta részt venni és ráér holnap délután 6:30 és 7:30 között, az mindenképpen sétáljon arra, vigye magával locsoló eszközt és lehetőség szerint egy láthatósági mellényt is. Aztán lent a rakparton a Komjádi uszoda magasságában találkozunk és együtt öntözzük majd meg a rakparti fákat. Ez egy nagyon hangulatos, nagyon szívmelengető, nagyon kellemes délutáni program lehet. Remélem, hogy sokan összegyűlünk. Egyébként a hírek szerint, hogyha minden igaz, a Rózsadomb önkéntes tűzoltó egyesület is segít majd a munkában. Itt a Sláger FM-en pedig egészen 8-ig szeretnék önöknek segíteni, hogy meg tudják hallgatni a kedvenc dalukat. Itt van Anna Mari üzenete, szia Kata, az unokáimnak kérném a Huntrix Golden című számát. Hú, de szeretem én is ezt a dalt, azonnal forgatom. Robi pedig a Genesis-től küldi az Invisible Touch című számot a két szöszinek meg a vörösnek.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Tartóztat az It's My Life itt a Sláger FM-en, és folytatódik a kívánság műsor a következő órában is. Még egészen 8-ig teljesítem a kéréseket, én Kiskata vagyok, a számunkat pedig tudják, de már is érkezik Ortutai Dóri a friss információkkal, előtte azonban Anita kérése teljesül. Emmának kérem a Valmar Színvak című dalát, mert ügyes volt ma a táborban a versenyen. Hát gratulálok Emmának, a dal neki forog.
1: Csak

0: legnagyobb slágerek változatosan.
1: Sláger FM.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nagy mennyiségű adat bekérését tervezi a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. Elindult a hazai őszi varac szezonja. Júniusban emelkedett a Budapestre érkező belföldi vendégek száma. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza azokat az információkat, amelyek szerintük azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte Panyi Miklós a gyermekvédelem rendszer szintű válságát vizsgáló parlamenti bizottság első ülése után. A fideszes képviselő felidézte, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának ügye tavaly nyár vége óta tart, és állítása szerint egyre több olyan információhoz jutottak, amelyek arra utalnak, hogy a kontrollnak adott interjú pénzért és más ellenszolgáltatásért készült azzal a céllal, hogy egy név elhangozzon és nagy nyilvánosság előtt súlyos vád érje az érintett politikai közösséget. Bangó Sándor kett hajnalban TikTok videóban nevezte meg, ki volt az a bizonyos Zsolti bácsi. A Fidesz-KDNP erre reagálva azt közölte, semmilyen Zsoltot politikai manipulációt követően megrágalmazták és megteszik a szükséges büntető jogi lépéseket. Számos hivatal és szervezet megkeresésével nagy mennyiségű adat bekérését tervezi az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület elnöke Torockai László szerint eddig 35 állampolgári megkeresés érkezett, ezért külső szakértőt kell bevonniuk. A bizottság többek között az Igazságügyi Minisztériumtól, a legfőbb ügyészségtől, a KSH-tól, a NAV-tól, az OBH-tól, az MNB-től és a végrehajtói kartól kér adatokat. A bizottság tagjai kiemelték, a testület nem jogorvoslati fórum feladata a rendszer szintű visszásságok feltárása különös tekintettel az inkasszókra, letiltásokra, ingatlan árverésekre és a végrehajtói kar működésére. A következő ülésig véglegesítik az adatbekérő levelek tartalmát. Elindult a hazai őszi varac szezon. A korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon és a termelői árusítóhelyeken, több gazdaságban pedig idén is Szedd Magad akció várja a vásárlókat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint hazánkban mintegy 2400 hektáron termesztenek őszi barackot, az országban a legjelentősebb körzetek Csongrád-Csanád, Pest, Bács-Kiskun és Tolna vármegyében található. Augusztusban több ütemben folytatódnak a járda és burkolatjavítások Józsefvárosban. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Nonprofit ZRT tudatta, hogy a megsüllyedt járdaszakaszok helyreállítása mellett feltöltik a burkolat alatti üregeket és átépítik a fák gyökerei által felnyomott térköveket. Az első munkák augusztus 3-án indulnak, és a hónap során több utcát érintenek, köztük a Bókai, Víg, Dologház, Koszorú, Dankó, Illés és Bérkocsis utcát. Hosszabb javítás várható József utcában és a Mindszenti József téren. A munkák idején ideiglenes parkoló lezárásokra kell számítani. Júniusban 1,9 millió vendég, 4,3 millió vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint, ami vendégszámban 2,2 vendég éjszakákban 2,5%-os csökkenés 2025 júniusához képest. A szállodák továbbá is meghatározók. A belföldi vendégek 66%, a külföldiek 80%-át fogadták. Regionálisan eltérő volt a kép. A Győr-Pannonhalma térségben nőtt, a Sopron-Fertő térségben csökkent a belföldi vendégszám. Budapestre 5,1%-kal több, a Balatonhoz 1,9%-kal kevesebb belföldi vendég érkezett. A külföldiek száma a fővárosban 2,4, a Balatonnál 1,7%-kal mérséklődött. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Ugye visszatér a kánikula, nem is akárhogy. Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére, mivel az előrejelzések szerint az elkövetkező napokban tartós és megterhelő hőségre kell számítanunk. A nyár egyik legsúlyosabb hőhulláma közelít, ami nem csak azért lesz nagyon nehéz, mert megint csak 40 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, de azért is, mert nagyon sokáig fog tartani. Jövő héten is csak fél fokonként csökken napról napra a hőmérséklet, de még jövő hét pénteken is 33-34 fokra számíthatunk, és bár korábban ígértek jövő hét végére zápor, zivatart a meteorológusok, korán sem biztos, hogy lesz akkor felhőszakadás, ami viszont biztos, hogy a következő napokban nem jön eső. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Információink szerint megoldódott a közlekedési helyzet az M0-áson mind a keleti, mind a déli szektorban, úgyhogy ott most már gond nélkül lehet autózni, viszont a fővárosban még a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében tapasztalható némi torlódás, de ezt leszámítva már a fővárosban is túljutottunk a délutáni csúcson. Arra azonban mindenképpen figyeljünk, hogy a második kerületben szakaszosan lezárják a félútpályát a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Egyirányosították a 18. kerületben a Nagykörösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt, és lezárták a 6. kerületben az Ó utca, Hajós utca kereszteződést, itt karbantartás zajlik. A 19. kerületben a Bali Sándor utcában a vízvezetéket újítják fel, ezt az útszakaszt azért zárták le, de lezárták az Óbudai szigetet is rendezvény előkészületei miatt. Erre is figyeljenek, és arra is, hogy a 226-os autóbusz ezért terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Jó utat!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Folytatódik a kívánságműsor. Zsuzsi azt írja, hellókat, a hercegemnek játsz már, léci egy Valhalla számot, jól szól neki a késő már. Előtte azonban Anti kérése teljesül, aki a Clean Bandit és Zara Larsson közösét, a Symphonyt választotta, úgyhogy ez le rajtól az óránk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Önök a kívánság műsort hallgatják és szerkesztik is, és mindeközben tudják, hogy beleszólhatnak abba is, hogy mi szóljon itt a Sláger FM-en, és nem csak a kívánság műsor alatt, hanem akár honlapunkon keresztül kitöltve a zenei kvízünket, aminek még ajándékai is vannak, úgyhogy ezzel is érdemes elbíbelődni egy kicsit. A zenei kvíz kitöltése igencsak szórakoztató, hiszen dalrészleteket kell meghallgatni, és eldönteni róluk, hogy mennyire tetszenek, sőt, akár azt is megírhatják nekünk, hogy mi a kedvenc daluk, sőt, a kívánság műsorban akár meg is hallgathatják a kedvenc dalukat. No, de itt a Sláger FM-en most mozizunk egyet, ugye nagyon kellemes a hőség idején beülni egy hűtött, egy légkondicionált moziterembe, de azért mégiscsak nagyobb élmény a szabad téren élvezni valami régi klasszikus filmet, például a Forrest Gumpot. Na hát most pénteken az ország egyik legkülönlegesebb szabadtéri mozi élménye érkezik, a Városligeti tóra. A filmet egy vízre épített LED falra vetítik majd, miközben a háttérben a kivilágított Vajdahunyadvára teszi igazán különlegessé az estét. Ez egy tökéletes, romantikus nyáresti program lehet, akár randizáshoz is. Forrest Gump történetét pedig ugye valamennyien jól ismerjük. Ez az a film, amit nagyon szívesen nézünk meg újra és újra és újra. Például péntek este, itt a Sláger FM-en pedig nézzük, mi az a dal, amit szívesen hallgatunk újra és újra és újra. Sziasztok, az Espresso-t kérem Sabrina Carpentertől, mert nekem még tart a munkaidőm. Lívia írta ezt az üzenetet. Lívia, akkor kitartást kívánok neked. Segítségül már is jön egy kis zenei koffein, és Tomitól is érkezett egy üzenet. Kedves Kata, én egy régi dalt szeretnék meghallgatni, Chesney Hawkes-tól, a The One and Only, és küldeném feleségemnek, Timinek. Mindig meglepődöm, amikor valaki egy 90-es évekbeli dalra azt írja, hogy régi, de hát ha belegondolok, tényleg régi, 1991-es, már is forgatom.

Sabrina Carpenter espresszója rázott fel bennünket itt a Sláger FM-en. 0630303095, ez pedig SMS és telefonszámunk, és nem csak a kívánságok jöhetnek, de a jelszó is, tudják? Hollywood Vampires. Ezt kell nekünk megírni, hogyha szeretnének ott lenni a Hollywood Vampires koncertjén, mert hogy a koncertek nyarán itt a Sláger FM-en emeltük a tétet, és valakit elviszünk Londonba egy koncertre. Hogyha ráérnek augusztus 10-e és 13-a között is szívesen kiruccannának Londonba, ott megnéznék a Hollywood Vampires koncertjét, találkoznának a zenekar tagjaival, például Johnny Deppel, vagy éppen Alice Cooperrel, akkor mindenképpen tegyenek egy próbát, és ha már jelentkeznek a játékra, azzal, hogy elküldik azt, hogy Hollywood Vampires, akkor holnap reggel legyenek telefon közelben, mert Pordán Petra és Somogyi Zoli holnap reggel is telefonálni fog. Addig is lehet készülni a Hollywood Vampires tagjaiból, no meg Londonból, mert hogy két kérdésre kell majd helyes választ adni. Én nagyon-nagyon szurkolok, és már most egy kicsit irigykedem arra, aki Londonban VIP vendégként lehet ott ezeknek a világsztároknak a koncertjén. Tehát még egyszer Hollywood Vampires. No, de itt a Sláger FM-en Ági kérését teljesítem már is, aki azt írja nekünk. Sziasztok, én kolléganőmnek, Icónak üzenem, hogy jó lenne, ha már visszatérne a nyaralásból, mert nagyon hiányzik, és küldöm neki Dua Lipától a We Are Good című számot. Oké, már is érkezik a dal. Eugén pedig azt írja, szia Kata, Eugén vagyok, és szeretnék kérni egy számot páromnak, Patriknak. Üzenem, hogy nagyon szeretem, nagyon jó volt látni, további kellemes délutánt, és csak is a Sláger FM a menő. Eugén, nagyon szépen köszönjük, Patriknak szól akkor a Nox, Szeretem című dala.

0: M0-ás autót végcsomópontjához közel 5 személygépjármű ütközött, a külső sávot lezárták, itt lelassult egy kicsit a haladás, a fővárosban pedig véget ért a délutáni csúcs, talán még a Rákóczi úton erősebb egy kicsit a forgalom, de ezt leszámítva jól járhatók Budapest útjai, azonban ne feledjük, hogy egyirányosították ma éjszakáig daruzás miatt az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát, a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig, a Tököli úton pedig lezárták a buszsávot kifelé a Hungária körút előtt, mert javítják a csatornát. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé, a Bosnyák utca és a Szugló utca között javítják a gázvezetéket, Csepelen pedig a Királyerdő út, Tarpataki utca kereszteződését zárták le, itt is vízvezetéket javítanak, és tart a felújítás a Fehérvári úton, a Hamuszman Alajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem tudunk áthajtani, és befelé a belső sáv sem járható. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM.
2: I'm Dua Lipa.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Itt a sláger.

Önök a Sláger FM-et hallgatják, és benne szól a kívánság műsor. Egy perccel járunk 3:48 előtt, úgyhogy tényleg már nem sok időnk van. 0630303095 ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Én pedig igyekszem még egy pár kérést teljesíteni. Az üzenetek előtt azonban a gyerkőcöknek ajánlanék egy jó kis programot péntekre, délután 5 órától, ugyanis a Pest Erzsébeti Városháza előtt vár bennünket a Bulizó gyerekkoncert, ami állati jó bulinak ígérkezik. Lesz itt tánc, játék, szórakozás, nevetés, kocagás, csintalankodás, úgyhogy húzzunk kényelmes cipőt, aztán bulizzunk egy jót a Bulizó gyerekzenekarral. Ugye a Bulizó gyerekzenekart állatos figurák alkotják. Van köztük cica, nyuszi, kutya, bárány, mindenféle állat, akikkel nagyon jókat szoktak bulizni a gyerekek. No, de itt a Sláger FM-en nézzük, hogy mire bulizunk a kívánság műsor utolsó perceiben. Szia Kata, Edith vagyok, és nagyon szeretnék egy Rick Astley dalt meghallgatni, mert megyünk a paloznaki jazz piknikre, ahol ő is fellép majd. Bizony, augusztus 6-án a legendás Rick Astley ad majd koncertet Paloznakon. Már is tőle szól a Never Gonna Give Up.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Mindjárt 8 óra van, ez pedig azt jelenti, hogy lassan búcsúzik a kívánság műsor, de azért egy kérést még mindjárt teljesítek. Közben ugye tudják, elér bennünket az újabb hőhullám, aki teheti, a következő napokban ne nagyon menjen a napra, főleg az idősek, gyerekek és krónikus betegek figyeljenek, de egymásra is fokozottan figyeljünk, és hogyha azt látjuk, hogy valaki rosszul van, akkor vigyük minél előbb hűtött helyre, hűtsük, illetve hogyha szükséges, akkor hívjunk hozzá mentőt, figyeljünk oda egymásra. És hát közben a Sláger FM-re is érdemes figyelni, hiszen még tart a koncertélmények nyara, szeretnénk önöket elvinni Szél, Mobi, Lenny Kravitz koncertjére, és hát a Szigetre is vannak belépőink, például a Faithless, Morcsiba, Somber, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Louis Capaldi, Florence and the Machine koncertjére, amint meghallják ezeket az előadókat, együtteseket énekelni itt a Sláger FM-en, azonnal ide kell csörögni. A harmadik telefonáló pedig, aki vonalba kerül, két kérdésre kell, hogy válaszoljon, és már mehet is bulizni egy hatalmasat, úgyhogy mindig legyen a kezük ügyében a telefon. Hogyha pedig Londonba mennének egy Hollywood Vampires koncertre, és szívesen találkoznának Johnny Deppel, Alice Cooperrel, vagy éppen Joe Perryvel, akkor csak annyit írjanak SMS-ben, hogy Hollywood Vampires. Itt a Sláger FM-en pedig, ahogy mondtam, az utolsó kívánságot fogom most teljesíteni. Ez Imitől érkezett, aki Petinek szülinapjára szeretne egy Magna Cum Laude dalt küldeni. Hát jön a gyerünk tavasz, aztán jönnek a friss infók.

0: műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vitál Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ring Auto Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt. Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Rendkívüli készültséget rendeltek el az aszály miatt. Balatonfüreden történt a legtöbb rendőrségi eset az északi parton. Vasárnapig tart a 35. Művészetek Völgye Fesztivál. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A legmagasabb fokozatú aszályvédelmi készültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a legmagasabb határérték fölé emelkedett az aszályszint. Ez azt jelenti, hogy az ország területének 74%-a rendkívüli védekezési fokozatba lépett. A vízügyi igazgatóságok így gyorsabban hajthatják végre az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket. A miniszter szerint az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. A nyári szezonban a turisták számának növekedésével a rendőrség feladatai is megszaporodnak a Balatonnál. A friss bűnügyi adatok szerint Veszprém vármegye továbbra is az ország legbiztonságosabb térségei közé tartozik, ugyanakkor a legforgalmasabb üdülőhelyeken érdemes jobban figyelni az értékekre. Az északi part települései közül Balatonfüreden indult a legtöbb rendőrségi eljárás, főként lopások, személy elleni erőszak és garázdaság miatt. A déli parton Siófoknál regisztrálták a legtöbb esetet. A rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy a strandokon, parkolókban és kerékpártárolóknál fokozottan ügyeljenek a nyaralók az értékeikre. Vadtérképet működtet a Veszprém vármegyei rendőrség. Augusztus közepéig tart az őzekpárzási időszaka. A tapasztalatok szerint ilyenkor megszaporodnak a közúti balesetek, a vadak megváltozott mozgási területe és viselkedése miatt. A vadelütések többnyire az éjszakai, hajnali órákban jellemzők. Ekkor mozognak a nagyvadak, mert ilyenkor érzik magukat biztonságban. Gyakran nagyobb utakat is megtesznek, vizet és élelmet keresve, gyakran keresztezve az erdős területeken futó utakat. A Balaton északi partján a rendőrség egy vadtérképet hozott létre. A Veszprém vármegyei rendőrség gyűjti a vadelütések helyszíneit, és azt megjeleníti egy térképen, így jelölve a veszélyesebb útszakaszokat. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a vadveszélytáblától függetlenül most mindenhol érdemes a megszokottnál lassabban közlekedni az erdős-bokros területeken, és folyamatosan figyelni az út mindkét oldalát. Fontos tanács az is, hogy ha egy vad feltűnik, akkor valószínűleg több is van a környéken. Így, ha egy állat már át is haladt az úton, számítani kell továbbiak érkezésére. Ismét kiszáradt a Köcsi-tó Balatonalmádinál. A Balatonalmádi és Káptalanfüred között található népszerű kirándulóhely medréből idén teljesen eltűnt a víz, még a közelmúltbeli eső sem javított a helyzeten. Tavaly még maradt néhány kisebb vizes folt, most azonban a tófenék teljesen kiszáradt. A nádas is jóval alacsonyabb a megszokottnál. A szakemberek szerint a csapadékból táplálkozó vizes élőhely különösen érzékeny a tartós aszályra, pedig fontos élőhelye számos béka, madár és rovarfajnak. A tó csak egy csapadékosabb időszakban telhet meg újra vízzel. Vasárnapig tart a 35. Művészetek Völgye, amely az első 5 napban több tízezer látogatót vonzott Kapolcsra, Talján-Dörögdre és Vigánt-Petendre. Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján teltházas koncertek, színházi előadások, kiállítások és különleges beszélgetések várják a közönséget. A nagy színpadokon olyan előadók léptek fel eddig, mint a Kispál és a Borz, a Carson Kóma vagy José González. A hétvégén pedig még többek között a Quimby, Meringer és az Airia Mafia koncertje is szerepel a programban. A jubileumi fesztivál új helyszínei, köztük a Bánkító program helyszín és az újra nyitott klastrom is nagy sikert arattak. A Művészetek Völgye augusztus 2-ig várja a látogatókat. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

Cserháti Zsuzsa dala szólt, ez volt a Hamu és Gyémánt itt a Sláger FM-en. Én pedig Kiskata vagyok, és egészen este 10-ig rádiózhatunk együtt. Köszönet, hogy velünk tartanak, és ha már így együtt vagyunk, akkor utazunk egy jót. Ugye utazni mindenki szeret, de hát mióta elkezdődött az okostelefonok kora, azóta a telefonunk nélkül nem teszünk egy lépést sem. Na hát, a mesterséges intelligencia és a digitális technológiák városi alkalmazásait vizsgálta egy új kutatás, és felállítottak egy rangsort a tekintetben, hogy mely desztinációk, mely városok a legintelligensebbek. A felmérés több különböző szempont alapján értékelte a városokat, például az egyik szempont a digitális megoldások használata volt a városban, de vizsgálták az innovációhoz szükséges háttérfeltételek meglétét, például a finanszírozást, a szakemberállományt és az infrastruktúrát is, ennek alapján pedig a listát London vezeti, a brit főváros pedig Dubai, New York, Washington és Amsterdam követte a rangsorban az első 5 helyen. A kutatás egyébként arra is rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia iránti érdeklődés nem kizárólag a hagyományos technológiai központokra jellemző, több afrikai, ázsiai és közel-keleti város lakói is kiemelkedő nyitottságot mutatnak a mesterséges intelligencia mindennapi használata iránt. Így hát fölkerült a listára például Shanghai és Peking mellett Shenzhen, valamint Abu Dhabi is. Budapest sajnos nincs az első 20-ban még, de szerintem nem kellenek ehhez évek, hogy mi is fölkerüljünk a top listára. No de itt a Sláger FM-en már is megyünk tovább Aucsilla dalával, jön az El kell, hogy engedj!

0: Ez volt a 30Y és a lélek ára itt a Sláger FM-en. Ma reggel a Sláger reggelben Porne Petra és Somogyi Zoli a Hollywood Vampires játékunkhoz kapcsolódva Johnny Deppről és az ő fantasztikus színészi teljesítményeiről beszélgetett. Már is visszaidézzük ezt a beszélgetést.
1: Tegnap, amikor Johnny Depp ugye szóba került, mint az egyik vezéregyénység, mondjuk Alice Cooper mellett, vagy Perry mellett a Hollywood Vampires-nek, itt elkezdtünk tanakodni Petrával, hogy de hát ő azért alapvetően ugye mégiscsak egy filmszínész, vagy hát így zártuk a szívünkbe, és aztán elkezdtük kiszámolni, hogy tulajdonképpen hányféle karakterben láthattuk őt, és elakadtunk a számolásban, mert hogy egyébként zseniális alakításokat nyújt. Persze van, aki meg pont azt mondja, hogy jó, de hát mindig ugye hihetetlen jelmezekbe bújik, és hogy akkor... De hogy nagyon sokszor, igen. És hogy valójában ott ugye, de ez minden hollywoodi filmszínésznél előkerül, persze. Aki mondjuk Oscar-díjat kap pláne, hogy valójában nem is ő, meg nem is az alakítása kapta, vagy érdemelte ki az Oscar-díjat, hanem annyira jól dolgoztak a maszkmesterek, hogy ettől megszeretted az adott karaktert, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Van velünk egy kiváló filmkritikus, Csákvári Géza személyében. Szavasz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Te hová helyeznéd el Johnny Deppet? Akár a jelenkorunkban, akár úgy általában a filmművészetben.
3: Vicces volt, amit így az Oscar-díjakról mondtál, hogy a maszkosok szokták igen kapni az elismerést. Ez részben így is van, de mondjuk Johnny Depp az pont egy olyan, úgymond egy ilyen klasszikus, még ilyen, azt mondjam, hogy a kihalóba lévő hollywoodi filmstár, akinek annyiféle szerepe van, hogy mindenki találhat magának egy olyat, amiben így mondjuk... Úgy kedveleti. És mondjuk szerintem, ha egy újságírók így vesznek egymás között, akkor nyilvánvalóan azt kell mondjam, a film is reszketés Las Vegasba, ami mondjuk az én fiatalságomat meghatározta. És nem mondom azt, hogy én gonzó újságíró lettem, mint ő, de az egy nagyon jó alakítás volt például, és ha mondjuk a tényleg ilyen generációs filmekről beszélve, akkor ott van mondjuk a Arizona álmodozók, ugye MJ Pusztorica filmje, tehát én nem ezeket a maszkosokat mondanám a legjobb alakításának, bár nyilvánvalóan a Karib-tenger kalózainak nagyobb rajongótábora van, mint ezeknek a kisebb ilyen gyöngyszemeknek.
2: Jó, de például a Rumnaplóban is zseniális volt szerintem, abban is Donnie Brasco-t, hát azt ne vegyük el tőle, hát ott Al Pacino-val ketten együtt, úristen.
3: Persze.
2: És ahhoz ne, aztán nem kellett nagyon sok minden, sem maszk, se semmi, hanem ott a színészi alakítás, ami elvitte. Igen.
3: Így van. Tehát, hogy tényleg, ahogy mondod, a Donnie Brasco-t is mondhattam volna, ha hát az... éppen az is eszemült, vagy a közellenségeket, vagy a...
2: Közellenségek, úristen, de jó, igen, igazad van.
3: Igen.
1: Na és akkor ehhez
3: igen,
1: képest...
3: Tehát, hogy ez olyan, hogy lehetne, tehát ugye ő neki, most néztem, tehát, hogy ez a karácsonyi ének lesz, úgymond a...
1: Pont ezt akartam, hogy most ehhez képest, ugye a Comic Conon felbukkant már Ebenezer Scrooge-nak öltözve, mert hogy Charles Dickens klasszikusából elkészült a legújabb, vagy készül a legújabb filmes verzió a karácsonyi énekből. De egyébként ezekhez akkor mit szólsz, mert mondod, hogy nem ez a fő csapás irány, de közben meg én úgy látom, hogy ő lubickol ezekben a szerepekben.
3: De ahogy ne, például ott van szerintem, ha így a Scrooge-ot nézzük, akkor ott van a Charlie és a Csoki gyár, ami szerintem egy ilyen hasonló alakítása volt, ahol mondjuk nyilvánvalóan, ha azt mondjuk, hogy Charlie és a Csoki gyár, vagy Willy Wonka, tehát nagyon sok színész eszünkbe juthat, még a Gatimot is valami is, de azért inkább szerintem Johnny Depp vitte itt a krímet, és de például ott van a színitod is, ugye
1: tényleg a borba, igen.
3: A Tim Burton-nál dolgozott együtt, tehát, hogy és akkor meg minden mellett tudok mondani olyat is, hogy ott van az Utazó, ami a életem egyik legrosszabb filme volt.
2: Igen, az nem volt egy jó film.
1: Ja. Figyelj, most ez a Scrooge-os történet ugye azért is nagyon fontos állomás, mert amióta volt felesége Amber Heard ellen megnyerte a rágalmazási pert, ez 2022-ben, tehát most már 4 éve történt, gyakorlatilag ezt mondhatjuk, vagy kiálthatjuk ki az ő nagy visszatérésének. Jól választott nagy visszatéréshez?
3: Mindenképpen, tehát ezt szerintem épp amiket ugye így említettünk, tehát ez egy ilyen nekivaló szerep.
2: Jaj, most kicsit rosszul hallunk, most jobban hallunk, igen.
3: Igen, tehát ez abszolút neki való szerep. És egyébként már így részben visszatér, de mondjuk igazatok van, tehát hogy ez egy nagy, erről mondjuk ilyen doktori disszertációt lenne nyitni, hogy ki az, akinek Hollywood megbocsát, és kinek nem. De alapvetően ő az a színész, vagy akinek ugye úgy néz ki, hogy mindent meg lehet bocsátani. De egyébként nagyon vicces volt, ugye, ha már egy visszatérésről van szó, tehát a visszatérés első lépése a 2023-as Cannes Filmfesztivál volt, ahol a Jean de Barry-ba játszott a 15. Lajos, úgyhogy nem tud franciául, és inkább elmimikázta az egészet, tehát ez egy ilyen nagyon vicces, nagyon vicces dolog volt, akkoriban forgatott szerintem, vagy a forgatták vele, van egy ilyen a Kalőri Filmfesztinak mindig egy ilyen bevezető filmje, amit oda látogató sztárokkal forgatnak, akik díjat kapnak. És az Budapesten forgatták a Gellért szárokban, és nagyon vicces volt, ma arról szól, hogy aki elmegy Kalőri Variba és sztárja, az mindenki kap díjat, csak ő nem.
2: Még humora is van, az a jó.
3: Igen, és akkor ugye az a válasz, hogy előveszi a gitártokját, ha majd szóba került a zenészi pályafutása, és akkor a gitártokban nem gitár van, hanem egy Carlo Ivari díj, amit nyilvánosan nem kapod meg, de neki az is van, így is van. Kb. Ez így leképezi azt, hogy ugye mit kell gondolni Johnny Deppről, hogy számára úgy gondolom, hogy tényleg mindig meg fognak bocsátani.
1: Oké, te találkoztál vele, mert azért te jártál Cannes-ban többször meg különböző fesztiválokon, és nagyon sokakkal spanultál, mert hozzá volt szerencséd, vagy szívesen találkoznál vele?
3: Ha már itt a Jean de Barry kapcsán, igen, készítettem egy a szálloda a teraszán vele interjút, ahol elképesztő szélfúj, gondolom, amikor betervezték az interjút, akkor...
2: Nem gondoltak
3: akkor
2: erre, igen.
3: Igen, Cannes-i napsütésre gondoltak, és gondolom ilyen, mondjuk így, hogy ásványvizekre. Nem vagyok benne biztos, hogy Johnny ásványvizet ivott, de ilyen, hogy mondjam, átlátszó volt.
1: Életvíz.
3: Igen, és akkor ott lehetett vele interjúzni.
2: Jó volt, jó fej volt veled?
3: Jó, nagyon kedves, csak amikor vannak olyan szerintem színészek, amikor szerepben vannak, akkor úgy beszélnek, mint egy normális ember. Amikor ő alapverzióban van, akkor ő ilyen nagyon szétesően beszél, meg lassan.
2: Igen,
3: meg...
2: olyan, igen, interjúkat láttam vele.
1: Figyelj, ezt valakinek lesz szerencséje majd testközelből megtapasztalni, mert hogy most a hallgatóinknak felajánlottuk ezt a lehetőséget, hogy találkozhatnak vele, meg Alice Cooperrel, hiszen valakit majd ugye Londonban vendégül látunk napokon keresztül, és ott egyébként a kulisszák mögé is betekintett, ha már itt emlegettük a Hollywood Vampires-t, úgyhogy ha gondolod, akkor küld el nekünk SMS-ben a Hollywood Vampires szavakat.
2: Lehet, hogy még akkor
1: Londonban kireptettünk, Géza.
3: Ez a, hogy mondjam, hát egy icipicit korrupciósan hangzik, de a fúfiakot.
1: Akkor ne! Akkor igazad van! Ne tedd meg! Ne hagyjuk ezt meg a többieknek, igen. Viszont akkor önök, drága hallgatók, küldjék nekünk továbbra is a Hollywood Vampires üzeneteket. Csákvári Géza filmkritikusnak pedig köszönjük
2: nagyon
1: szépen.
2: Nagyon köszi, szia!
1: Szia!
3: Hello,
2: szép napot!
0: Nagyon szeretem Johnny Deppet a Karib-tenger kalózai filmekben. Szerintem fantasztikusan alakítja Jack Sparrow kapitány, de igazán a Tim Burton filmekben alakított nagyot. Például a Charlie és a Csoki gyárban, úgyhogy nekem személy szerint az a legnagyobb kedvencem vele. Hogyha szeretnének vele önök is személyesen találkozni, akkor jöhetnek az SMS-ek, csak ennyit kell nekünk írni, hogy Hollywood Vampires, aztán ne felejtsék el ellenőrizni, hogy érvényes-e az útlevelük, mert ha Londonba utaznak, arra bizony szükség van. Itt a Sláger FM-en pedig holnap reggel is jelentkezik ébresztő szolgálatunk 6 órától, úgyhogy indítsák majd velünk a napot, most pedig Adri Dala forog, a Szinglik éjszakája.

0: címát? Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám, de nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz. Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen. Vagy inkább nerc. Nyuszi, nyuszi, most meg hová mész?
1: Mindig megnevettet ez a dal. Postási Julitól szólt a Puszi Nyuszi, itt a Sláger FM-en. Ma este is 10-ig tartok önökkel, 10 órakor pedig érkezik majd Esmiller András kollégám is, indul a Slágerkult. Ma Zipernowski Kornél lesz a műsor vendége, aki a budapesti közönséget Zemplénbe hívja majd egy koncertre. A Zempléni Fesztiválról fognak majd beszélgetni.
2: Annyi kulturális eseményt szervezel mindenhová, hát itt a fővárosban is, főleg meg országszerte, és pont a múltkor meséltem a Hollerung Gábornak, hogy annyi sok jó fővárosi kulturális programot köszönhetünk neki élményben, emlékben, bizony, neked is, közben rengeteg fővárosi van. Bizony. Ugye egy fővárosi rádió van, olyan, és most a Borterasz főszervezőjeként, alapembereként beszélgetek, vagy művészeti van, vezetőjeként is.
3: Így van, nagyon kedves most ez a bevezetés, köszönöm szépen. Igyekszem, én mindig igyekszem a általános közönségnek, nem a jazzklub rajongóknak, mert ők úgy is oda találnak.
2: Az jogos, jogos.
3: Hanem az általános közönségre gondolva.
2: Rengeteg fővárosi utazik hozzátok.
3: Ez igaz. Ez mindig így van, persze. Az eredeti célja ugye a fesztiválnak az volt, amikor még a Liszt Ferenc Kamara zenekar volt a házigazda, hogy kvázi a Sárospatak és a többi városba, az egész zempléni térségbe, Szerencs, most nem sorolom.
2: Igen, igen, igen, igen.
3: Egyre
2: igen,
3: komolyabb kulturális helyszínek vannak, nem csak a fesztiválnak, nem csak ennek a fesztiválnak, hanem az egész általános tájékozódásnak köszönhetően, hogy oda vigyük kvázi a programokat, hogy ott játszhasson. Hát mikor jutott el egy Liszt Ferenc Kamara zenekar, egy szimfonikus zenekar Szerencsre, vagy a Bodrog Parti Metropolisba, ugye, Patakra, stb. Tehát ezek nagyon szép találkozások, de meghozta az eredményét, ahogy mondod, mindig vannak budapestiek, mindig találkozom ismerősen.
2: Na, most is így lesz. Nagyon színes a program, ahogy láttam.
3: Így van, akár csak a Borteraszt nézzük, akár az Zempléni Fesztivál általános hagyományának megfelelően ilyen nyitott programban, tehát ahogy a Borterasz sem csak a jazzrajongóknak szól, úgy a fesztivál egészen sem csak a színházmániásoknak és a klasszikus rajongóknak, igen, a klasszikus zenerajongóinak szól, hanem mindenkinek. És ezért én boldogan veszek részt benne, mert mindig is így gondoltam, hogy ez fontosabb, mint azoknak dolgozni, akik úgy is oda találnak.
2: Igen, jogos, teljesen jogos.
3: Jazzlemez gyűjteménye, és így tovább. Úgyhogy ennek a jegyében azt is mondhatnám, hogy van egy ilyen elképzelésem, hogy mindenkinek valamit, uh-huh, és valakinek mindent.
2: De jó.
3: Igyekszem úgy összerakni ezt a 10 koncertet estéről estére, hogy ha valaki végigüli, ez volna a valakinek mindent, egyszer se gondolja azt, hogy hát ezt én már hallottam.
2: Igen.
3: Tehát hasonló stílusú zenekar nem nagyon van. Viszont hogyha valaki kikeresi, hogy őt például a rock jobban érdekli, a záró koncert az egy Hendrix emlékszenekar, uh-huh, akkor őt az énekesek jobban vonzák, akkor és így tovább mondhatnám az összes ilyen fogalmat, ráfogást, stíluson belüli árnyalatokat, hogy színes legyen, hogy változatos legyen, és megtalálja mindenki, ami őt érdekli. Uh-huh. És ennek jegyében persze van is néhány különlegesség. Én rögtön azzal szeretném kezdeni, hogy Budapesten még csak egyszer lépett fel Clotilde Bonner Farkas. Clotilde Bonner Farkas és férje Farkas Norbert úgy találkoztak, hogy mind a ketten professzionális jazzzenészek, aha, voltak a Mississippin egy hajón. Clotilde volt az énekes, Norbert a bőgős, Norbert nagykanizsai, először Budapesten, aztán Grazban végezte a jazz szakot, előbb alsó, aztán már mesterfokon, és kijutott Amerikába, ott elkezdett dolgozni, és megismerkedett. Mondom úgy, hogy egy munkahelyük lett a feleségével azóta együtt vannak, jelenleg itthon élnek, hazaköltöztek, de Budapesten még csak egyszer szerepeltek, egy-két kisebb koncertjük volt, Nagykanizsán több is, mert ott élnek, de hát nagyon kellett igyekezni egy megszervezni, nem rövid autóút, de eljönnek a kedvünk.
2: De jó, szuper.
3: És a Bonnárnak a hangja az valami olyan elképesztő, tehát Whitney Houston szint, nem túlzok, Whitney, meg fogjátok hallani, Whitney Houston szint, és olyan soul van a hangjában, jazz is, meg blues is, de ő azért elsősorban soul énekesnő, így nyúl hozzá a jazz standardekhez, hát nagyon várom ez a, de szerintem ez lesz a legnagyobb durranás, mert még senki nem ismeri.
2: Igen.
3: Kalper Lacit, ugye a Hendrix Elemlék zenekarával, már sokszor lehetett hallani, de ő se valami olyat hoz, amit már sokszor lehetett hallani, hanem egy új programot, ez a Hendrix World, tehát Halper Hendrix World, a pontos neve az együttesének, az újjá alakított együttesének, amiben cimbalom is van, és fúvós hangszerek is, méghozzá az utánozhatatlan és nélkülözhetetlen Szokolai Dongó Balázs megszólaltatása van, úgyhogy ott egy kis world music lesz, igen, persze a rockkal együtt.
1: Hú, nagyon csábítóan hangzik, érdemes a teljes interjút meghallgatni este 10 után Zipernowski Kornéllal. Itt a Sláger FM-en, a Slágerkultban Esmiller András beszélget majd. Most pedig maradunk hangulatban, hiszen jön a Tátrai Bendala, a Hajnali Szél.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Rendkívüli ülést kezdeményezett jövő hétfőre is kezdte a kormány. Felkészült a hőségre Budapest. Szombattól többe kerül a taxizás a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A miniszterelnökséget vezető miniszter Ruf Bálint kezdeményezésére jövő hétfőn és kedden rendkívüli ülést tartana az országgyűlés 5 előterjesztés megtárgyalásával. A parlament elé kerülne az egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosítása, a köznevelési szabályok átalakítása, amely visszaállítaná a tanárok kollektív jogait és sztrájkjogát, a rendészeti feladatellátás racionalizálása, a médiatanács jelölőbizottságának létrehozása, valamint a szakképzési törvény módosítása, amely megszüntetni a szakképzési centrumok kancellári rendszerét. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvény, miután az államfői jogkörök egy gyakorló Fostoffer Ágnes aláírta a jogszabályt. Az új, a kormánytól független intézmény feladata a közvagyont érintő visszaélések feltárása, a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésének elősegítése és a hasonló ügyek megelőzése lesz. A hőségriadó miatt ismét életbe lép a vörös kód, csütörtökön jelentette be Kátai Németh Vilmos családügyi és szociális miniszter. Az országos intézkedés sorozat felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Felkészültek a jövő keddig szerdáig tartó melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények is, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, hogy a rekord alacsony dunai vízellás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség, a szükségkutak csütörtökig üzembe állnak. A budapesti közművek azonnal megkezdi a villamossínek locsolását, ha az szükségessé válik. A főpolgármester közölte azt is, hogy a legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. Szombattól drágább lesz a taxizás Budapesten. A taxirendelet június végi módosítása szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos plusz reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utaznak taxival, akkor az alapdíj 2100 forint lesz. A Sziget nulladik napja, vagyis augusztus 10-e az elmúlt 3 évtized hangulatát idézi meg, és összehozza azokat, akik a fesztiválon nőttek fel immár saját gyerekeikkel. A szervezők szerint ez a nap a Hozd el a gyereket jegyében a régi és az új Sziget generáció közös élménye lesz. A nagy színpadon visszatér a Faithless, a Borcsiba, valamint Goran Bregovic és bandája. A program hajnalig folytatódik a Revolut Stage-en, ahol Korda György és Balázs Klári adnak egyedi sót, majd Jankovics Péter új alteregója, Pietro Fabuloso bőrében vezeti a Patty and the Headliners audio-videó diszkóját. A szervezők célja, hogy a fesztivál régi és mai közönsége együtt élhesse át a Sziget szabadságérzését. Aranyérmes lett a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna és Katona Renáta alkotta magyar női kardcsapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A válogatott az azeriek és a japánok legyőzése után az elődöntőben egy tussal verte a címvédő franciákat, majd a döntőben 45-41-re nyert Kína ellen. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona Renáta kétszeres világbajnok, Spiesz Anna pedig először lett VB győztes. A magyar küldöttségnek ez a harmadik dobogós helyezése Hongkongban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Pápai Jóci dala szólt, ez volt az Én apám. Én pedig Kiskata vagyok, és még ezt az órát tölthetjük együtt is. Ha már nyár van, a szabadságok, az utazások ideje, akkor mi is utazunk, mégpedig Szentsenbe, ahol képzeljük, átadták az idei év egyik legjobban várt múzeumát, a Szentseni Természettudományi Múzeumot, amely a világ egyik legnagyobb természettudományi múzeuma. A tudomány mellett az oktatásban és a közéletben is fontos szerepet tölt majd be, és a globális innovációs és design központjának is szánják. Maga az épület is egészen lenyűgöző, odabent pedig a fő kiállító termeket 5 kúp alakú tér szervezi. Közöttük mozogva pedig a látogatók barlangszerű járatok, átriumok, teraszok és keretezett kiállítások sorozatát találják majd. A tegnap átadott intézményt 4 éven keresztül építették. Nem volt egyszerű, hiszen az épületben gyakorlatilag semmi nem négyzet alakú, mint ahogy a tervezők fogalmaztak, mert hogy a természetben sincs semmi, ami négyzet alakú lenne. Egy olyan tájat próbáltak meg alkotni, amely mintha mindig is ott lett volna, és amit a helyi geológia, a víz és az idő formált. Első ránézésre egyébként egy kicsit emlékeztet a Magyar Zeneházára, hogyha egyszer lesz olyan szerencséjük is eljutnak Szentsenbe, akkor mindenképpen nézzék meg ezt a lenyűgöző természettudományi múzeumot. Itt a Sláger FM-en pedig hallgassuk meg együtt a kompakt diszkó dalát, már is szól a Sound of Our Hearts.

volt a halott pénzdala, ha valami van a levegőben itt a Sláger FM-en, és egy forróság van a levegőben még mindig, bár napnyugta óta sokat hűlt a levegő hőmérséklete, még mindig 27 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és a következő napokra is kánikulát ígérnek a meteorológusok, amely igen hosszan elhúzódik. 30 fok alatti hőmérsékletet a mostani előrejelzések szerint majd csak augusztus 17-én, 18-án fogunk tapasztalni, addig végig bőven 30 fok fölött alakul a csúcs hőmérséklet. És hát a helyzet az, hogy ijesztő jelentés érkezett az éghajlat kutatóktól, ugyanis szerintük 150 éve nem látott erősségű El Niño van kialakulóban a Csendes óceánon. Ez a globális felmelegedéssel kombinálva majd 2027-et a valaha mért legforróbb évvé teheti, úgyhogy úgy tűnik hozzá kell szoknunk ezekhez a hosszú, forró időszakokhoz. Most a legfontosabb, hogy vigyázzunk magunkra is, vigyázzunk egymásra is. A legmelegebb időszakban 11 és 15 óra között érdemes hűvös helyre menni, és ha lehet, kerülni kell a megterhelő fizikai munkát. Fontos, hogy parkolóautóban senki ne hagyjon se gyermeket, se kisállatot, mert az utastér hőmérséklete percek alatt életveszélyesen meleggé válhat, és tudjunk arról is, hogy a hőség és a szárazság miatt az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van életben. Itt a Sláger FM, mi is csak zenével tüzeljük a hangulatot, jön az LGT dala, a Box.

beszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a KFT-dal, az Elizabeth, és ugye a KFT 1981-ben jött létre, a Queen zenekar pedig 1970-ben alakult, és éppen a napokban volt 40. évfordulója a budapesti koncertjüknek. Részben ennek apropóján Balatonszemesen a 33. Queen Fesztiválon felavatták Freddie Mercury szobrát, ami hát nem aratott osztatlan sikert, de erről beszélgetett a Sláger reggelben Pordán Petra és Somogyi Zoli a szobor alkotójával.
1: Komoly vita robbant ki a Queen rajongók között. Aztán ebbe a vitába, ahogy lenni szokott a rajongókon túl, mindenki más is bele csatlakozott, mindenkinek van véleménye. Sőt, a rajongók most már nem csak Magyarországról, hanem külföldről is üzennek, pedig még csak alig néhány napja, hogy Balatonszemesen felavatták, leletezték Freddie Mercury bronz mellszobrát. A vita tárgya, hogy sokak szerint nem nagyon hasonlít a legendás énekesre, pedig tudni kell, hogy az alkotás nagyon hosszú előkészítő munka előzte meg, és többszörösen jóvá hagyták, például a Queen örökségét kezelő jogtulajdonos is rábólintott, hogy oké, rendben van ez így. Itt van velünk tehát a vonalban maga a szobrászművész Kocsis András Sándor. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Hogy élette meg ezeket a kritikus hangokat?
3: Hát erre, ugye én több mint 30 mellszobrot csináltam, abból 6 külföldön is van, nagyon büszke vagyok rá, hogy az első József Attila szobrot Kínába, a Kínai Íraszövetség elnöke kérte, és ott azt hiszem nagyon szeretik. A következőről van szó.
1: Bocsi, sokan abszolút... azt mondják egyébként, hogy pont József Attilára hasonlít, de van, aki Petőfit véli felfedezni.
3: Hát egyébként, ha belegondoltok, akkor a bajusz és
2: amúgy
3: az arcforma.
2: Amúgy típusra, igen.
3: És ráadásul Balaton szászó és szemes nincs is messze egymástól. No, a következő, persze, hogy számítottam rá, miért? Ugye két ikonikus szobor van, az egyik Montreux-ben, a másik Bélkorában. Én feltettem a Facebookra abszolút nem kommentálva mind a kettőnek az arcát. Ha valaki megnézi a Montreux-i szobrot,
1: ami ott a tóparton áll, ugye, ahol régen a stúdiójuk volt.
3: Igen, iszonyú sok kritika éri az arcát, még több adott esetben a délkorait, ahogy csináltak egy délkorai Freddie Mercury-t. Miről van szó? Hát persze egy ikonról, és mindenkinek van egy előképe, egy emlékképe, főleg Mercury-val. Én elmondtam a társaságunk, amikor megkértek, hogy én nem... Egy mellszoborban nem lehet előreálló fogakkal énekelve nyitott szájjal, hát a világ legidétlenebb dolga lenne.
2: Igen.
3: Nagyon sok emberrel találkoztam, rengeteg üzenetet kapok, a többség az nagyon pozitív, tehát én erre abszolút számítottam, mindenkinek elfogadom a véleményét, akkor nagyon röviden hadd mondjam el, ha ez még belefér.
2: Persze, hogyne. Közben én csekkoltam a másik kettőt, amit említettél. A Montreux-ben egyébként a jellegzetes mozdulata az szuper.
3: Az arc
2: az fura, viszont a dél-koreai az nagyon fura.
3: Nagyon.

0: pszichiátra vagy, nem tudom.
1: Én abszolút nem bántom. Itt van, én ismertem elég jól személyesen Göncz Árpád. Ott van egy kiváló szobrászhölgy, az Árpád hídnál megcsinálta a szobrot, nagyon érdekes a technikai megoldás, én nem így ábrázoltam volna, ha megnézi az arcát, hát én nem tudom, hogy felismerte Göncz Árpád, semmi baj nincs. A művész autonóm ember valamit.
0: Bocsáss meg, András, pont ezt szeretném megkérdezni, hogy ugye mondjuk a Madame Tussaud panoptikumon az a cél, hogy minél, hát egyrészt minél élethűbb is legyen egy szobor vagy bábú, de hogy minden vonása mindenben tökéletesen utánozza le az igazi embert. Egy szobrászművésznek vajon kell erre törekedni, hogy egy az egyben másolja le valakinek az arcát, vagy ahogy mondjuk Picasso is úgy festett meg ugye embereket, hogy ránézel és igazából nem is tudod, hogy ez egy ember. Tehát, hogy ez a fajta alkotói szabadság megvan-e a szobrász számára, aki nem is tudom, inkább gondolom egy érzést akar megjeleníteni?
1: Én a következőt szerettem volna ábrázolni, és előre elmondtam, hogy nekem, ugye én sokat jártam Iránról is írtam egy könyvet, ott a Zoroasterek központja Jászban. Uh-huh. Freddie Mercury Zanzibárba született, Zoroaster családban, ő is beavatott volt. Én nagyon-nagyon örülök neki, hogy Peter Freestone-nal beszéltünk sokat, és megkérdeztem tőle, hogy én jól gondolom, hogy milyen ember lehetett Freddie Mercury. Ugyanis a zoroastrianizmusban három alapelv van. Az egyik a jó és a rossz kozmikus harca, a második a szabad akarat, a szabadság, a világon először ők fogalmazták meg, hisz az első monoteista vallás, és a harmadik, a legfontosabb, egy zoroasternek úgy kell élnie, hogy jó gondolat, jó mondat, és jó cselekedet. Uh-huh. Na most azt mondta Peter, hogy abszolút így ért Mercury. Uh-huh. Én egy elgondolkodó, mély, bölcs, zoroaster arcot szerettem volna, ugyanis a zoroasztrianizmus a világ legnagyobb hatású első monoteista vallása volt, amelyik az Ószövetségtől kezdve az iszlámra nagyon erősen hatott, sőt, Plátonra és Arisztotelészre is, főleg itt az a szabadság fogalmának. Nekem Freddie Mercury, ő maga volt a szabadság, mindig önazonos volt, és mindig vállalta magát. Hát Peter elmondta, hogy még a halálos ágyán is azzal foglalkozott, hogy kinek milyen ajándékot vigyen. Elton John sírva mesélte el, hogy karácsonykor már nem ért meg, és kapott egy csomagot, és benne volt egy gyönyörű kép, amit Mercury neki küldött karácsonyra.
0: Peter Freestone, akit oly sokat emlegetsz, ugye egykori személyi asszisztense volt Freddie Mercury-nek. Tehát azon, ha valaki, akkor ő viszont ismerte, és ő abszolút is rábólintott erre a szoborra, ugye?
1: Persze, persze. Sőt, ezt egy interjúban el is mondták, nekem külön elmondta, meg ott a megnyitó beszédébe is, de hát sok interjút kellett adnunk. Elmondta, hogy ő kifejezetten annak örült, hogy nem a színpadi Freddie Mercury került itt ábrázolásra, és még egyszer elmondom, egy mellszobor teljesen más, mint ahogy itt említette, tökéletesen, hát hátulról megismerni a jellegzetes mikrofontartását, a szétett lábát, és mindenki nagyon szereti. Egyébként van egy ilyen, lehet, hogy butuska a példa, de részben igaz, ugye 1989-ben felavatták az Eiffel-tornyot, de Guy de Maupassant, akit én imádok, még ő is a tiltakozók élére állt, utálták, mint az őrült az Eiffel-tornyot. Ma Franciaország legismertebb épülete, és tulajdonképpen Franciaország szimbólumává. Azt nem mondom, hogy ez azzá válik, de az, hogy ez egy emlékhely, és én nem is tudtam, de tényleg ez a világ harmadik Freddie Mercury szobra.
2: Nagyon örülünk, hogy beszélhettünk veled, tényleg.
0: Köszönjük szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm
2: szép
1: a beszélgetést.
2: Szép napot. Szia.
3: Hogyha Balaton szemesen járnak, mindenképpen nézzék meg ezt a Freddie Mercury szobrot. Itt a Sláger FM-en pedig már is Wolf Kati dalával megyünk tovább. Jön a szerelem, miért múlsz?

0: Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Hey guys, it's Taylor.
2: It's me.
1: Taylor.
0: A Sláger FM. Minden, ami

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az egyre fokozódó hőségben takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók. Csütörtöktől nagy nyári dinnyekulcsolót tartanak több budapesti vásárcsarnokban. A fővárosi állat és növénykert évek óta tudatosan készül a nyári hőhullámokra. Köszöntöm Önöket, Ortótai Dóra vagyok. A fokozódó hőség miatt csütörtök 0 órától harmadfokú hőségviasztás lép életbe. A vízszolgáltatók országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet előrejelzése szerint 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet, ezért már most másodfokú figyelmeztetést adott ki Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Vas és Veszprém vármegyére. Az Észak-Magyarország és a Dunamenti regionális vízművek a medencetöltés, automosás és nagy vízigényű tevékenységek mellőzését kérik és jelezték, ha a fogyasztás nem csökken, akár vízkorlátozást is bevezethetnek. A Duna extrém alacsony vízállása miatt leállítják a Paksi atomerőmű 3-as blokkját. Nagy nyári dinnyekóstolót és dinnyevásárt tart a Budapest Vásárcsarnokai Kft. A fővárosban. Csütörtöktől két hétvégén, 5 helyszínen összesen 18 alkalommal kínálnak a vásárlóknak többféle hazai görög és sárga dinnyét a vásárcsarnokokban. A program célja a magyar dinnyefajták népszerűsítése és a friss hazai termékek bemutatása, mondta a Sláger FM-nek Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója.
2: Tavaly évben hagyományt teremtettünk dinnye termékfogyasztás népszerűsítő kampányunkkal, amelynek része a kóstoltatás, és ezt folytatjuk idén is. Az a célunk, hogy népszerűsítsük a magyarországi termesztésű különféle görögdinnyéket és sárgadinnyéket, hiszen ezeknek a fajta változása, különböző dinnyék piacon történő megjelenése az elmúlt évek során jelentősen bővült. Tehát nagyon sok különféle dinnyét lehet vásárolni a mi vásárcsarnokainkban Budapest szerte, és ezt szeretnénk még jobban megismertetni a közönséggel, és ezt nem csak dinnyevásárral, hanem ehhez tartozó kóstolással kötjük össze.
1: A kínálatot és a kóstolók helyszíneit megtalálják a Budapest Vásárcsarnokai Facebook oldalán. A fővárosi állat és növénykert évek óta tudatosan készül a nyári hőhullámokra. Az intézkedések alapja az állatok természetes hőszabályozásának támogatása, közölte az intézmény szóvivője. Hanga Zoltán kifejtette, hogy az állatok különböző természetes mechanizmusokkal védekeznek a hőség idején, különösen fontos a megfelelő mennyiségű ivóvíz és a lédús takarmány biztosítása.
0: Mert a indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Hanem a növényekre, a látogatókra és a

Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nagy mennyiségű adat bekérését tervezi a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. Elindult a hazai őszi barack szezonja. Júniusban emelkedett a Budapestre érkező belföldi vendégek száma. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza azokat az információkat, amelyek szerintük azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte Panyi Miklós a gyermekvédelem rendszer szintű válságát vizsgáló parlamenti bizottság első ülése után. A fideszes képviselő felidézte, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának ügye tavaly nyár vége óta tart, és állítása szerint egyre több olyan információhoz jutottak, amelyek arra utalnak, hogy a kontrollnak adott interjú pénzért és más ellenszolgáltatásért készült azzal a céllal, hogy egy név elhangozzon és nagy nyilvánosság előtt súlyos vád érje az érintett politikai közösséget. Bangó Sándor kett hajnalban TikTok videóban nevezte meg, ki volt az a bizonyos Zsolti bácsi. A Fidesz-KDNP erre reagálva azt közölte, semmilyen Zsoltot politikai manipulációt követően megrágalmazták és megteszik a szükséges büntető jogi lépéseket. Számos hivatal és szervezet megkeresésével nagy mennyiségű adat bekérését tervezi az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület elnöke Torockai László szerint eddig 35 állampolgári megkeresés érkezett, ezért külső szakértőt kell bevonniuk. A bizottság többek között az Igazságügyi Minisztériumtól, a legfőbb ügyészségtől, a KSH-tól, a NAV-tól, az OBH-tól, az MNB-től és a végrehajtói kartól kér adatokat. A bizottság tagjai kiemelték, a testület nem jogorvoslati fórum feladata, a rendszer szintű visszásságok feltárása különös tekintettel az inkasszókra, letiltásokra, ingatlan árverésekre és a végrehajtói kar működésére. A következő ülésig véglegesítik az adatbekérő levelek tartalmát. Elindult a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon és a termelői árusítóhelyeken, több gazdaságban pedig idén is Szedd Magad akció várja a vásárlókat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint. Hazánkban mintegy 2400 hektáron termesztenek őszi barackot, az országban a legjelentősebb körzetek Csongrád-Csanád, Pest, Bács-Kiskun és Tolna vármegyében található. Augusztusban több ütemben folytatódnak a járda és burkolatjavítások Józsefvárosban. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Nonprofit ZRT tudatta, hogy a megsüllyedt járdaszakaszok helyreállítása mellett feltöltik a burkolat alatti üregeket és átépítik a fák gyökerei által felnyomott térköveket. Az első munkák augusztus 3-án indulnak, és a hónap során több utcát érintenek, köztük a Bókai, Víg, Dologház, Koszorú, Dankó, Illés és Bérkocsis utcát. Hosszabb javítás várható József utcában és a Mindszenti József téren. A munkák idején ideiglenes parkoló lezárásokra kell számítani. Júniusban 1,9 millió vendég, 4,3 millió vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint, ami vendégszámban 2,2 vendég éjszakákban 2,5%-os csökkenés 2025 júniusához képest. A szállodák továbbá is meghatározók, a belföldi vendégek 66, a külföldiek 80%-át fogadták. Regionálisan eltérő volt a kép. A Győr-Pannonhalma térségben nőtt, a Sopron-Fertő térségben csökkent a belföldi vendégszám. Budapestre 5,1%-kal több, a Balatonhoz 1,9%-kal kevesebb belföldi vendég érkezett. A külföldiek száma a fővárosban 2,4, a Balatonnál 1,7%-kal mérséklődött. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nagy mennyiségű adat bekérését tervezi a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. Elindult a hazai őszi barack szezonja. Júniusban emelkedett a Budapestre érkező belföldi vendégek száma. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza azokat az információkat, amelyek szerintük azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte Panyi Miklós a gyermekvédelem rendszer szintű válságát vizsgáló parlamenti bizottság első ülése után. A fideszes képviselő felidézte, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának ügye tavaly nyár vége óta tart, és állítása szerint egyre több olyan információhoz jutottak, amelyek arra utalnak, hogy a kontrollnak adott interjú pénzért és más ellenszolgáltatásért készült azzal a céllal, hogy egy név elhangozzon és nagy nyilvánosság előtt súlyos vád érje az érintett politikai közösséget. Bangó Sándor kett hajnalban TikTok videóban nevezte meg, ki volt az a bizonyos Zsolti bácsi. A Fidesz-KDNP erre reagálva azt közölte, semmilyen Zsoltot politikai manipulációt követően megrágalmazták és megteszik a szükséges büntető jogi lépéseket. Számos hivatal és szervezet megkeresésével nagy mennyiségű adat bekérését tervezi az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület elnöke Torockai László szerint eddig 35 állampolgári megkeresés érkezett, ezért külső szakértőt kell bevonniuk. A bizottság többek között az Igazságügyi Minisztériumtól, a legfőbb ügyészségtől, a KSH-tól, a NAV-tól, az OBH-tól, az MNB-től és a végrehajtói kartól kér adatokat. A bizottság tagjai kiemelték, a testület nem jogorvoslati fórum feladata a rendszer szintű visszásságok feltárása különös tekintettel az inkasszókra, letiltásokra, ingatlan árverésekre és a végrehajtói kar működésére. A következő ülésig véglegesítik az adatbekérő levelek tartalmát. Elindult a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon és a termelői árusítóhelyeken, több gazdaságban pedig idén is szedd magad akció várja a vásárlókat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint. Hazánkban mintegy 2400 hektáron termesztenek őszi barackot, az országban a legjelentősebb körzetek Csongrád-Csanád, Pest, Bács-Kiskun és Tolna vármegyében található. Augusztusban több ütemben folytatódnak a járda és burkolatjavítások Józsefvárosban. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Nonprofit ZRT tudatta, hogy a megsüllyedt járdaszakaszok helyreállítása mellett feltöltik a burkolat alatti üregeket és átépítik a fák gyökerei által felnyomott térköveket. Az első munkák augusztus 3-án indulnak, és a hónap során több utcát érintenek, köztük a Bókai, Víg, Dologház, Koszorú, Dankó, Illés és Bérkocsis utcát. Hosszabb javítás várható József utcában és a Mindszenti József téren. A munkák idején ideiglenes parkoló lezárásokra kell számítani. Júniusban 1,9 millió vendég, 4,3 millió vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint, ami vendégszámban 2,2 vendég éjszakákban 2,5%-os csökkenés 2025 júniusához képest. A szállodák továbbá is meghatározók, a belföldi vendégek 66, a külföldiek 80%-át fogadták. Regionálisan eltérő volt a kép. A Győr-Pannonhalma térségben nőtt, a Sopron-Fertő térségben csökkent a belföldi vendégszám. Budapestre 5,1%-kal több, a Balatonhoz 1,9%-kal kevesebb belföldi vendég érkezett. A külföldiek száma a fővárosban 2,4, a Balatonnál 1,7%-kal mérséklődött. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

építünk, építünk,

0: Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. Nincs megszakítás. Nálunk csak a zene szól. Sláger FM.

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, halottam volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: szerelem, a szerelem, a szerelem. Sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja a terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis milyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendkívüli ülést kezdeményezett jövő hétfőre is kedve a kormány. Felkészült a hőségre Budapest. Szombattól többe kerül a taxizás a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A miniszterelnökséget vezető miniszter Ruf Bálint kezdeményezésére jövő hétfőn és kedden rendkívüli ülést tartana az országgyűlés 5 előterjesztés megtárgyalásával. A parlament elé kerülne az egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosítása, a köznevelési szabályok átalakítása, amely visszaállítaná a tanárok kollektív jogait és sztrájkjogát, a rendészeti feladatellátás racionalizálása, a médiatanács jelölőbizottságának létrehozása, valamint a szakképzési törvény módosítása, amely megszüntetni a szakképzési centrumok kancellári rendszerét. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvény, miután az államfői jogkörök egy gyakorló Fostoffer Ágnes aláírta a jogszabályt. Az új, a kormánytól független intézmény feladata a közvagyont érintő visszaélések feltárása, a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésének elősegítése és a hasonló ügyek megelőzése lesz. A hőségriadó miatt ismét életbe lép a vörös kód, csütörtökön jelentette be Kátai Németh Vilmos családügyi és szociális miniszter. Az országos intézkedés sorozat felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Felkészültek a jövő keddig szerdáig tartó melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények is, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, hogy a rekord alacsony dunai vízellás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség, a szükségkutak csütörtökig üzembe állnak. A budapesti közművek azonnal megkezdi a villamos sínek locsolását, ha az szükségessé válik. A főpolgármester közölte azt is, hogy a legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. Szombattól drágább lesz a taxizás Budapesten. A taxirendelet június végi módosítása szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos plusz reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utaznak taxival, akkor az alapdíj 2100 forint lesz. A Sziget nulladik napja, vagyis augusztus 10-e az elmúlt 3 évtized hangulatát idézi meg, és összehozza azokat, akik a fesztiválon nőttek fel, immár saját gyerekeikkel. A szervezők szerint ez a nap a Hozd el a gyereket jegyében a régi és az új Sziget generáció közös élménye lesz. A nagy színpadon visszatér a Faithless, a Vorcsiba, valamint Goran Bregovics és bandája. A program hajnalig folytatódik a Revolut Stage-en, ahol Korda György és Balázs Klári adnak egyedi sót, majd Jankovics Péter új alter egója, Piatto fabulózó bőrében vezeti a Petty and the Headliners audio-videó diszkóját. A szervezők célja, hogy a fesztivál régi és mai közönsége együtt élhesse át a Sziget szabadságérzését. Aranyérmes lett a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna és Katona Renáta alkotta magyar női kardcsapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A válogatott az azeriek és a japánok legyőzése után az elődöntőben egy tussal verte a címvédő franciákat, majd a döntőben 45-41-re nyert Kína ellen. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona Renáta kétszeres világbajnok, Spiesz Anna pedig először lett VB győztes. A magyar küldöttségnek ez a harmadik dobogós helyezése Hongkongban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, a Műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállítóhelyén sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a Műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információ